Nova 20, szevasztok, Szól Attilas Rádió. Most ér véget az optimál, hiszen 3 az óra, és ilyenkor műsorváltás műsorszáma következik. Tüstént érkezik az Orion. Szól nektek tovább a Tilos Rádió, szevasztok. Aztán jók legyetek.

itt az Orion, a Tilos Rádióban minden pénteken hajnalban 3-tól 5-ig. Én Tóbe vagyok, 5 óráig. Aztán majd vágtam csomagot egy ölelgét. Addig is elvasatok, sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren, foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezett cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu. Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Raman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. 2013 óta tudjuk, a Hold sarki krátereinek napfény nem járta hideg csapdáiban, meglehetős vízi készlettel rendelkezik. A korábban mintegy 910 millió tonnára becsült víz évmilliárdok alatt a Föld légköréből, illetve a becsapódó aszteroidákkal jutott oda. A hír máig sem csillapuló Hold lázat keltett, nagyra látó elképzelések sora önfenntartó poliszokat, nagyipart és adatközpontokat álmodik égi kísérőnkre. A Martin Elvis és Jonathan McDowell amerikai atomfizikusok friss tanulmánya a Frontiers in Space Technology-ban lehűti a kedélyeket. A legjobb esetben is csak 30-ad akkora vízkészlet, 98%-os újrahasznosítás mellett sem elegendő egy pár ezer fősnél nagyobb település tartós ellátásához, számol be a Qubit.
0: Ezek voltak a hírek.

Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 90,3. Ez itt a Vákon Csongott hegyi levegő. Tudjátok, csak nektek, csak most, csak itt, csak is a legjobbak, csak is a legnagyobbak. Ebben az adásban Andy Dufter egy mixe fog elhangzani, ami egy órás. Nem sokára. Másfél perc múlva. Aztán szokásos. Itt a felvezetőbe pedig. The Black

tovább. Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió FM 90,3. Lassan véget ér már az adás. Kraktolta nektek mindent, ami belefér. Volt egy vendégmix, ez pedig Soft Cell, Ghost Rider egy újabb verziója. Annyi pedig jön még Fear for Ski Brothers, soha meg nem jelent szám. Talán egyszer majd, ha valaki jelentkezik és kiadja, akkor meghallgathatjátok úgyis. FM 90,3.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Reuters elemzése szerint az európai tengerek felszíni hőmérséklete júniustól augusztusig átlagosan 21,6 Celsius fokot ért el, ami az elmúlt 45 év legmagasabb értéke, írta a Greenfo. Az asztúriai partvidéken a barna alga erdők mintegy 95%-a eltűnt 2010 óta. A hínárosok, amelyeknek 20 Celsius fok alatti hőmérsékletre lenne szükségük, pusztulásukkal a homárok, a languszták és a tengeri sünök eltűnését is okozzák. A helyi halászok most tudósokkal és természetvédőkkel összefogva laboratóriumban nevelt szaporító anyaggal próbálják újra telepíteni a hínárosokat. A földközi tengerben az invazív fajok terjedése okoz egyre súlyosabb problémát, mivel a Suezi csatornán keresztül a Vörös-tengerből és távolabbi vizekből érkező fajok kiszorítják az őshonos populációkat. A Ciprusi Akadémia jelentése alapján a földközi tengerben már több mint 1000 nem őshonos faj él. Andy Burnham, brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez.
2: Áprilisban a levegő megengedett aszbesztos szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumenfedésre sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a személyszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Föltolunk mindenfélét.
1: Jó reggelt, hallgatok.
0: Szerintem már az előzetes hangocskákból már hallják, hogy ki, hogy merre, meddig. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak, tekergetés, tologatás, nyilván szexakció hírcsoport, alapesetben Konstival és Malkovicsra. Malkovics most igazoltan távol, én fogom vinni az adást, és nagyon kedves visszatérő vendégeink vannak, akikkel igazából szinte teljesen önjáró lesz a buli. A Fecske és kedves kompániájának egyes tagjai vannak itt, meg majd egyesek be fognak csatlakozni különféle online és telefonos segítséggel. Fecske, mutasd be, hogy kiket hoztál ma.
1: Hát jelen pillanatban
0: ismerős,
1: ugye, én ülök itt, nem tudom melyik helyen, a Tilos Rádió albérlője,
0: igen,
1: mert hogy lassan ide költözök.
0: Kanapé tulajdonos.
1: De jó, ti meg szék meg mindenféle fotói tulajdonosok. Ebbéli szokásainkat szerintem meg is fogjuk tartani, mert ma a retro jegyében, nem tudom, van még ilyen?
0: Retro?
1: Igen.
0: Hát van, de olyan retro. Tehát,
1: igen. Már az is régi, igen, hogy retro, igen, legyen. Igen. Tehát az is retro, hogy retro. Oké. Aztán egy érdekes tematika szerint vagyunk itt most. Az elsők, tehát a prima primissimák. Kabok Péter személyében, aki ugyan volt már nálunk, de...
0: Igen, legutóbb is volt nálunk.
1: Igen, most megint egy olyan témát feszegetünk, amiben, hogy is mondjam, hogy szokták ezt mondani, amikor először csinál valamit. Gyerekkoromban úgy hívták, hogy Gidi Pacalos, ha ismeri valaki a kifejezést, az pontosan tudja, hogy az első osztályosok, amikor belépnek az iskolába, akkor az évfolyamok, a különböző már odajáró évfolyamok üvöltve csúfolták őket, hogy Gidi Pacalos, Gidi Pacalos. Szóval debütálónak mondható, bizonyos tekintetben majd elmondom, hogy miért. Aztán Házkötő Angéla szemében, ő egy külön műsorszám lesz nekem, de most nem szeretném, ha látná a kedves hallgató, sem a kezeit. Aztán Tauzer Margit, őt
0: ő is volt már többször.
1: Bizony, a hittel kapcsolatban. Valamint Madlena László, aki a telefont vadul a fülébe dugva hallgat bennünket, most nem tudom, hogy mit mond.
0: Mindjárt be is csörgetjük őt is, hogy csatlakozzon hozzánk.
1: És akkor én közben mondom, hogy és Bot Szilvia, akit ugyancsak volt már alkalmunk hallgatni, ő pedig a nagykörösi Éno, az értelmi fogyatékkal élők napközi otthonában a Fecske, vagy a Fecske, jó, a Szamárfül Domb színjátszó csoport nagy eszmei vezetője, akit imádunk, szeretünk, a Zip Team tagja. Külön története van ennek is. Egyszer azt mertem mondani, hogy Szilvi néni, és nagyon csúnyán néztek rám. És miután én neveken nagyon-nagyon rosszba vagyok, egy kolléganői neki nyökögtem, hogy szóval nem. És akkor eszembe jutott, hogy cipzárt húzok a számra, Zip, és akkor ők lettek a Zip Team. Viszont érdekes, hogy a Zip fogai nagyon jól zárnak, és ők fantasztikus emberek egyébként. Hölgyekről van szó. Hihetetlenül gyönyörű és szép munkát végeznek, bár ha nekem mondják azt, hogy milyen gyönyörű munkát végzek, csikorgatom a fogam, de valóban, és úgy gondolom, hogy belőlük kanyarítunk egy jó kis műsort.
0: Igen. Az a kérdés, hogy ki csörögjünk először, hogy kicsatlakozzon hozzánk.
1: Hát nézzük meg Madot is.
0: Madlenát, jó, nézzük meg, azt mondja. Hoppá, kicsit nem vagyok rutinos csörgető, de azt mondja, hogy akkor az első téma az nyilván egy aktualitás, hiszen most volt újabb jubileumotok, amit méltóképpen meg is ünnepeltetek. Azért még egyszer ellenőrzöm a számot, hogy nehogy valakit fölhívjak így reggel, mint a rádióból való telefonba zárkodás. Akkor így...
1: Tessék, női napozó.
0: Na. Érdekes.
1: Ez hatalmas, de addig hagyd mondjam el, hogy miért is debütáló csoport ez. Ugye, mint ahogy Konsti mondta is, hogy 25 éves jubileumot tartottunk, ami megint csak egy gyönyörű szám. Ugye 25 az még gombócból is sok. És ők azok az emberek, akik még ilyen nagyobb volumenű dolgot nem csináltak még, tehát gyakorlatilag debütáltak a színpadon, a nagy színpadon, Margit egy nagyon aranyos kabaré jelenetben vett részt, kellő izgalommal, de majd szerintem erről ő fog mesélni. Ugye a Kabó Peti ismételten meghalt a színpad, nagy színpadon, és Angéla is egy olyan szerepben tetszelgett, ami
0: számára... Halló, szervusz, közben beadtalak téged is, úgyhogy Madlena Laci is itt van velünk elvileg.
2: Jó reggelt a hallgatóknak.
0: Ja, aki nem hallja, az ugye azért nem hallja, vegyétek fel a fülhallgatót, és akkor hallgatok. Így van, így van. És akkor a Laci a fületekben is ott fog megjelenni. Jó reggelt neked is. Ne. Közben itt belefogott Fecske már a mesébe, hogy milyen klassz jubileumotok volt most.
2: Igen, végig hallgattam.
1: De most elé mentünk azért a dolognak, mert azért nekünk van egy hagyományunk, ugye? A zacskó csörgés. Na... azt mondjam, most nem zacskót csörgetek, hanem fúj, doboz csörgetek, tehát hoztam ilyen rákcsálni valót, ilyen műzli szeletet, szeleteket, tehát hogyha valaki esetleg teleszállja, szeretne beszélni a rádióban, akkor az hajrá. És azért kérdeztem a retro-retroba, mert ilyen, hogy is mondjam, olyan tárgyakat szedtem össze a közelmúltban, ami tilos-tilos. Vagy legalábbis kétséges, hogy tilos vagy, hogy merjük-e, vagy nem merjük-e.
0: Nézzük meg. No. Szokásos design center
1: így
0: következik.
1: Van, fölajánlható történet, de ha egyébként úgy döntötök, hogy ide kiakasztjátok a falra, mert azért hoztam egy nagyon szép dolgot, amit szándékosan nem hoztam be. Ezt kérem tisztelete, adom is oda neked, olvasd el az elejére, mi van írva.
0: Azt mondja, hogy F, Z, ez mi? Ez egy... D, aha, FCD, FCD 2? Ez egy fényképezőgép. Most ugye azért is érdemes minket hallgatni, mert ugye ezek egy idő után föl ilyen fecskeféle tombolává változnak valamelyik maratoni napon. Hú, hát ez egy nagyon szép szovjet gyártmányú fényképezőgép. Cserélhető objektívvel. Azt mondja, megnézem, hogy föl lehet-e húzni. Ó, hát ez nagyon király.
1: Egyébként a szerencsés vásárló lehet, hogy talál benne egy filmet, és akkor nem tudom, Zaglagyin benne lesz, vagy Putyiló, vagy valami ilyesmi.
0: Ez egy teljesen frankó kis... Ó, el is lehet csattintani.
1: Na, nagyon jó, most lefényképeztük a plafont vélhetően.
0: Szerintem nincs benne a film, mert nem forgatta a túloldalt, de attól függetlenül egy gyönyörű szép fényképezőgép.
1: Így, ez ilyen retro-retro.
0: Igen, tokkal, bőrtokkal.
1: Múltkor hallottam egy aranyos mondatot, hogy állítólag találták Lenin gyerekkori koponyáját, de hagyjuk. Na, ez a második kis ridikül.
0: Abban van gyerekkori koponyája Lenin.
1: Igen, mert itt kiszorjuk belőle, és összerakjuk az ilyen puzzle történet. Aha. Én nekem ez, komolyan mondom, olyan csemege volt, ami nagyon sokáig néztem bután, hogy mi a tosz lehet ez. Tehát, hogy na, nézzük azt itt.
0: Ez egy vaku, vagy valami fényforrás, az már látszik. Ez meg talán egy akkumulátor? Igen. Ez egy lámpa, kérlek. Ez egy közvetítő lámpa, vagy valami vaku? Nem, mert vaku papucs van rajta. És állítottuk, ez egy vaku. Ez egy riporter vaku, ha jól látom?
1: Ahhoz a fényképezőgéphez való, amit adtál, és ez mondom, ilyen lábahelytos, mert kiveszed, akkor a kedves hallgató biztos emlékszik azokra a telefonokra, amit ilyen banyatankkal kellett magad után húzni, mert ilyen hatalmas akkumulátor volt, és akkor addig ment egy ridiküllel, felszálltál a buszra, és akkor az általunk vastag Jóskáknak nevezett emberek így hellá, üvöltve a buszon. Most már teljesen megszokott, hogy a saját hangod.
0: Csajka a márka neve, mint kb. Mindennek, amit Oroszországban gyártottak. És kérlek, itt van benne egy olyan kondenzátor, hogy elképesztő méretű, tehát körülbelül nem is tudom, mik bele látni akkor. Talán nézzék belátni ekkora simító kondenzátorokat, olyan hatalmas
1: mosógépekben.
0: Mosógép, igen, abban vannak ilyenek, de hogy
1: indítókondi, igen.
0: Igen, hogy hát elképesztő, úgy látszik, úgy érezték, hogy erre szükség van ahhoz a kis vakuhoz, mint ami rá van csatlakoztatva, és egyébként van benne elem, tehát hogy ezek a lapos elemek, de hogy azok a valódi nagyméretű lapos elemek találhatók benne, úgyhogy elképesztő retro élmény, tényleg igazad volt. Most azon gondolkodom, hogy ezt nyilván együtt érdemes kisorsolni majd a kettőt, nézd, és egyébként tölthetőre készítették el annak idején a gyártások, mert hogy van itt egy 220-as
1: Ne, várjál, ezt a 220-szal azért csak óvatosan várnak.
0: Ja, hát azt nem mondom, hogy bedugják, de hogy...
1: Nem azért, mert 110 voltál mentek.
0: Ja, 110-es?
1: Bazom. Tehát volt egy csomó olyan szerkezetük, ami 110 voltál ment, és akkor okos ember itt Magyarországon bedugta, és aztán miután minden elektromos holmi füst elmegy, ha kijön belőle, akkor már nem működik.
0: Igen.
1: Akkor nagyon furcsán nézett a történetre, hogy ezt valahogy átállították már eredetet, ugye tudod, volt a Junos TV, és minden voltak ilyen váltókapcsolók rajta, hogy 110-el is ezért
0: hát akkor ezt csak borotválkozó tükörben tudjátok tölteni ezt a fényképezőgépet, de, vagy ezt a vakut, de semmi gond, én azt javaslom, hogy inkább ezt egy szép kiállítási tájnak vegyétek. Minden esetre, aki valamilyen filmben, vagy akár darabban, ugye, nem tudom, szovjet riportert szeretne játszani, akkor annak ez egy tökéletes csomag lesz, és szerintem úgy kell, hogy ezt a kettőt közösen nyilván a kettő maradjon együtt, és így kell majd kisorsolni. Ez szerintem nagyon simán lehet egy szép, majdhogy nem főny, tehát bicikli előtti dolog.
1: Valami nagyon gerjed.
0: Igen, valami gerjed. Hát,
1: nem tudom, ez lehet, hogy én gerjedek?
0: Lehetséges. Az általában akkor szokott jelenni, a fülhallgatóból kijön a hang. Mármint, hogy valakinek ereszt a fülhallgatója.
1: Na jó, nekem van a tarkómon.
0: De... Ja, igen, az nem jó.
1: Ja, az nem jó.
0: Igen.
1: Vagy vegyek a volumenből lejjebb.
0: Szerintem...
1: Ez tök jó.
0: A fő izé az inkább az, hogy a füled... De, tehát, hogyha kijön a hangocska a fülhallgatóból, akkor...
1: No, de. Na, hát akkor folytatjuk tovább a történetet. A régmúlt a jelennel keveredik ebben a tárgyban. Ígérem, hogy volt rajta papír. Tehát mielőtt még valakit félreértene a helyzetet. Tessék ezt megnézni.
0: Atya Isten!
1: Angila befogta a szemét. Margit rettenetesen fogja száját. A kapó Peti dünnyög az orra alatt.
0: Fecske és a fecske.
1: De ez egy olyan retro fürdőnadrág. Nincs benne traktornyom, tehát teljesen rendes. És mondom, ezen volt egy cédula. A színét tessék nézni, az irányokat, a vonalakat, ez egy nagyon szép.
0: Igen, ez egy a hallgatóknak is, akik ugye viszonylag nehezebben látják, azoknak mondom, hogy ez egy piros barna talán, meg fehér csíkos. Narancssárga
1: barna.
0: Narancssárga barna, csíkos. Ez a úgynevezett fecske, ugye, szerű.
1: A fazon az fecske, de a régi fecske az úgy nézett ki, hogy kék volt, vászon. Aha. Középen volt egy ilyen fehér csík irányba, hogy merre van a nem tudom micsodán. Aha. És akkor két... Ne haragudj! Szóval, na minden, és két oldalt kötő volt rajta. Ez azért volt az eredeti, van olyan is egyébként. Aha. 36 forintba került annak idején, és beugrottál itt fejest a medencébe, akkor teljesen biztos, hogy ha nem volt szerencséd, akkor leesett rólad a gatya, mert ugye nem nyúlt, így leesett rólad. Ha szerencséd volt, akkor ugye a lábfejeddel meg tudtad fogni a fecskefürdőnadrágot, rezsőke kilógott, vájat hátul az ő pucsit, az fölfele, mint a bálna, és akkor próbálod felerőlködni magadra ezt a nyomorult fürdőgatyát, és persze kint az úszómesterektől kezdve az összes pasi csaj azon röhög, hogy a világító háromszög az nézi az eget. De ez már egy teljesen más változat, ez kiváló minőségű vakarózást elősegítő műszálas valami, amiben ha beletetted a popsidat, akkor egy hétig vakar. Tehát gyönyörű, tehát gyönyörű íz ízléstelenség teteje.
0: De valami címer van rajta, nem? Vagy valami, azt nézd, vagy ez csak márkajelzés? Valami,
1: Briza, ez van ráírva. Ha valaki tud, ez
0: egy görghajó logó, nem tudom, ez
1: tessék, melyik... odaadom, ne félj tőle.
0: Dob csak ide. Azt mondja, hogy siha. Jó, ez igen, ez a nagyon érdekes. Tehát ebből... Új. Most szeretném valahogy, hogy ez a... Megvan, nem tudom, megvan-e az a... Az az érzés a hallgatókban, amikor az a típusú ruha van, ami kívülről ilyen sejmes, belülről meg kicsit sprőd, műszálas, ilyen 70-es évekbeli fotelanyagból van tulajdonképpen szőve. Akkoriban nagyon előszeretettel gyártottak ruhákat, mert hogy valószínűleg ott még akkor ez így újdonság erejével hatott, és hát szóval ha valaki, még ilyen kicsit ilyen pitralon illata is van, hogyha úgy veszem.
1: Nem locsoltam meg arcesze, meg
0: igen. Nem csak, hogy még a retro érzést
1: meg is fokozni. Nem a szagokat elvezem. Nem, Isten bizony, nem. Hát ez csak egy ilyen egyszerű történet, műzli szeret, hogyha valaki szereti az ilyesmit, az hajrá. Aztán semmiféle felhangja nincs ennek a dolognak, amit most szeretnék kitenni. Laci, nagyon sajnálom, hogy nem vagy itt, mert konkrétan a te kedvedért hoztam zöld-fehéret.
2: Ó, de jó neked. Nekem.
1: Tegyen félre, örök barátom.
2: Nem, én felajánlanám a Tilos Rádióra.
1: Jó, rendben van. Tessék parancsolni. Ezek haribók.
0: No.
1: Van benne zöldfehér, vannak benne gumimacik,
0: gumimékák,
1: mindenek vannak benne, itt van zöldfehér, meg piro, nem tudom mi, a toszt ábrázol, de meg már azért egyben van. No, tehát ez is, is retro, persze, hoztam hozzá fűrészt egyébként. Ezt a szatyrot nem adom.
0: Holóval is működik egyébként a Haribo. Nagyon egészséges, én azt hallottam, egy masszőr ismerősöm mondta, hogy ugye...
1: Ja, hogyha vele dörzsölöd a hátát.
0: Nem, hanem, hogy fogyasztása, mert hogy az ízületeknek jó állító.
1: Igen. Van benne. Holnaptól kezdve eszem. No!
0: Aj.
1: Ja, ez megint én voltam a készüléken. Na, annak idején, mikor az autó megvásároltuk, zsákmányoltam, szerintem a világ ennek örült, vagy fél Magyarország, szereztem egy piros telefont. És ezt beraktam az autó hátuljába, és komolyan mondom, csodára jártak, fotózták az autót, mert ez a régi betárcsázós telefon volt. Hát ugye mi, az én generációm még azért vadul tekergette a telefonszámát, és ugye hívtuk, egymást teljesen más elven működött, mint most.
0: Nekem most is ilyen van bekötve.
1: Igen? De ez még veszi a...
0: Hát úgy, hogy meg van patkolva, és akkor nyilván az RJ11-es kimenetre át van kötve, és az meg bemegy a kábel modembe, tehát hogy...
1: Ja, tehát hekkelted.
0: Megvan, igen, de hogy úgy megvan oldva, hogy egy, nála, ha engem, mondjuk a vonalszámot nem használ senki, de ha otthon hívnak, akkor csörög a kis...
1: De jó, már olyat már láttam, ami mobilra szerelhető, jackdugós, nem tudom micsoda, de ez az enyém, ez egy ilyen szép piros telefon volt, aztán szereztem egy fehéret, meg egy zöldet, és akkor kitettem hátul a kirakatba, és akkor mindenki magyar, aztán átmentem Olaszországba, és akkor megfordítottam, és akkor meg az olaszok veregették a hátamat, hogy milyen jó ez is egyáltalán. No, az, amit hoztam most, ez is egy ilyen retro balhé. Ezzel is csak tilos-tilos. Tehát, hogy...
0: Az nem semmi.
1: Tessék, így van, tessék a színét is elmondani.
0: Narancssárga, ha jól látom.
1: Aha.
0: Narancssárga tárcsás telefon. Nagy szeretettel várja majd a...
1: Festés utáni, mert itt vannak még rajta méznyomok.
0: Aha. Ez az igazi, tehát ahogy kinéz mondjuk egy lakás felújítás után mondjuk a 70-es években a telefon, ez tökre azt a feelinget hozza vissza. Én azért gondolnám azt, hogy ez egy nagyon klassz ajándék, mert ha működik, ezek általában elnyűhetetlen darabok, akkor egyébként egy minimális patkolással meg lehet oldani, hogy a modern kábel modemre vagy üvegszálas modemre is ráköthetőek belső. Fecske hozott egy csomagolt hólapátot, vagy nem tudom minden. Nem, mert itt próbálom bemutatni a tárgyat, és már is jön a következő. Ez egy, mi ez?
1: Na jó, köszönöm.
0: Nézzük.
1: Csörögjél te!
0: Jó.
1: Ez az ilyesmi a szív... Ja, várjál, lelök a mikrofon. Az ilyesmi a szívem csücske.
0: Aha.
1: Mindig is az volt.
0: Nyele van. Az már
1: nyele, az már van. Nem egy felmosó van.
0: Várjál. Jój. Ez egy igazi, autentikus falusi gereb, sőt ez nem gerebje, ez gereble. Ugye...
1: Széna gereble.
0: Igen, széna gereble, és ráadásul még pont olyan autentikus, hogy még két foga hiányzik is, tehát hogy pont ahogy, amikor kimész falura, és megtalálod a csűrnek támasztva ezt a csodálatos darabot, valódi ág, nyele van, kis lécecske. Szóval én azt mondom, hogy ez is egy csodálatos. Ezzel hazamenni majd a tilos, következő tilos maratonról, a tomboláról, így A 4-es, 6-os villamos, vagy ami megy ott, az 1-es villamos.
1: Ha teljesen örültek, mert akkor nyugodtan felszállni.
0: Ez majdnem olyan rémisztő lesz, mint amikor ugye az általunk felajánlott...
1: Sikoly.
0: A Gerevjés Sikoly. Igen, ez a folk verziója ennek a dolognak. Szóval majdnem annyira durva lesz, mint amikor a szánkóval mennek haza, amit ugye mi szoktunk vinni. Úgyhogy lehet, hogy egyébként össze lehet kötni a kettőt, de ez egy nagyon remek...
1: Hát tegyétek fel a falra ide.
0: Egyébként az se rossz ötlet, hogy megtartjuk így.
1: Kabát felakasztónak, tehát fogasnak.
0: Igen, igen, igen. Amúgy a gerjedés, nem tudom, lehet, hogy egyébként a Lacitól jön. Most így elkezdtem ezen gondolkodni, de amúgy fogasnak se rossz ötlet, lehet, hogy ezt a Cilos megtartja a saját berkeim belül, és akkor fogasként fog üzemelni itt a valahol. Egyelőre ide támasztom, hogy a utána következő műsor is, amikor jön, akkor lehet, hogy jön meg, hogy milyen agrár műsor volt itt, nem tudom, Bálint gazdával csináltunk, ugye szegény, amíg korábban interjút vele, tehát, hogy tulajdonképpen annak egy ilyen...
1: Figyelj, ha háttámlához teszed, akkor ilyen speciál masszázs.
0: Igen, vakargatni.
1: De ilyen tényleg átvakaró. Ez leír egészen, tehát, hogy igen. Még a sarkadat is meg tudod vakarni az átilletét, mert a tanítőleg kéne
0: a jó. Kellemes, most így kipróbálom.
1: Na, tessék!
0: De azért jó, mert innen meg tudom neked is vakarni a...
1: Igen, várj, megfordulok, igen, lehet. Okay. Igen. Jaj, tudod, reggel álmosan, mikor... Jó, most megfésült.
0: Igen. De azért a hallgatók nagyon sok mindenből kimaradnak, mert ugye csak maximum a viháncolást hallják, de azért ritkán fordul elő a Tilos Rádió stúdiójában, hogy egy igazi fa szénagerebével vakarják.
1: Girbe-gurba a fával. Tehát
0: igen, vakarják a hallgatónak a hátát innen a pultból. Ez viszonylag ritkán fordul elő, de hát nem, tehát van ilyen.
1: Én nem is én lennék, hanem...
0: Igen.
1: Na, a csörgésünk utolsó darabja, ezt nektek ajánlom.
0: Jaj.
1: Ez egy boríték, nincs benne pénz, mert a vesztegetés nincs.
0: Rakjunk bele, nem azért?
1: De jó, azt is lehet persze, de hát... De én írtam rá, hogy el ne felejtsem, hogy mi a tosz van benne.
0: Jó. Na kérem szépen, ez egy mini plakát. Húha. Ez van...
1: Létező dolog, tehát volt.
0: Tudom, de hát, hogy igen, egy Jet Total és egy Beatrice két oldalon van. Azt mondja, hogy október 18, ez melyik év?
1: Azt hiszem 2000-tel.
0: Aha, tehát, hogy ez egy ilyen elég... Bár lassan 30 éves, ez egy 26 éves, ha 2000-ben volt, akkor ez egy 26 éves plakátocska.
1: De kérem a kedves hallgatót, a barátnőm, a Okos Manci, ha beüti valaki a IBA, akkor az meg tudja mondani, hogy mikor volt 30 éves a Beatrice, és ez egy ilyen
0: mini plakát. És mikor volt ugye nálunk, és 40, vagy 40 éves a Jet Total, ha azt jobban tudja, mert hogy ez így egyszerre van egy plakát két oldalán, és még olyan dolgok találhatóak rajta, mint a Petőfi csarnok, ugye említve, tehát amik ugye...
1: Retro-retrója.
0: Igen, úgyhogy...
1: Hány embernek fűződik oda kellemes élménye a parkokban eltöltött derékszögű időkre, meg a hátradőlöses dolgokra, meg a hihetetlen jó koncertekre, meg szóval azért egy ikonikus helye volt azért.
0: Igen.
1: Budapestnek.
0: Nagyon szépen köszönjük, ezt is betesszük a tombola.
1: No, hát ennyit a Design Center meg a csörgésről, jó? Tehát legközelebb majd nem tudom, mit találok ki, kohászatot, vagy vasutat, ide beállítok egy mozdonya, vagy egy kokillával, vagy nem tudom, micsodával.
0: Ebben és a sorrendben jó, hogy
1: meg van, betolok egy öntött vas kokillát, amiben rontyog a vas.
0: Hát, csak óvatosan.
1: Ja, értem, nincsen.
0: Igen, hát még ugye mindig úgy védik itt a műszereket, a pultot és egyebeket, nehogy valami baj érje őket, úgyhogy szerintem nem biztos, hogy a fortyogóvas a legjobb lenne nekik. No, de akkor menjünk bele akkor a témába is, ami kapcsán itt vagytok. Közben kisember írja, hogy 98-ban volt 30 éves a Beatrice, tehát ez egy 98-as plakátocska.
1: Na, kicsi
0: lassan
1: keretett neki, aztán utcú, tehát, vagy nem tudom, tehát igen, innentől igen. Kezdve már szabad a gazda.
0: Igen. Na, akkor kezdjük, akkor szerintem beszélgessünk a ugye, ami most volt nektek évfordulóban. Ja nem, 2008-ban. Azt mondja kis ember. Na mindegy, mire kitalálják, akkor majd addig keresünk egy keretet neki. Na, de akkor vissza hozzád a szót. Ugye most a jubileumotok volt megint.
1: 25 év.
0: Így van. Az negyed század, az nem semmi.
1: Nem is emlékszem arra, hogy én voltam mennyi idős, tehát amikor elkezdődött az egész, egy nagyon pici visszatekintés a történetre, hogy én valamikor zeneóvodába jártam, éppen minap került elő egy fekete-fehér kép, amit egy bizonyos programmal színessé tettem. Jelentem, nem lett kisebb a fülem, mert már akkor is lapátfülűnek hívtak gyerekek, legnagyobb boldogságomra. És aztán ugye zeneiskolába jártam, onnan édesanyám kivett, tegye meg a pici szívét, és akkor átkerültem egy másik iskolába, ahol nem bírtam tovább magammal, de most már jó, mert megmagyarázták, hogy miért voltam én, miért forgódott állandó Sanyika, miért bámult állandó ki, miért zavarta a társait, és miért volt a tele beírással az ellenőrzőm. Manapság már ilyen diagnosztizált ADHD-nak, nem divat ADHD, de most már így megmagyarázták, hogy hát öcseim, neked ez a problémád. Mondom, nagyon jó, mert azért 64 évet éltem ezzel a történettel, tehát hogy most már megnyugodott a lelkem. És aztán azt is megmagyarázták, hogy miért vagyok ilyen idióta, mert hogy a gondolkodásom az nem lineáris, ez pszichiátria szerint, hanem oldalláncos. Ez nagyon érdekes dolog, elmagyarázták, hogy ez azért van, mert hogy egy adott témakört nem kályhától az ablakig közelítek meg, hanem oldalon beszúrok valamit, ami tulajdonképpen egészé teszi ezt az egészet, csak egy speciális gondolkodást igényel. És ezt azért mondom, mert így megvilágosodott számomra, hogy ez a művészeti gondolkodás, ez mitől az, ami. Sokszor én magam is egy ilyen kis elmebeteg állapotnak ítélem meg azt, ahogy dramatizálok, meg hogy mondjam, ez egy más látószögbe helyezi az irodalmat, az írásokat, meg a színpadi látásmódot. Aztán utána népi táncoltam, ugye senki nem nézi ki belőlem, hogy nekiálltam rútyútyú, hely. És aztán jöttek azok az időszakok, 16-17 éves koromban, amikor zenéltem, amatőr zeni, de volt itt Magyar Attilában műsor is, amikor erről beszéltünk a 30 éves a debreceni rockkal
0: igen.
1: Ott itt adomáztunk. Aztán közös deszkát koptattunk a Vörös Kakassal, a Whitefülübek pontosan tudják, hogy kiről vagy és miről van szó. Ez a Tankcsapda előzenekara volt a Vörös Kakas, hát akkor már akkor is a Lemi vonalat követte, és Hiéna Kutya kitartásával érte el azt, amit elért. Éppen minap beszélgettünk, és azt beszélgettünk arról, hogy az ember megkérdőjelezi annak a létfontosságát, megkérdőjelezheti-e annak a fontosságát, amit csinál, akár művészetileg. És mondja Laci, hogy figyelj, de ha egy percre is megkérdőjeleztem volna azt, amit csinálok, hogy jó-e, akkor letenném a gitárt. És ebben teljesen igaza van, hogy valahol az ember lelke mélyén nincs benne bizonytalanság, mert valahol tudom, hogy milyen irányba kell menni. Lényeg az, hogy a zenei múlt mellett ment párhuzamosan egy színjátszás, innen mondom Rózsa Völgyi Gábornak, hogy még mindig Istennek tartom, mert olyan mintákat tett le, aztán persze az Ifjúság Politikai Klub összes dolgozójának, Cseh Tamás pont lett egyébként az IPK. Ami önmagában egy nagyon-nagyon nagy elismerés. Olyan zenei pontokat neveznek ennek, akik meghatározó szerepet töltöttek be a rock és pop zenei életben. Nem sok van belőle az országban, de az ifjúságpolitikai, Debrecen ifjúságpolitikai klub elnyerte ezt a nemes címet, ki van rakva az ajtajukra, és én rohadt büszke vagyok arra, hogy ennek a csoportnak a tagja lehettem, akik elsőként fogadták be az Albert Einstein bizottságot, még hajdanában Európa kiadót és ilyen zenekarokat a pódiumteremben. Nem volt az mindig az eltársak között osztatlan siker, tehát volt, hát amikor magyarázni kellett, hogy miért is tesszük ezt. És akkor Rózsa Völgyi Gábor meglátta bennem azt a kukacot, amit színjátéknak neveznek, és akkor Alfizsári Übü királyának címszerepét adta, és onnantól kezdve elindult ez a lavina. Színjáték, ellesni a rendezéseket, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok, de hát ugye itt még a másik éráról van szó, bejutni a színház és film művészeti főiskolára, mert akkor még főiskola volt, igencsak kemény kihívást jelentett. Hát aztán rendezői szak meg ilyenek, az kevés embernek jutott osztályrészül. És, de ettől függetlenül ellestem nagyon sok dolgot tőlük, és nagyon sok művészeti tartást adott meg, és adtak ők. És aztán egy csomó idő eltelt, gyereknevelés és család és ilyesmi. És aztán egyszer csak 2000-ben jött egy kattanás, amikor azt a házi feladatot kaptuk, hogy karácsonyi műsort csináljunk hajléktalanoknak, szociális munkások, és akkor egyel kevesebb ember volt, és megkérdezte, hogy Fecske, hát elmondhatom azt a verset, amire készült? Hát persze, mondjad. És akkor jött az első aha élményem, hogy úristen, mennyi érték van itt. Hagyjuk heverni, mert azon világban, ami a hajléktalan létben élő emberek világa, azért az a nihil. És minden olyan lámpás, ami mutat egy kis utat, egy kis melegséget, egy kis fényt, egy kis tartást, egy kis önbecsülést, egy kis tisztességet, szeretetet, stb., azt köré lehet fonni a művészet köré, és hogy meg tudjuk valósítani önmagunkat egy kicsit, magunkból tudunk adni egy kicsit, és ez nagyon fontos dolog, hogy bocsánat, nagyon fontos dolog, hogy az évek alatt kialakult metodikája megfizetődni látszik azzal, hogy tetszik, nem tetszik, adományozóvá válik a játszó. Akkor, amikor nagyon sokszor elmondtam már különböző grénium előtt is, meg ugye egyetemen is ezt védtem, a indirekt színházművészeti technikát, amikor kiáll bármilyen játszó, vagy színész a színpadra, ugye szoktam volt mondani, megneverje Madlena, a játszó bér a taps, és ez zsebeli be, tehát ez ad neki tartás, ez ad neki erőt, a rugót ahhoz, hogy ezt csinálja, mert ha sikertelen, akkor minek csinálni. Itt ez halmozottan jelenik meg, mert amikor játszó kiáll a színpadra, és meghajol, olyan élménybe lesz része, általuk közvetített, felém közvetített élménybe lesz része, ami speciális, ami teljesen más, amit nem lehet elvenni, és ő egy adományozó lett. Adomány ad magából, és a tisztességéből és mindenéből, és én úgy gondolom, hogy mint nézőként megtisztelve érezhetné, vagy érezhetjük magunkat, mert akkor, amikor elvárható lenne, hogy én adjak embereknek, akik olyan helyzetbe kerültek, amilyenbe, tőlük kapok valamit, amit nem lehet elvenni tőlünk, amit nem lehet megtapintani, amit nem lehet megfogni, ellenben megéri. Mi a véleményed erről, Péter?
3: Hát ez teljesen így van.
0: Neked ez hogyan? Neked ez hogy jött át egyébként? Tehát amikor mondja a Fecske, hogy a játszóbére a taps, az jó bér?
3: Hát tulajdonképpen én mondtam a Fecskének, amikor legelőször színpadra kerültem, méltatott arra, hogy színpadon játszak valamit, hogy fantasztikus, amikor a végén kiáll az ember és taps. Ez fantasztikus érzés. Előtte para van, előtte ott van a lámpaláz, ott van a küzdés, mert hát rengeteget kell próbálni, nem egyszerű. De a taps az megfizethetetlen.
1: És Madlena Laci volt az, aki majd elmeséli, vagy megkérem, hogy meséljél találkozásunk első pillanatait, hogy hogyan is történt ez.
2: Hát az úgy történt, hát bekerültem ugye a hajléktalan szállóra, és akkor ugye mondta Fecske, hogy van egy színpadcsoport, hogy van-e kedvem szerepelni, hát mondom, megpróbálkozunk vele, nagy bajom nem lehet, maximum nemet mondok. Azért hozzáteszem, hogy mindenféle idegen nyelven tudok enni, inni, aludni, beszélni semmit, csak magyarul, de az se kötött életesen. Német szöveget odaadott nekem, de reggelre meg kellett tanulnom, de megtanultam.
0: Ez azért nem semmi. Azért. De hogyan fogtál neki? Tehát így fonetikusan? Tehát hogy azért valamennyire az értelmét...
2: Igen, fonetikusan, és hozzáteszem, közben elkezdtem kártyázni a többiekkel, és úgy reggelre valahogy megragad bennem, nem tudom, hogy... Akárhányszor kapok szövegkönyvet, az alatt úgy be is raktam a sarokba, mert nem, egyszerűen nem vagyok arra képes, hogy elolvassam és megtanuljam. Én mindig a próba közben tanulok.
0: Aha.
2: Nekem aztán adhat bármilyen szövegkönyvet.
1: De nem egy papírtakarékos ember. Miért is érdekes a Laci ebben az aspektusban, de egyébként lehet látni a többi játszóknál is, és szinte mindenkinél, hogy elindul egy pozitív változás, és hát Laci azon kevés, meg a Tatár Laci, meg azért sorolhatnám a Holeca Feri, Tomcsányi Laci, ők akik, Kabok Peti, ők akik ilyen törzs gárda tagok, ha valakit kiértem, akkor térdigérő elnézést kérek. Akik elindultak egy pozitív irányba, többféle adalék anyag mellett. Laciban tisztelhetem azt a hihetetlen változást, ami egy stabil élethez vezetett. Tehát, hogy stabil kapcsolatban él, kitört a hajléktalan szállóról, talán most már egy megfontoltabb csikó, most már egy idősebb mén a csodába, és ráadásul kollégám, tehát, hogy ez aztán ír a pont, és akkor ebben a történetben ő egyik felkiáltója, de hát ugye nagyon sok lesz így egymás után, akik taknyán tenyerülik a társadalmat, és azt mondják, hogy na, miért kell másképp nézni ránk, holott valószínűsíthetően csak egy fedél választ el bennünket attól a vélhető tragédiától, vagy boldogságtól, amit egy rendezett körülmények között élő ember élhet meg, mert ugye nagyon sokszor ugye azon sztereotípiákkal úgy kell neki dögöljön meg címmel, szoktam replikázni, hogyha leemelnénk házakról a tetőt, akkor nagyon csuda dolgokat láthatnánk a hétköznapokban. És valamiért egyet értenek ezzel. Mert a tragédia négy fal között is tragédia. Az az élet, amire én úgy gondolom, hogy nem csak, hogy nem méltóak, nem érdemlik meg emberek bizonyos hibákért, az, amikor háló van mögöttük, az nem tűnik annyira fel. Hogy szokta mondani Füsti néni, hogy egy asszony szoknyája nagyon sok mindent eltakar. Uh-huh. Na most itt ugyanez van a négy fal között is, hogy nagyon sok mindent eltakar. És ha nincsenek körülöttünk hálók, barátok, szerelmek, társak, akkor ez válik igazából tragédiává, egyedül lét, egyedül maradás, és oda kell, igenis kell valami, valaki, ami tudja mozgatni, ami tartást tud, ami nem ereszti el.
4: Megtartó erő.
1: Bizony. És akkor a játszók többsége ugye elindul ezen a folyamaton fölfele, és azt szoktam mondani, hogy a színpadunk ez olyan, mint egy kohorsz annak idején, aki, ha megtámadtak, akkor fölveszi a teknős béka figurát, mert ugye bent elég zajosak vagyunk ám, de kifele meg böködünk, lándzsát tartunk, és akkor támadj meg, ha tudsz. És ennek ugye az az alapja, hogy de ilyenek vagyunk mindannyian, amikor meg tudjuk tapogatni, ez egy jó kis marketing egyébként, amikor meg tudjuk tapogatni az árut, akkor már a magunkénak érezzük, akkor egy kicsit az enyém, akkor egy kicsit, akkor már lehet alkudni, akkor már olyan jó lenne, ha haza kerülne. Na most akkor, amikor egy épp felépült csoport

0: rettenetesen féltem. Tényleg, tehát ha van, amikor azt mondja nem, hogy a rémálmaidba se. Na hát ez még aztól is mérhetetlenül magasan volt. Még emlékszem, amikor mi először találkoztunk, ugye én mielőtt a társulat tagja lettem, illetve ebbe a közösségbe, mint a hajléktalan segítés közösségébe kerültem, én nőjesen bevallom, egyenruhás voltam. És egy fecskével egy intézkedésem kapcsán találkoztunk, amikor egy hajléktalan feltételezhetően, mert ugye hivatalosan nem nevezünk senkit hajléktalannak, hanem feltételezhetően hajléktalan személyhez kellett kihívnom valakit, aki segítsen, mert a mentőhöz, hogy mentőt tudjak hozzáhívni, ahhoz hál' jó Istennek nem volt annyira elesett, annyira beteg az állapota, így egy segítőt kellett keresnem, és számos telefonindítás után kaptam meg Fecske telefonszámát, rögtön, tehát ahogy mondta, relakta a telefont, és akkor mondta, hogy 20 percet kér, és ott van, odajött, és akkor ugye ő segítette a hajléktalannak a további gondozását, és itt mi el is engedtük egymás kezét, igazából nem is fogtuk, tehát ez csúnya, nem fogtuk egymás kezét, ő jött, én voltam, elmentünk, és utógondozásként kapcsolatba maradtunk, mert azért csak az ember kíváncsi, hogy mi történt azzal az emberrel ott. És ebből alakult ki egyfajta párbeszéd telefonon keresztül, és egyszer elhívott, hogy nézzem meg az ő munkahelyét.
1: De egy pici igazságot azért tegyük a dologba, hogy ugye van a hitvészhelyzeti tréning. Na most...
0: Az még párhuzamosan futottak.
1: Na kétszer, de az én agyamba volt, süzs meg.
0: Jó, de most ha most
1: de ez az oldalátos gondolkodás.
0: Igen, most elvileg ugye az AHA színpadról beszélünk.
1: Arról?
0: Tehát most én erre ezt a vonalat követem. A vészhelyzeti tréning az ugye egy másik vonal, az majd a következő részben lesz. Jó? Tehát most nem
1: helyezett
0: nálak, de azért légy szíves, figyeljél.
1: Jó, figyelj, Laci, így kell. Jön a tolólap.
0: Tehát elmentem a munkahelyére, ott szembesültem magával a hajléktalansággal élőbe. Tehát hogy az utcán az más. Ott ugye egy másik arcot látunk az elesettebb, hajléktalanabb emberek részéről. Itt viszont egy összetartó közösséget, bármennyire is hihetetlen. És ott kaptam egy ilyen, először nem gondoltam volna, hogy ez egy ilyen méreható méreg lett, de ott kaptam egy kis böccintést, és onnantól kezdett érdekelni a dolog, és vonódtam be. És amikor a Fecske valamikor május környékén, május vége felé feldobta nekem az ötletet, hogy nem játszanál színpadon? Biztos, hogy nem.
1: annyira, biztos, hogy nem. Egyébként, hogy fejezem be a gondolatmenetet, mert ugye az én agyamban elkezdett molyolni az, ugye, mi csináljuk az élethelyzeti színjáték, vagy a hitet, ez egy élethelyzeti színjáték, és van egy jelenet benne, amikor egy ilyen kormányváltás van, vagy leváltjuk az éppen aktuális elnököt, és ennek van egy része, amikor ugye fegyveresek jelennek meg, beállnak az ajtóba, és akkor itt hihetetlenül izgalmas, feszült helyzetet teremtenek, és van egy része, amikor ki kell kísérni egy illetőt. Na most mi elővettük összes hollywoodi tudásunkat, és akkor itt nagyon, nagyon játszunk.
0: Még jó, hogy nem láttam.
1: De tudd meg, és akkor...
2: Én láttam ezeket. Mert nekem is volt szerencsém, volt olyan alkalom, amikor én is újságírót játszó személyként részt vettem.
1: Na, látjátok, még ő is játszott az álba. És akkor, hát nekem ez egy örök hiány érzet volt, mert ugye beszéltem a katonákkal is, hogy próbáljunk már valamit kitalálni erre a jelenetre, és akkor mondták, hogy hát majd visszatérünk rá, de azóta már tudom Angélától is, hogy ez a két szervezet teljesen másra építi fel a védelmet, teljesen másképp reagál dolgokra, stb. És akkor innentől kezdve az én agyam már azon kezdett el lomolni, hogy kéne az Angélát bevonni. És ez volt az első olyan akció felé, hogy akkor valahogy bevonjuk, mert ő legalább el tudta magyarázni, mi az, hogy háromszögelünk, meg hogyan kísérjük, meg hol tartod a kezet.
0: Taktikai,
1: hogy
0: igen.
1: És akkor mindjárt föl is kértem arra,
0: hogy... Intézkedési háromszög is.
1: És akkor egy pillanat alatt hitelessé vált ez az egész dolog, és akkor itt a helyi szervezők is mondták, hogy akkor az a része kifinom.

0: És akkor innen görgött tovább egyébként, amit az Angéla is mondott. És ugye ez a 25 éves jubileumnál ez egy ilyen, hogy is mondjam, debütálása, ez már úgy más alapokra helyeződött, de ugyanezt meg a Margit érte meg másképp. Hogy is mondtad, amikor elkezdtük?
1: Ugye? Már mire gondolt?
0: Hát, hogy hogyan érezted magad a színpadon? Fogja a szemeit.
1: Igen. Én tavaly decemberben fertőzöttem meg, amikor utaztam az AHA színpaddal ugye Palermóban, és már akkor szólt Fecske, hogy kéne szerepelni a 25. jubileumon. Ó, hát az még messze van, gondoltam én. És akkor egyszer csak ott találtam magam a színpad mögött, amikor megérkeztünk aznap bejárni ugye a színpadot, stb. És először kiléptem ott a színházban, hát mondom, én ezt nem. Tehát én vagyok majd 50 évesen, mit csinálok én itt? Tehát, hogy én ezt nem szeretném csinálni, az akarok menni, köszönöm. Egyfolytában hetekig minden reggel arra írvettem a szövegemet, mondtam a fejemben, ezt kell, már az egész darabot tudtam kívülről, és ugye a legnagyobb para szerintem, aki először lép színpadra, gondolom én, attól fél az ember, hogy elfelejti a szöveget.
2: Igen.
1: De, és ilyen az a színpad, Mati is, Tati is, Fecske, és mindenki mondta, hogy ne izgulj, mindig mindenki segít, fogjuk egymás kezét. Ha elfelejted, a közönség úgysem tudja, hogy mi a szöveg pontosan. És szerintem a bevezető részét ennek a kis kabaré életnek én még egyszer nem mondtam ugyanúgy. Tehát, hogy szerintem mindig valami más mondom.
2: Kézműves akkor.
1: Igen. És akkor eljött a nap, és akkor a Fecske ugye bevezető, ugye elindult ugye az egész műsor, és amikor miért rám került volna a sor, azt soha nem felejtem, mert álltam a függöny mögött, az a gitárral a kezembe, majdnem kicsúszott a gitár a kezemből, mert úgy izzadt a tenyerem, de abban a pillanatban, hogy kiléptem, és ezt mondta egyébként Madi is, meg Tati is, tehát mondták a Lacik, hogy ez így van, hogy kilép az ember a cím, ott már nincs mese, ott már tolni kell, és abban a pillanatban tényleg elfelejti az ember. Egyrészt, hála jönnek, nem látod a közönséget, mert hogy ugye olyan reflektor van, tehát bele tudsz kiabálni, bele tudsz beszélni nagy semmibe, tehát ilyen Mephisto utolsó jelenetként állsz ott igazából, tényleg nem látod a közönséget, és valóban a taps. Tehát, hogy az egy fantasztikus élmény volt. Mm.
0: Tudni kell a kedves hallgatónak, hogy nem értek végére a darabnak. Még volt, azt hiszem, 2 vagy 3 mondatuk, a maga a leütése a darabnak, igen. És Nyíl Cini taps. Tehát egyébként meg Angéla is, meg Margit is ugye hol debütáljanak, hanem a Centrál Színházban. Tehát, tehát egyben nem ám, hogy azzal gurigázunk, hanem hogy na tessék, ott van ez a dolog. Te egyébként hogy érezted magad a színpadon, Angéla?
3: Először is engem hirtelen, amikor ráléptem, és megnyikordult ugye a súlyomtól, az ötlött be, hogy hány ember mehetett rajta előtt végig, amitől ilyen dallamosan nyikorgott.
0: Ilyet még nem mondtak, de jó, egyébként a hasonlat, persze.
3: Ahogy láttam a megkopott festéket a padlón, az illat, ami körbelengte ezt az egészet, ahogy a lámpák, ugye a szűrt lámpák, mert először, hogy hála Istennek nem a reflektorral égették ki a retinámat, hanem oldalról kaptunk fényeket, maga a fény, A picit, ahogy a por a színpadról meglebbentette, ahogy sétáltunk rajta, vagy éppen szaladgáltunk, egyszerűen leírhatatlan. Ez szerintem minden ember, akiben van egy pici gyermek, és mindenkiben ott van, egyszer élj át, hogy milyen.
0: Laci, itt vagy?
4: Persze.
0: Figyelj, hogy is mondjam, ez egy... Lassan úgy érzem magam, mint egy műsorvezető.
4: Hogy... Nem vagy az?
0: Nem. Még. hogy egy másfajta, Tatival egy másfajta polcon ültök már egy jó pár éve.
2: A rutinos emberek.
0: Meg nem csak az. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy elérkezett az az idő, amikor olyan feladatokat végeznek, és bízok meg, amiben otthonosan mozognak. Egyrészt, másrészt meg tudnak vezetni, irányt mutatni, mert Laci is 11 néhány éve, 15-16, valahogy így.
4: Már lassan 20.
0: Na, tessék, csak egy pár évet tévedtem. A színpad tagja. Na, 18. Tehát, hogy szint szagáról ismerik, rezdüléséről ismerik a színpadot, kisebb-nagyobb hibákkal, mindennekkel együtt egyszer fölépült az a színházi személyiség, amivel ők tudnak élni hasznos eszköztár van a kezükben, és tudnak irányítani. Hát, mint ahogy Margit is mondta, hogy a színfalak mögött nyugodj meg, tehát, hogy az a stabil biztonság, amit én nem tudok adni, mert ugye az én életem arról szól, hogy a színpadon fönt, aztán futás föl a izére, de ezt a közösség nem látja, hogy úgy rohanok ki a színpadon, figyelsz, és irány fel a stúdióba, és akkor most úsz fel, nagyon jó, igen, hangbett, kettesre, de jó, nem, meg kicsit kevesebb fény, nem jó, na, most, oké, köszönöm, de körülbelül így hangzik, de mire oda eljutok, másfél emelet, a színpad hozzád végig rohanni.
3: Jó kis kardió.
0: Azt hiszem, igen, kardió, így fölérsz, és akkor üvöltve ne kezdj el lihegni a testére, még ugye Kabók Peti békésen haldoglik egy ágyon, vagy Juhász Gergely kormányzó püspök úr éppen áldásad az emberekre, a lelővendő emberekre, de hogy Laci, az, hogy milyen érzés vezérűrűnek lenni, mert ugye ott a színpadon a tésznéken nagyon lenni.
4: Hát nem egy egyszerű dolog, sok embert irányít, de ugye akit irányítunk, mármint a társaságot, nem nehéz, mert hogy ők annyira együttműködő mindenki, hogy szinte egyszer elmondom neki, és azt csinálja, amit kell.
2: Meg mondjuk emlékeznek rád, amikor kezedben volt az AK replika, és akkor...
4: Lehet, hogy benne van itt. Lehet, hogy kell megkérdezni. Nagy felelősség, meg egy külön bízalom, de én hálás is vagyok ezért, hogy én ezt így megkaptam. Tettem is érte, de nehéz. Nehéz, de megy.
0: Erre mondtam azt, hogy majd ha egyszer nem leszek, meglátjátok.
4: Mert volt már rá példa, hogy összevesztünk szervezés Danán.
0: Hol nincs? Tehát a legjobb családban is csörög a kanálnak.
2: Hát ez a kapcsolati dinamikátok, ha szabad ilyen modern szóval élni.
0: Na jó, de hát egy dolgot ne kér tőlem, hogy úgy béküljek ki, mint egy asszonnyal.
3: Elég az, hogy megnézték. Az egy külön előadás lehetne.
0: De nem veszed fel, mert az a Lux videó témája, vagy a Covié.
4: Ennek 18-as.
0: Akkor 18-as karika, szöglet, karika, négyzet, háromszög, minden.
2: Ja, és egyébként meg hát ugye akkor említetted Tatár Lacit, aki most ugye nem tud velünk tartani. Ugye mondtad, hogy igazoltan távol van ő is, próbáltuk elérni, de eléggé most nehéz volt elérni, hogy ő is azért, őt is azért említsük meg, mint font, vagy mint egy ilyen, hogy mondjam, kőzet, vagy mint egy ilyen alap tégla, ő is azért benne van a...
0: Hát hogy ne? Azt szoktam mondani, hogy...
2: Itt is szokott lenni velünk egyébként.
0: Azt is szoktam mondani, hogy mind a kettő jó valamiben. A Tatinak az az erőssége, hogy kellék díszlet jelmezben, hogyan kell berendezni, kirakni, nem fél a színpadra, menet közben bemenni. Tehát őnek egy színpadi térlátása. Lacinak is megvan, de Tati valamiért jobban kifejezi így magát. A Madler Laci ugye a szervezések történetekben, megvalósításokban jeleskedik, és ugye ők ketten együtt alkotnak egy egészet, mert mindkettők erőssége az kamatozódik a színpadon. Uh-huh. És akkor nekem mindig kell bázis, és most nagyon szépen mosolygok így. Így csinálok, hogy két stabil hölgy is segíti ezt a munkát, mert én nagyon keveset tapasztalom azt, hogy így működnek a dolgok. Tehát, hogyha megbeszélem Margittal, hogy segítsen már nekem abban, hogy ezt intéződjön el, vagy valami, akkor köcre. Ugyanúgy, mint Angéla is, hogy egy ilyen színházi, színpadi, baráti bázis tud lenni, ugyanúgy, mint Margit is. És nekem kell a biztonság. Tehát mindenben kell a bázis, amiben komfortosan érzek, amit szerethetek, mert engem ez éltet. Tehát, hogy lehet, hogy vén hülye vagyok már, de sokkal inkább, tehát az a betöretlen csikó, az a szétforgácsoló, de egy ajtón bemegyek, ötön jövök ki ember, kicsit úgy elkezdi összeszedni be, olyan, mint a 20 évvel elcsúsztam volna, tudod? Tehát, hogy amikor 40 évesen gyere világ, hambe kaplak, gyere, csináljuk, húzzuk, vonjuk, szanaszét, erőben, hátamon a félvilág, és akkor vá, ezt nem lehetett volna másképp megcsinálni. Most viszont viszont most viszont sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek arra, hogy, hogy az emberi kapcsolatok és ezen belül a színház kapcsolatai bizonyos tekintetben sokkal nagyobb erőt képviselnek és adnak az embereknek, mint a lendület. Persze azzal is lehet jól operálni, hiszen nem lett volna 25 éves a színpad, ha ez nincsen meg, ez a gyere a hátamra, fölveszlek, cipellek, és bebizonyítom neked, hogy igenis van másként. Most meg inkább arra helyezendő a hangsúly, hogy, hogy elmosni azokat a különbségeket, ami, ami későbbben esetleg sztereotípiákat. Nem tudja, valaki ezt nem tudja megugrani, de, de vannak azok az emberek, akik ki tudják a lelküket tárni. Nagyon érdekes például az Angéla esete, aki a másik oldalon állt. És akkor most, most egy a szociális, hagy nevesítsem ugye az ügyhadsereget, és innen üdvözlöm Ibolyát, és köszönöm, hogy támogatja a Béli munkáját Angélának, hogy részt tudjon venni ebben a színpadban, sőt egyébként most 20-án lesz egy előadás nálunk, és ígértem karácsonyra, szentül megígérem, hogy lesz egy darab, lehet, hogy Zaglegyin is az ágyutart címmel, vagy valami ilyesmi, vagy biztos, hogy lesz egy szép karácsonyi műsorunk, amiben ugye bevonom a játszókat. Tehát, hogy, hogy átállt a másik oldal, vagy másfajta szemléletben fertőződött meg, ez teljesen nyilvánvaló.
2: Az alapján, amit mondasz egyébként, nekem az ugrott be a saját magadra, amit önreflexióban mondtál, hogy mintha neked kezdeni el most adni a színpad azt, amit ti adtatok sokaknak a színpadon keresztül éveken át. Tehát ugye azt mondtad, hogy a színpad, ez a kohorsz, vagy ez, ez a családias biztonságérzet, ez a stabil pont, hogy ti ezt nagyon sok embernek adtátok ugye a 25 éven keresztül, és lehet, hogy most fordul át, és most te kapod.
0: Jaj, de jó! Nem gondoltam egyébként, ezt de milyen érdekes az, hogy egy külső szemlélő ezt, ezt hogyan látja.
2: Az alapján, ahogy mondod, szerintem.
0: Valahol ez ott van, hogy, és ugyanígy éreztem egyébként a 25 éves jubileumon is, hogy, hogy évtizedeken keresztül nem tartottam magamat művészembernek egészen addig, ameddig a filmmúzeumban nem volt a Sivó Julinak és a Surányi Zé Andrásnak egy olyan film bemutatója, ami konkrétan a színházról szólt, a Steinbeck Egerek és Emberek felkészülési időszakára rengeteg munka volt benne, és akkor mondta az estét vezető hölgy, hogy mi művész emberek, és így rám nézett. És akkor úgy gondolt bennem valami, és hogy hát ezt a külvilág is úgy látja, hogy művész ember vagyok, és az volt az a pont, amikor azt mondom, hogy hát igen, valóban a művészettel foglalkozom, hogy művész ember vagyok, ez egy érdekes dolog. És akkor, akkor azokat a rejtett tehetségekkel dolgozni, mint például a Peti bácsi is, hogy Peti bácsi egy évvel idősebb, mint én. Mikor vásárolok, akkor nem, apu fizet.
2: Nem mondj ilyet, apu.
0: Igen, ez a hegedűs áttetőmben kicsit mindig azt hittem, hogy idősebb leszek, mint a papa. Vagy nem gondoltam, hogy idősebb leszek, mint a papa. Igen, hogy, hogy ez a rejtett tehetség, ez ugye kijön belőle, és állandóan meg kell halnia, hát most te meg fogsz élni is.
5: Nem csak én halok meg, a pecske mindenkit megöl. Van
2: azt igen, akartam mondani, ez egy nekem bevett, hogy mondjam.
5: Bevett szokás nála.
2: Igen, igen.
5: Nekem nagyon tetszik, a király elhunyál, az fantasztikus. A Tatár Laci, a Madlena Laci akkor átjátszik. Hát Pecske meg is jegyezte, hogy nincsen last minute Madlena nélkül, mert ő játszotta be a last minute-et, de hát azt mondta, ez esélytelen, hogy ő még egyszer bejátsza.
0: Hát mi a lányos neveltetésen nem tiltaná, akkor azt mondanám, hogy volt olyan fos, vagy ami borzalmas. Tehát nem, egyszerűen nem tudom azt.
5: Nem volt rossz, nem volt. De azt nem bírod hozni, hogy Barbara vagyok. 24 éves és kozmetikus. Aztán, hogy a Madlena körszakállal, szőkeparókával tudja hozni, az valami fantasztikus.
0: Na jó, de, de ezt megteszi bárkivel. Mondjad, Laci?
4: Uram, köszönöm, Peti.
0: És akkor ráadásul nem, teljesen mindegy, hogy ki áll mellette, mert ugye volt a Magyar Attila is már mellette.
4: Hát ez egy zseni. Ez egy zseni a Magyar Attila.
0: Desik?
4: Zseni a Magyar Attila, a szöveget nem tudta, Cs. És akkor
5: jártam. Fogalma nem volt.
0: Fogalma nem. Térképre rá volt ragasztva.
5: Ott volt a súgó példány.
2: Ja, vannak ilyen eldugott? Tehát egy térképben, meg így úgy beleragadt
4: szóval ide. Ez a turistáról szól, egy fiatal pár elmegy Svájcba, hogy tök mindegy hova, és van egy térkép, és abban ugye a Magyar Attila ugye nem tanulja meg a szöveget, hát miért is, beleraktuk ugye a térképbe a szöveget. Tehát tök mindegy, abban tök mindegy, mit raktam. Tehát azt se tudta, hogy már miről van szó nagyjából. Ugye tőled jó.
0: De kisbözsi kérdés, hogy ez volt a lányom kint az Enikőbbik, kint ült az udvaron, és tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak, így tanulta a szöveget. De mit csinált kislányom? Mert tudod a szöveget, nem az, hogy rá kell készülnöm, mert ez olyan végszavakat ad, amikor fogalmam sincs, hogy jól tartunk. De egyébként jó. Tehát, hogy miután ugye Margit mondta, hogy a szöveget úgysem tudja a közönség, ezeket zseniálisan meg tudták ugrani. És nagyon jó hangulatot tudtak teremteni ezzel a dologgal. De a másik az, hogy baromi jó az átjárhatóságuk, mert ugye Peti is játszott már mindent benne, tehát volt vasúti jegypénztáros, meg az Isten tudja. És ugye itt egy nagyon izgalmas váltást fogok csinálni, hogy az, hogy ki tudja a másik szerepét, az, amikor a Kabók Peti ül háttérbe és csak simán olvas, egyszer-egyszer megkérdőjelezte, hogy tulajdonképpen minek, amikor jön egy rész, amikor jön valami más, akkor, vagy nincs ott egy játszó, akkor Peti azonnal elkezdi mondani a szöveget. Tehát így átvette, megtanulta ezt az egészet, és akkor ő is egy bázissá vált, és ezek a váltások is nagyon érdekesek, mert ugye Kovács Dávid, aki sajnos nincs most itt körünkben, van az angol rész, amik egy postást kell alakítani, ugye, és angolul kell beszélni, a végén már mondott bullshit-et is, meg mindent, amit néztünk, hogy most hol tart, vagy mit mond, érted? És ennek ellenére baromi jól reagálnak a játszók, de ez nem menne anélkül, hogy nem tudják a szöveget. És most itt a váltás ebben a dologban, mert ugye nem tudjátok elképzelni, Laci, mennyire hálás vagyok azért, hogy ott álltatok hátul a színpadon, és nem tudok elég hálás lenni Bot Szilviának, akit szerintem kapcsoljunk be az adásba.
2: Akkor viszont Madonnát kicsit... ki kell kapcsolnunk addig, mert hogy egy vonal van egyszer.
4: Semmi gond, vonal, hallgatni fogom tovább a rádió. Jó,
0: de nyugodtan beszélhetsz is.
4: Csak nem halljuk.
0: A macskáid arcára kíváncsi lennék.
4: Ne akarjál.
0: Jó van, na.
4: Sziasztok, kis üdvön hallgatók.
0: Már jössz még vissza.
2: Sziasztok. Na kérem, addig akkor csörgetem vissza a...
0: Bot Szilvit?
2: Igen.
0: Addig mondom amit akarok, hogy ugye a mi kapcsolatunk ez úgy kezdődött, hogy együtt jártunk egyetemre, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem mentálhigiénés karán szociális munkát tanultunk, mesterfokozatot végeztünk, azaz én nagyon gyűlölöm ezt a master kifejezést, magát azt is utálom, amikor ilyen anglicizálunk, és vissza, addig kutattam, kerestem, még jogszabályban és törvényben megtaláltam azt, hogy aki ezt a szakot elvégzi...
2: Szia, a beadunk adásba, jó? És akkor tudsz velünk beszélgetni.
0: Használhatja a magiszter kifejezést, és az olyan jó hangzik, hogy magiszter fecske. Tehát amikor elküldök egy levelet, és akkor mindig ott van a magiszter, a tanító, ez a jelentése.
2: Közben akkor... Szilvi itt van velünk elvileg.
0: Szia!
6: Sziasztok! Sziasztok mindenkit!
0: És akkor édesanyám nagykörösön volt idős otthonban, sajnos ő már demenciával küzdött, és hogy a helyi idős otthonban kapott helyet, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm az ottani barátoknak, dolgozóknak és mindenkinek, aki támogatta édesanyámat, de csak egy mellékvágánya volt, és egy alkalommal mentem anyulok bevásárolni a boltba, és megáll egy autó, és az autóban ül egy tünemény hölgy. És kipattan az autóba, és jaj, Fecske, te vagy itt, mit csinálsz te itt? És akkor mondom, hogy jöttem anyuhoz, és akkor szóba elegyedtünk, és jött a színpad kérdése, és ez mi lenne, ha csinálnánk valamit, hát ő nem is tudja, hogy milyen kincs lehet ez, amit együtt tudunk csinálni. És akkor elmentem, és egy pillanat, tehát belépek az ajtón, és egy szerelem. amikor azt látja az ember, hogy mekkora munka van az a mögött, hogy ezek az emberek ne hallódjanak el, és milyen szeretetet tudnak közvetíteni, és elkezdtünk dolgozni, nem is mondja, Istennek volt az a mondata, ha oldalhelyes a szöveg, akkor bocsánatot kérek, hogy vannak dolgok, amiket úgy tartanak emberek, hogy nem lehet megcsinálni, míg nem jön valaki, aki ezt nem tudja, és megcsinálja. És beléptem az ajtón, és akkor Romhányi szöveget vittem, és akkor te ezt fogod, te azt fogod, te azt fogod, te ezt fogod, és akkor a Szilvék azok meg...
2: Ismételjük meg, bocsánat, hogy ugye, aki nem az elejétől hallgatja, hogy az én ótól van.
0: Igen, értem, hogy fogyaték a lélők napközi otthona, Szamárfüldön megint fecsken, de a Szamárfüldomb színjátszó csoportról van szó, és akkor ti fogjátok lehet, és elképedve nézett rám a Szilva, hogy biztos vagy te ebben? Na, ennyi, tehát kezdve tiéd a szó.
7: Igen. Szóval, hát ugye mi nagyon sokat, hát most már 20 éve dolgozom itt, és stabil kollégákkal, hál' Istennek, és úgy gondoljuk mindig, hogy mi tudjuk és ismerjük azokat a fiatalokat, akik itt vannak, és tudjuk a képességeiket. Hát ugye Fecskének ezt így nem mondtuk előre, hogy mi az, amit mi gondolunk azokról, akik itt vannak. És ő meg teljesen mást gondolt, és mindenki elhitte neki. Tehát, hogy és ettől egészen fantasztikus kis produkció született. Aki nem beszélt addig, vagy nem érthetően, az is tudott érthetően beszélni, ki tudta magát fejezni. Olyan díszleteket, olyan jelmezeket tudtunk készíteni, olyan megoldásokat tudtunk találni, amivel mindenki teljes értékű színésszé tudott válni, és hát ez nyilván ennek köszönhető, hogy Fecske nem azzal foglalkozik, hogy a diagnózis szerint, vagy a nem tudom, az eddigi tapasztalásunk szerint ki mit tud, hanem azzal, hogy ő elhiszi, és mi is elhisszük, hogy mindenki mindenre képes.
2: És egyébként, ahogy Fecske mondta itt, hogy ugye a hajléktalanságban élőkkel milyen jót tud tenni a színjátszás, az értelmi fogyatékosoknál milyen hosszú távú, tulajdonképpen pozitív hozadéka van ennek? Hogy látjátok? Hiszen ti maradtok.
7: Nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka van. Alapvetően, tehát az, hogy valaki elhiszi magáról, hogy ő képes színész lenni, hogy ő képes fönt lenni a színpadon. Ez egy olyan önbizalmat, egy olyan minőség, életminőségbeli változást jelent, mert hogy onnantól kezdve már akkor tud a boltban kérni egy kiló kenyeret, vagy tud venni egy jegyet a vonatra, de igazándiból én azt gondolom, hogy a közösségünknek, annak a körnek, akik ismerik itt az énosokat, egy óriási nagy változás a velük való viszonyban, hogy teljes értékű embernek tekintik, és az megadatítik egy vidéki értelmi fogyatékos közösségnek, hogy ő a nagy budapesti Centrál Színház színpadán föllépjen. Hát ez egy sztárok lettek, tehát és igazából annyira jó volt ezt megélni, hát ez fürödtünk a boldogságban, és ahogy jöttünk haza, béreltünk nagy buszt, és jöttek a kollégák, a családtagok, barátok, akik tudtak, és azt megélni, hogy tényleg mindenki úgy kezelte őket, hogy hát ők sztárok, és valami nagyon-nagyon fantasztikus dolgot adtak. És ez beépül a mindennapokba.
0: Szerintelenség nélkül mondhatom, hogy azért az is fantasztikus élmény volt, amikor Pozsonyban mutatkoztak be. Igen. Ez egy nemzetközi plac már 20 éve, amikor Európa számos marginális színjátszó csoportja mutatkozik be. Többek között hajléktalan színjátszók, értelmi fogyatékkal élők, szexmunkások, tehát hogy azért ott egy nagyon nívós, és megjelentek a legényeink, leányaink, és akkor ott letették az asztalra azt a bélyeget, ami ami itt Magyarországon bizonyítja a létjogosultságát az Énónak. Bocsánat, hogy
7: ez így van, szem. És hát tehát, itt megint csak az, hogy ahogyan Pozsonyba kijutottunk. Tehát, hogy tehát az egy dolog, hogy ott van valami, de hogy itt nagyon sokan eddig még nem, hogy az ország határt, a várost sem nagyon hagyták el. Van olyan szülő, aki nem járt még külföldön, és akkor az ő gyerekét mi vittük Pozsonyba, és hát ebben is nagy segítségünkre volt Fecske, mert hát ugye ehhez kellett két autó, és akkor hát Ahácska bácsi, az AHA színpad tagja tulajdonképpen, velük egy idős Volkswagen kisbusz volt az egyik, amit kolléganőm férje óriási biztonsággal vezetett, és ez nekünk is nagyon-nagyon nagy biztonságot jelentett. És akkor hát Kovács Dávid pedig a Vöröskereszt autójával jött, és hát tulajdonképpen kicsit olyan, tehát hogy van is egy kép, ahogy mentünk kifele, és akkor egy benzinkútnál megálltunk, és hát mint egy ilyen Woodstocki kis bulis banda, így néztem, ahogy a Hácska bácsiból először kiszállt a fekete hajú kolléganőm, aztán a vörös hajú kolléganőm, aztán jöttek ki sorba a fiatalok, hát mindenféle figurák, és hát ugye azért óriási nagy látványosság voltunk ott a benzinkúton, de fantasztikus élmény, és ahogyan mindenféle görcs nélkül tisztán meg tudták ezt élni a fiatalok, és ez történt, tehát nagyon nagy volt az izgalom a Centrál Színházba, óriási nagy koncentrációt igényelt, de ahogyan ott jelen tudtak lenni, és amennyire összeszedettek voltak, és ami nagyon-nagyon fontos, és szerintem nagyon sokat jelent, az az integráció, amit mi az AHA színpaddal együtt tudtunk. Tehát a hajléktalan emberek, a fogyatékos emberekkel való találkozása, és hogy az a fajta bizalom és szeretet, tehát ez a minden nélküli szeretet, mindenféle sallang nélkül, nem érdekli a mi fiataljainkat, hogy van-e fedél a feje fölött, hogy most akkor milyen ruhában van, hogy most akkor hogy néz ki, meg van haja, nincs haja, nem tudom én. Ahogy ide jöttek az AHA-sok, mert sokat próbáltunk együtt, a mi darabunkban is többen szerepelnek, és ahogy ők ide jöttek, úgy voltak elfogadva. És én azt gondolom, hogy ez nekik is nagyon sokat jelent. Peti bácsi teljesen közénk tartozik. hozzánk nőtt, mindenki nagyon-nagyon szereti, és én úgy gondolom, hogy ő is viszont. Mindenki számít rá, szeretjük a jelenlétét, szeretjük a hangját, nagyon-nagyon jó itt együtt lenni. Hát és ami ugye a Centrál Színháznál még előjött, hogy az egyik főszereplőnk, Sámuel, fülműtét miatt nem tudott fellépni. És ez két héttel, vagy három héttel így a fellépés előtt derült ki, hogy ez bizony nem fog menni. És ezt a fajta improvizációt és ezt az alkalmazkodó képességet senki nem gondolja szerintem szakmán belül sem az értelmi fogyatékossággal élő emberekről, hogy azonnal tudtak alkalmazkodni. Tati volt a beugró, kétszer tudott eljönni Nagykőrösre, hogy próbáljunk, és hát ugye ő sem tudta a szöveget, tehát nem tudott végszót adni, nem, tehát hogy egyszerűen csak jelen volt, és teljes mértékben jól levették a fiatalok, hogy mit kell csinálni, azonnal befogadták, és hát szerintem egy nagyon remek produkció született.
0: Hát két nagyon rövid sztori erről. A Bonyban volt a ki mit tud, amikor három és elment a villany.
7: A Bonyba, igen.
0: Totál sötét, érted?
7: A Bonyba, igen.
0: Az minden játszó rémálma. Ahol például hangosítás van, vagy énekelnek, vagy valami, akkor így, kisaranyom.
2: Igen.
0: És ez. És nincs semmi, és akkor ott észnék kell lenni, és akkor ott hangot kell kényelni, stb. Na, a másik meg, hogyha ugye elmegy a fény, és akkor ott tovább kell vinni ezt a dolgot, és egy másodperce nem álltak meg. ez valami fantasztikus volt. Lackó, vagy Laci emlékszik rá, Madlena Laci, amikor Kecskeméten ment el a templomba az áram, ott adtuk elő a tanulunk idegen nyelveket, és akkor volt nálam egy zseblámpa. És azzal világítottam a Kecske templomba, hogy kitaláljanak, és megállás nélkül tolták tovább a darabot. A másik bűbájos történet volt, hogy amikor a pici lányunk, aki ugye haldoklik, a jelenet szerint ugye ez egy esti fényben történik, ahol hófehér ruhába bejönnek a halott kísérők, és akkor fölemelik, vára viszik a fehér gyolcsba, itt nálunk ez egy lepedő volt, becsomizzák, és akkor fölemelik, és akkor ott kiviszik. Na most ennek egy komoly előkészítő munkálatai volt, amit természetesen Fecske bácsi fogalma nem volt, hogy hogyan kell ezt csinálni, meg hogy mit okoz. Tehát, hogy hány ezer őszhajszálat varázsoltam az ottani segítőknek a fejére, azt elmondani nem tudom, de én ezt csak utólag tudtam meg. Gyerekek, figyeljetek ide, most a pici lány az itt lesz lent, oké, ne izguljál, vigyázzak rá, stb. Na, meg mi pasik, bizonyítsuk be a lányok, hogy mekkora ászok vagyunk. Fogjuk és felemeljük azt a kislányt. Hú, akkor egymást erősítve, igen, olyan erősek vagyunk, meg olyan erősek vagyunk, meg csú, meg bebizonyítjuk, stb. És akkor mondtam, hogy nyúljunk alá, combnál, deréknál, tarkónál, másik kettő-kettő, és akkor lassan emeljünk, na most aztán nem vagyunk papírkutyák, és gyerünk, és elkezdtük emelni a kislányt, és tömör van súlya neki, és hogy elkezdtük emelni derék magasságig, így tudod, az izgalom a tetőfokára, hát a fiú koncentrálnak, és akkor elemelkedik az asztalról a kislány, és akkor jön följebb, egyre följebb, és megáll derék magasságban, és ezt a csendet baltával nem lehetett volna ketté vágni. Mm. És akkor mondtam, hogy szépen lassan tegyük le ezt a kicsi lányt, nem elejteni, letettük, és akkor yes, és tapsoljuk meg, és akkor olyan egy hatalmas ováció, nagy tapsolás, és akkor így megfordultam, és az Iptim és Szilvi ilyen de egy ilyet csináltak, mert az ember nem tudta volna ezt megcsinálni egy olyan kicsi lányjal, aki kifeküdt a trollin, és nem lehetett leszedni.
7: Igen.
0: Tehát, hogy mennyivel, tehát nem tudom, nem érte, és valószínű, hogy van egy ilyen is ebben, hogy valami nem veszem én azt komolyan, hogy nincs olyan Margit esetében is, hogy nem fog az menni, de hogy nem fog menni, és akkor tololappal rátoljuk, rátesszük a színpad, és egyszer csak azt vesz észre, hogy jé, ott vagyok. Ugyanez Angélánál is, amikor olyan pici szeretett gömbölyöket látok bennük, Margit arca él, amikor játszik, és úgy fordított, hogy eljátszotta a színpadon, amit fordított. Az Angélának amikor egy függöny mögött van, és széthúzódik a függöny, és Petibát átkíséri a másik oldalra, egy olyan szeretett gömbölyt véltem felfedezni az arcán, apró pici kis gesztusokkal, hogy megsimítja az arcát, ezek mind egy teljesen más megvilágításba helyezi az embert, hogy mindkettőknél felszínre hoz egy másfajta gondolkodást, és nem a megvalósításon van a hangsúly, hogy kezdjük ebbe betanulni ezeket a dolgokat, hanem önmagát. Tehát így, amikor viszonylag keveset instruál az ember, akkor arra számít, hogy belerakják önmagukat ebbe a dologba. Tehát ettől lesz
2: ez meg autentikus. Ez megtörténik egyébként, hogy mindig? Vagy ez azért van benne lúti?
0: Ez már kifejlődő dolog. Tehát először kezdtem én azzal, hogy na most akkor gyereke, előmutatom a dolgokat, és egy darabig ment is egyébként, a Laci is tudná erről beszélni. Volt, hogy főtöz vágtam magam, meg szaladgáltam ott Palermóba körbe-körbe az én zihálva a nézők között, hogy ezt akarom. Na, de annak más aspektusa volt, tehát az előmutatás egyfajta kódolás, egyfajta tolmácsolása a magyar nyelvnek, mert az egy nagyon szép történet, csak éppen nem érti senki, mint a Heatnél is, amikor drága kedves barátaim, hát mit akartok itteni? Ez egy menekültábor, és akkor más emberként mutatkozok be, szakállam meg mindenre. De hogy már nem mutatok elő, mert én hiszem azt, hogy ők már rendelkeznek olyan rutinnal, meg ha nem, akkor az lesz a plusz beleadott munka, hogy nem felmondott szöveggel kezd el dolgozni. Automatikusan észre fogja venni, amikor már szövegbiztonsága van, mert akkor elkezd játszani, amikor már maga lesz. Azt szoktam felhozni erre, hogy nincs olyan beszélgetés, ami hogy is mondjam, Udvariasan megvárom, míg a másik beszél. Most ők itt hárman néznek rám, és udvariasan megvárják, hogy miért nem hagyom őket szóhoz jutni. Képzeld el egy óvodába, amikor megtanulják a szöveget, és jaj, de szép vagy, Pisti! Másik oldalt. Ne mondd már, Jóska, nem igaz, Marcsi, hogy te mit akarsz neki, és akkor megvárják egymást. Én, na hát a beszélgetés, a kommunikáció ez nem így zajlik, apropó eszembe itt van, amikor belevágok, akkor elmondom, és stb. Na most ezt reprodukálni azért nem egy könnyű dolog. Hol csapjál bele, hol érezd azt, hogy itt most meg kell szólalni. Valamit, egyébként a nonverbális kommunikációban is nagyon-nagyon fontos szerepe van, hogy mikor csapok bele valamibe, vagy milyen érzelmet fogok közvetíteni. Most ha éppen látnátok, akkor csalapálok a kezemmel. Hogy a verbális kifejezéseknél meg abszolút, tehát amikor Margit ősemberezik, és csapnak rá egy ősembert, jaj, meg nem is, akkor itt ez a metakommunikáció a beszélgetésben is megjelenik, reagál, reakciót ad, és akkor a másik jelenetben, amikor kiemelik, és átviszik ennek a halálkapuján az embert, akkor nagyon fontos az, hogy hogyan érintem meg, hogy hogyan húzom föl, hogy hogyan szólok bele az ő, hát nem életem, mert ott már egy átlépés, tehát végül is élet, mert ha hiszünk abba, hogy van túloldal, akkor egy életről beszélek, csak az élet, annak az életnek a minősége más. Hát ugye másképp mondja az ezotéria, a keresztény vallás, stb. De én hiszem azt, hogy a mi személyiségünknek nem záródik le azzal, hogy itt vagyunk, hanem lesz itt még máshogy is, és lesznek adományozóink, lesznek, akik segítenek bennünket, és egyébként új adományozóink közé tartozik. Múltkor azt hiszem említettem, olyan aranyosak voltak, bementem a Bakelitboltba, a Baros utca elején jobb oldalra, olyan bűbályok tünemények, hogy adtak egy nagy csomó lemezt már nekünk, a falra kikerül meg. Jó érezni azt, hogy még ha ilyen egyszerűséggel is, de olyan nagyok lesznek ezek az emberek, hogy sose tudják, hogy milyen apróság válik számunkra nagyok. Hát ugye fenntartunk a Menhely Alapítványnak az aprósága, ami számunkra apróság, hát nagy munka áll mögötte, hogy fenntartóként megjelennek, és szabad utat engednek, tehát, hogy nincsenek felülbírálatok, nem amikor egy beszámolót csinálnak, hogy nem veszőznek, hogy akkor most hova tettem a veszőt, meg az ékezetet, akkor a kollégáimnak a hozzáállása, a bölcső, ugye a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet által fenntartott madridi úti hajléktalan szálló, nem mondom el még egyszer, hogy ez volt a bölcső ehhez. Az ottani kollégák, akik idézően megbocsátják nekem azt, hogy hamarabb megyek el, meg hogy elmegyek meg.
2: Közben lassan a végére érünk, úgyhogy...
0: Nem, és nem. Várjál a koncert sorba. Jó, hát ugye ennyit untattam a népséget, bocsánatot kérek.
2: Hát azért nyilván érdemes megemlékezni minden ilyen szép negyedszázados jubileumról, tehát ez mindenképpen erről azért kellett veletek beszélgetni, mert hogy ez egy szép kor.
0: Hát igen, mi szeretnénk ezt folytatni, mert hogy a Margiték által kézben tartott hit vészhelyzeti tréningnek hihetetlen jó a színházi bázisának lenni, amit ugye mi úgy hívunk, hogy élethelyzeti színjáték. Ott nagyon sokféle munka folyik.
2: Ezt érdemes visszahallgatni az archívumunkból, egyébként beszélgettünk erről korábbi években.
0: De most mondom, tehát amit mondtam is, igyekszek rövid lenni, hogy majd megjelenik egy új szereplő benne, és ez az egész történet megváltozik. Tehát magában a metodikájában, tehát hogy van egy fegyverismeretem, és akkor ott áll mögöttem 3-4 fiatal, vagy 5, vagy a régi bútordarabok, akik ott vannak, és automatikusan felveszik ezt a ritmust, ezt a keménységet, ezt a fegyelmet, ezt a figyelmet, amit a rendészeti múltjával hozott az Angéla, és minőségében változik meg ez a dolog, és én azt gondolom, hogy ezt ha jó kufárkodunk ez a dolog, akkor még élethűbb lesz ez a bizonyos élethelyzeti színjáték, mert itt nem mi nekünk, vagy nem nekünk kell a nézőt behozni egy olyan pozícióba, hogy értsen bennünket, hanem pont fordítva, tehát nekünk kell a nézőt megérteni, és az alá menni, és úgy játszani, úgy alakítani valamit, hogy velük együtt tudjunk fordulni.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
0: Lecsapott, elküld.
2: Én nagyon szívesen, csak hogy ugye az a probléma, hogy most már véget ért a műsoridőnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok velünk. Várunk majd vissza benneteket egy másik alkalommal is, nyilván mindig van valami újdonság az AHA színpad, illetve most az ENO házatáján. Én annyit tudok már csak hozzátenni, hogy legyetek jók, ha tudtok, lesz meg egyszer nap a világon, békét Ukrajnának, és most jön a megnyugtató cica zene, várjál, és a haza és haladásért utánunk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A bolgár parlament elfogadott egy törvényt, amelynek célja, hogy hatékonyabban megvédje az újságírókat, aktivistákat és másokat azoktól a visszaélésszerű perektől, amelyek a kritikusok elhallgattatására vagy megfélemlítésére szolgálnak, írta a Euronews. Az úgynevezett közösségi részvétel elleni stratégiai perek célja nem az ügy tényleges megnyerése, hanem az, hogy elhallgattassák vagy anyagilag tönkretegyék az újságírókat, a visszaéléseket feltárókat és a jogvédő szervezeteket. A SLAP perek többségét azok indítják, akik elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy megfizessék a magas ügyvédi díjakat. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyértelműen megalapozatlan kereseteket már a korai szakaszban elutasítsák, rövid határidőket ír elő a bírósági döntésekre, és szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az alperesekkel szemben ideiglenes intézkedéseket, például vagyonzárlatot rendelhetnek el. A Massachusetts-i Amherst Egyetem kutatói megállapították, hogy a kopasznyakú harangozó madár és a vöröslábú kígyászdaru egyaránt 120 decibel feletti hangverővel képes énekelni, ismerteti a CNN-re hivatkozva a Kubit. A hétköznapi hangok közül a légkalapács hangja áll hozzá a legközelebb, mondta a tanulmány társszerzője. A két madár hangereje felveszi a versenyt a csombókos harangozó madár hangerejével, amelyről 2019-ben állapították meg, hogy akár 125 decibellel is képes rikoltozni. A kutató 2018 és 2025 között összesen 123 madárfaj hangadását mérték Massachusettsben és Brazíliában. A vizsgált fajok közül 113-nak a hangját eddig még sosem rögzítették. Azt azonban egyelőre nem sikerült meghatározniuk, hogy pontosan milyen környezeti és evolúciós tényezők vezettek ahhoz, hogy egyes madarak hangosabban kiabálnak az oroszlánoknál, vagy akár az elefántoknál is. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris Szent Ivánnál, írta a nadgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz Pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Shazam Connect and Pazam Connect.
1: Jó reggelt kívánunk! Hazai saladás következik. Egyelőre a magányról fog szólni, mert egyedül vagyok itt a stúdióban. Reményeim szerint Bandi valamikor meg fog érkezni, mondjuk 10:30 előtt 2 perccel, és a Gyuri, Csabán Gyuri pedig igazoltan van távol, mert a Magyar Független Filmszövetség fesztiváljában van, ami Egerben van. Addig meg fogom próbálni kezelni ezt a pultot, és meg fogok próbálni beadni egy zenét, és aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Ha esetleg majd a hallgatók is beszállnak, akkor le tudunk majd elkezdeni beszélgetni. Addig pedig felső komputeren elindítok valamit, ami reméljük elindul.

0: Jó reggelt kívánunk. Itt vagy, Bandi?
1: Nem.
0: Hol vagy? Melyiken vagy? Kéken? És most itt vagy?
1: Hát itt vagyok, de nem tudom, hogy hol, mert nem tudom, hogy a Bartók Rádió egyházzenei műsorába érkeztem, vagy egyenesen a templomba, és hogyha a templomba, akkor megvolt-e már a szent beszéd?
0: Ülj le, fiam.
1: És miről beszélt a tiszteletes?
0: Arra...
1: Tisztelendő.
0: Arról beszéltem, hogy a sátán itt van közöttünk, és mi lenne, hogyha a sátántól megszabadulnánk. Vannak itt ilyen külföldi barátunk jöttek az elmúlt időben, és azt mondták, hogy nagyon jó itt Budapesten lenni, tényleg nagyon jól érezték magukat, minden csak olyan furcsák az emberek.
1: Ezek a les français?
0: Voltak les français, meg voltak les australien, meg les américain, és akkor mondták, hogy nagyon, szóval nagyon érdekes, mert olyan csomó rossz kedvű ember van. Tehát, hogy például eladók olyan oda vetik, oda dobnak valamit, vagy szóval nincs az átfogó kedvesség mindig. De azt mondták, hogy vannak, akik nagyon kedvesek, csak hogy előfordul, hogy nem van nagyon kedvesek.
1: És a szatyrukat a buszon, arra nem panaszkodtak?
0: Arra nem panaszkodtak, nem, mert általában napközben utaznak, amikor nincs tömeg. Tehát azt nem említették, hogy... Hát az egyik francia említette, hogy a Bandi, amikor a villamoson vagy buszon utazik, akkor bosszantja őt.
1: Érdekes, én igen.
0: Igen, ezt mondták.
1: Mert ez egyébként lejött a beszélgetésnek a sumája a francia közszolgálat.
0: Abszolút, igen. A rádió, a France Interen beszéltek arról, hogy Budapesten...
1: Hogy mi erről beszéltünk.
0: Igen, hogy Budapesten szatyrukat tesznek az ülésekre.
1: Igen, azért van az, hogy én is nagyon sokszor, tehát hogy nagyon sok emberbe, Gyuri, amit mondtál, hogy az empátia hiányára reagáljunk empátiával, és a történelmi szenvedéseket próbáljuk a szatyor lehelyezés mögött meglátni.
0: És ezt mondtam, most ironikusan mondod, vagy komolyan?
1: Többen, nem.
0: Magadban néztél?
1: Nem, tucatjával kaptam telefonokat, hogy felnyitottad a szemüket, és egész másképp.
0: Tehát forduljunk embertársainkhoz nyitott tekintettel.
1: Van, aki azt mondta, hogy ő eddig soha nem tette le a szatyrát mellette levő ülése, de ezentúl lefogja.
0: Az ülésre vagy a földre?
1: Az ülésre. Tehát mennek, mit tudom én, a 100, nem tudom hányas buszon, ketten, ő leteszi, csak azért, hogy egy kis empátiát kapjon attól, aki...
0: Akinek nincs ülőhelye.
1: Igen.
0: És az ülőhelyes meg mit mond ilyenkor? Tehát mondjuk én vagyok, aki állok. Igen. Jó, és van nálam mondjuk 10 kiló krumpli, meg 3, nem tudom, kiló hagyma. Akkor én...
1: Ezért lesz rakott krumpli?
0: Akkor én azt mondom, hogy
1: a jó napot... Nem vette?
0: Jó napot, uram! Örülök, hogy van egy ülése.
1: Szerintem elég, ha csak fixírozod a szatyrot.
0: De azt mondom, de mondom, hogy jó napot, kedves uram, vagy nem mondom?
1: Elnézést.
0: Ja, elnézést, hogy itt állok.
1: Elnézést. Igen, valamit mondasz, és akkor én...
0: Bocs, hogy vettem 10 kiló krumplit.
1: Igen. És hogy most megyek
0: kolbász. Kolbász, én nem tudtam venni, mert elfogyott a pénzem, de mindegy most.
1: Mi van a cetliden, Gyuri?
0: Figyelj, azon gondolkoztam, amit ilyen, mindjárt megmondja a hallgató, hogy mind gondolkoztam. Szerintem elmondja. Haló.
2: Szevasztok, tehetetlenek vagytok. Tehát a szatyor helyett 20 centi penge hosszúságú késével alulról fölfele le is bökhetne a villamoson, nem? Tehát akkor már inkább a zacskót helyezze kényelembe.
1: Most egy megtörtént esetre
2: úgy általában. Reflektál,
1: de azért az egy kicsit extrém volt.
2: Hát extrém volt, de ha nem is pont ez, de azért át lehet ezt élni a körút legfontosabb járművének, vagy tömegközlekedési eszközének bizonyos szakaszain, és itt most nem a mások tapasztalatára hagyatkozom, hanem a saját érzéseimre.
1: De igen. Ferenc körút és a József körúton áthaladó 4-es, 6-os villamosokra gondolsz?
2: Nem, az Oktogontól a Jászai Mari térig én azt rendszeresen igénybe veszem, és néha félre lesütöm a tekintettemet, és igyekszem láthatatlanná tenni magam, hogy még véletlenül se kontaktáljak.
0: Mert akkor mi van, ha kontaktálsz?
2: Hát nem tudom. Megjegyzést tesznek, hogy ne kontaktáljak. Mindegy, csak mondom, hogy hát azért inkább a krumpli üldögéljen azon a másik széken, mint mit tudom én, valami más történet.
1: Nem, a krumpli az pont, hogy nem az van a Gyurinál, de mindegy, igen.
0: Jó, egyébként a krumplinak
2: sem könnyű. De nem krumpli, tehát nem rakott krumplit csinál, nem azt mondta?
0: Hogy de majd az lesz. Áll. Majd az lesz, hogyha kibírom hazáig.
2: Jó, de sok tojás meg kell tejföl, meg egy pici reszelt sajt a tetejére, az úgy nagyon jó.
1: Azt tudod, hogy ha a tepsit nagy, viszonylag vastagon a teljes tepsit úgy kezded, hogy tejfölt raksz rá, akkor nagyon-nagyon finom lesz.
0: De akkor
2: oda megmondom a feleségemnek.
1: Nem, ezt én az interneten láttam egy ilyen receptet, és meg tényleg nagyon jó.
0: De figyelj, a tejfölre nem kezdhetsz, akkor odaég a tejföl.
2: Nem fog odaégni, majd figyelünk rá. Na, szevasztok!
0: Hello, szevasz! Ezt nem igazán értem, hogy fogunk figyelni rá. Hát, hogyha olaj előtt teszel vele tejfölt?
1: Erre már nem emlékszem, de fenn van az interneten. Figyelj. A Bernard József séfnek van egy rakott krumpli.
0: Mm-hmm. Szóval te rakott krumpli recepteket nézegetsz az interneten.
1: Hát nem, általában recepteket nézegetek.
0: Jó.
1: Bár most kicsit leszoktam róla, mert igazából az AI-t kell megkérdezni.
0: Igen.
1: Az AI nagyon jó receptben.
0: Igen, éppen az AI mindenben nagyon jó. Ez tényleg most már egyre jobb. Haló?
3: Haló? Nord vagyok. Ezeket az utasokat vannak fokozataik. Van, aki úgy ül le, hogy a folyosóra, a folyosó mellett ülésre és az ablak mellett ülés üres. Akkor oda is be kell kéreckedni.
0: Igen.
3: És aztán van az, aki a folyosó, tehát a belül ül le, és az ablak mellé leteszi a táskáját az ülésre. Olyan is van. Amúgy leszoktam én is rakni az ülésre, de hogyha valaki jön, akkor azonnal fölveszem, és az ölembe veszem a táskát.
0: De és megfigyelted magadon azt, hogyha van egy kettős ülés a buszon, és te beülsz a belsőre, akkor rárakod a krumplit a bal oldali ülésre, és mereven kifelé nézel az ablakon.
3: Nem szoktam ilyet csinálni.
0: Nem?
3: Nem,
1: hát akkor te egy kezdő vagy.
3: Nem. És amúgy külföldön is van ez, Londonban is van ez, hogy táskát ülésen tartják. De általában reagálnak, tehát ha a szállnak föl emberek, akkor szépen mindenki pakolja el a cuccát az ülésről. Akad nyilván itt is olyan, aki mereven bámul kifelé az ablakon, rá kell szólni, de ritka. Uh-huh. Ennyit szerettem volna elmondani csak.
0: Ez nagyon értékes volt, köszönjük.
1: Igen, már a múltadásban erről részletesen beszéltünk, de mindegy. Azért is kérdezem, hogy mi van a cetliden, Gyuri.
0: Na figyelj, az nagyon érdekes, hogy tehát ha itt vannak külföldiek, akkor kérdezik, hogy mi van itt. És akkor mondtam, hogy hát semmi különös, kezdték, hogy hallják, hogy vannak ilyen változások, tehát ilyen mindenféle események, meg vizsgálatok, meg ilyesmik. Haló?
4: Haló, jó reggelt!
0: Szevasz!
4: Van olyan utastípus is, az a kedvencem, amelyik megjegyzést tesz, elkezd hozzád beszélni, az a legjobb. Tehát azt szeretem, 70-es troli, Király utcától a Nagymezőig, és így hát itt szeretném a jegyemet lekezelni, annyit nem utazok, hogy bérletezek, és így, már mint BKV-val. És így akarom lekezelni, de valamiért nem adja, nem tudom, túl használt volt a jegy, már mint ilyen gyűrött, és így azt mondja, betalálsz, és így mondom, hát megoldom közt. Ott ül a feleségével, és így egy ilyen, hát látszik, hogy nem egy pesti típus, és így hát így továbbra sem működik a jegykezelő. Erre az arc azt mondja, hát bőrlököt kell venni, mert hogy az jobb ilyenkor. Hát mondom, köszi, tényleg megoldom, nem para, intézem. Az arc nem hagyja abba, és elkezd tanácsokat osztogatni, hogy jó nekem, hogy mert hogy hát már úgyis itt a végállomás, mindjárt meg, hát mondom, de én addig nem megyek a végállomásig, és ilyenkor én szeretek tovább beszélni egyébként, de pont az ellenkezője vagyok, mint az előző telefonál, vagy a kettővel ezelőtt, hogy akkor kíváncsi vagyok, hogy meddig megy a fonál. És akkor így így már ott tartottunk, hogy fölemlítette, hogy egyébként van bérletem, csak nem ebbe az országba, és így mutatom neki, ja, és akkor mondom, lehetne itt is ilyen bepittyegős rendszer, csak hát ugye ezt megoldotta nekünk a Deutsche Tomi, aztán ez nem működik, és akkor ja, akkor már elkezdett felháborodni, és akkor a végén az lett az egészből, hogy már inkább gondoltam, hogy mondtam, hogy ja, hát akkor inkább nem is kezdem le ezt a jegyet, akkor inkább blitzelek egy megállót még, és akkor azt a szót nem is értette, hogy blitzelés, meg ilyenek.
0: Hogy nem értette?
4: Hát az ilyen vadidegen szó volt.
0: Uh-huh. Jó, hát figyelj,
1: gyöbbenetes dolgok történik a 70-es
4: trolling. Így mondtam neki, hogy hát de mindegy, ja, hogyha mi lennénk ott a politikusoknak a székükbe, akkor mi nem lopnánk el mindent. Hát mondom, ki mit hozott otthonról, hát nem tudom, te lehet, hogy ellopnád, uh-huh. Nem tudom, van akinek elég a havi fizetés is, van akinek meg semmi, ja. Ugye, de aztán közben leszálltam, aztán döbbenten álltak. Ja. Na mindegy, szóval.
1: Nagyon veszélyes.
0: Hát figyelj, tényleg ez
1: nagyon
0: kemény
1: veszélyes.
0: Volt.
1: Köszi. Okay.
0: Hello. Szóval... Tehát beszélgettünk arról, hogy ők mondták a franciák, hogy hát képzeljem el, hogy letartóztattak egy volt kulturális minisztert. Tehát bekísértek a bekísérő helyre, és mondtam, hogy hát képzeld el, hogy nálunk is. Mikor volt? Hát aznap. Hát képzeld, nálunk is aznap. Tehát akkor úgy tűnik, hogy volt egy ilyen járvány, hogy aznap letartóztat.
1: Franciaországban is letartóztatok.
0: Igen, persze. Igen.
1: De ő is a Fidesz
0: kampányt. Egy korábbi, nem a mostanit, egy korábbit.
1: Az NK ügyben?
0: Az NK ügyben, igen, mert Halló.
5: Tegnap a vonaton két fiatalember felszálltunk ugye Újpesten, ott ült és ugyanígy a táskáik maguk előtt. Egy néni előttem, aki kicsit ilyen vehemensebb volt nálamnál, nagy pakkal ugye persze ő is jött, és megkérdezte a fiúkat, hogy eltennétek a táskátokat? Hát a fiúk, de a táska is fáradt.
1: Na. Ezt mondták?
5: Igen.
1: És nem tették el.
5: A srácok nagyon fáradtak voltak, meg ilyen melós kinézetű, uh-huh. Tehát hogy igazából olyan koszos ruhában minden, szóval. És akkor mondta néni, hogy hát jó, elhiszem, hogy ti fáradtak vagytok, de ugye a táska is az azért annyira nem. Mindegy, szóval erről.
0: Ja.
5: De aztán nagyon jól elbeszélgettek, szóval, hogy ők a villanyszerelők, a néni meg csak bőrgyészműves, és hogy a bőrgyészműves keresetből nagyon nehéz kifizetni a villanyszerelőt. És hogy a néni inkább tovább tanulna talán valami.
0: Igen, akkor tulajdonképpen ezek a táskák segítik az emberi kommunikációt.
5: Igen.
0: Tehát hogy egymás felé fordulunk.
5: Lesz. Ez lehet, hogy egyébként így ilyen evolúciója ennek a városi elégdegenédésnek, hogy ezt így felszámoljuk ezzel valahogy, szóval, hogy mégis valahogy kontaktálunk.
0: Bár... Így van.
1: De azért egy lépésre vagy attól, hogy felszólítsd az utasokat, hogy tegyék le a táskájukat a mellettük levő üres ülésre. Idáig azért nem menjünk el.
5: Vagy tegyük egymás ölébe, és hogyha esetleg nekünk néző, lehet, hogy elbírja jobban. Tehát.
0: Vagy eleve csináljuk azt, hogy csak nagy táskával szabad felszállni a buszra.
1: Oké, köszi.
5: Most az a baj, hogy a Flixbusz, aki utazza két hét, most azt mondták, hogy 1000 forint, és nem is rakhatom a másik ölébe.
0: Úristen, akkor menj egy másik társasággal.
5: Hát a bürokrácia az ennek úgy tűnik, hogy mégiscsak...
1: És hova kell a Flixbusszal utaznod?
5: Még egyszer?
1: Hogy hova utazol a Flixbusszal?
5: Ja, Münchenbe.
1: Így. Mi nem mész vonattal? A sokkal hát, kényelmesebb, mert... nem?
5: Az az igazság, hogy a büdzsé szerint, meg hogy megkérdeztem a páromat, azt mondta, hogy hát ő kibírja azt a 9 órát, mert nekem ez volt az első, hogy jó, busz, de mondjuk, hogy ez hosszasabb, az biztos, és azt mondta, hogy kibírja. Hát mondom, akkor én is kibírom, kemény vagyok. De a másik meg, hogy a vonaton azért nem ugyanolyan kényelmesek már mindig az ülések. Tehát én ültem már ezekbe az IC-kbe, és hogy azért az egy ugyanolyan szorongató tud lenni, nem olyan tágas már. Szóval ja. Nem nagy különbség van a busz, meg a vonat közt szerintem.
0: Hát különösen, hogyha egy táska kiszorít téged az ülésről.
5: Hát, na, igen, köszönöm. Hát,
1: jó okay. Utat, és kellemes útlevést Münchenben.
5: Sziasztok.
1: Ciao.
0: Ez, na, szóval, hogy a Rashida Datit is aznap egy korábbi, hát egy szörnyű dolgot művelt.
1: Tett,
0: azt csinálta, hogy amikor ő ilyen miniszter volt, akkor valamilyen befolyással visszaélt és előnyben részesítette a Renault, nem tudom, brazil igazgatóját, és hát
1: szörnyű. De miben? Adott neki egy jegyet?
0: Hát valami szörnyűséget követett el, igen, és hát gyorsan kihallgatják. Haló?
6: Szervusztok, Gyuri vagyok, buszos barátom, most csak annyit, hogy én Újpestről járok ki Dunakeszire a buszon, és azért megyek egyel később, mert ugyanezek a problémák vannak, nagyon az összes táska fáradt, és két helyet kell elfoglaljon, és már nincs kedvem beszélgetni. A másik pedig, hogy a vonat jóval drágább, mint a busz, valamint 10 óra, 12 óra a vonat Münchenbe. De én már jöttem úgy haza Münchenből, hogy 18 óra volt, mert Salzburgba sikerült 3,5 órát átcsondozni, úgyhogy én megértem ezt a buszozást.
0: Hát ez szomorú.
1: Köszönjük, a döbbenetes viszonyok lehetnek Újpest és Dunakeszi között a korábbi buszon.
0: Szevasz!
6: Ja? Oké, szervusztok!
1: Szóval valahogy, a múltkor is beszéltünk erről, és akkor senkit nem érdekelt.
0: Nem, de hát most érett meg, hát most ősz lett.
1: De hogy hogy nagyon sokakat traumatizál ez a dolog.
0: Azért, mert valószínűleg most több táska van. Most megjött a meteorológiai ősz. Na mindegy. És akkor beszélgettünk arról, hogy hát tényleg micsoda szörnyű dolgok történtek, és akkor mondtam, hogy hát képzeljék el, hogy nálunk pedig hát volt egy korábbi kulturális miniszter, aki hát úgy nagyon drámai körülmények között, mert tényleg az nagyon kellemetlen, hogyha az embert elviszi a rendőrség, vagy a nem is tudom, ki vitt el.
1: Hatóság,
0: jó, valakik, tehát valamilyen testület, és tényleg úgy felépítik ezt az egész, hát mondjam, tényleg drámai szituációt, ott a család, ott van mindenki. Tehát az egész így, a mise-en-scène az nagyszerű. Vagy szóval ilyen átélhető, és tényleg az embernek meghasad a szíve, hogy szegény. Jó, el, nem tudom, 17 milliárd.
1: Az ország házából.
0: Az ország, hát nem onnan. De hát mondjuk jó, de, volt
1: de,
0: egy...
1: De a színház az is hozzátartozott, hogy lehet, hogy innen viszik el.
0: Igen, és akkor...
1: De innen nem vihetik.
0: Igen, és akkor nem tudom, van valami 17 milliárdos, nem tudom, valamilyen kis apró, nem tudom, ügy, ami miatt ráhúzzák.
1: És mondtad a 17 milliárdot.
0: Mondtam azért... a franciáknak a 17 milliárdot.
1: És az Európa mondták, is
0: hogy...
1: mondtad?
0: Igen, mondtam, és mondták, hogy biztos rosszul mondtam. Hogy nem értették, hogy biztos rosszul beszélek, vagy nem tudom lefordítani, és mert például a Sárközi úr, aki egyébként magyar származású, és korábban francia elnök volt, ővel egy szörnyű dolog történt, hát ő ugye le is csukták, meg börtönben volt, meg mint korábbi köztársasági elnök, és azt hiszem 5 millió euró volt, amit táskába vittek az irodájába, akik vittek, nem tudom miért, és hát 5 millió euró az mennyi? Hát az
1: 5 millió euró, az másfél milliárd forint.
0: Várjál, nem. 5 millió. Nem tudom kiszámolni. Szóval ki tudja számolni? Hát 300, mondjuk.
1: Igen, 300.
0: Nem.
1: Az 1500 millió, az másfél milliárdnak tűnik.
0: Jó, ugye? Hát az meg se, az Magyarországon de meg mondjuk... se jelenik. Jó, na mindegy. És akkor mutattam ezt a drámai videót a külföldi barátoknak, amikor áll az áldozat, a miniszter úr az utcán, a kocsinak az ajtaját csukogatja, és egyszer csak a kocsi elmegy, és ott marad, és keresi az autót, ami elviszi őt a kihallgatásra. És akkor kérdezték, hogy ez most egy filmjelenet, szóval most ez egy eseményt mutatok, vagy egy részletet egy filmből. És mondtam, hogy nem tudom megítélni, hát ez itt van az interneten, nem tudom, hogy az AI korában most akkor ezt elhihetem-e vagy sem, csak olyan furcsán ártott a korábbi miniszter úr, és úgy kereste az autót, amelyik elvitte őt a Böribe.
1: Hát nem a Böribe.
0: Hát átételesen a Böribe, igen. Na mindegy, és akkor megbeszéltük, hogy mindenütt nagyon nehéz. Hogy Franciaországban is nagyon nehéz. Meg
1: és a végén elhitték a 17 milliárdot?
0: Hát...
1: Nem tudod a mai napig.
0: Hát mondtam nekik, hogy ez a 17 milliárd egyébként nem egy akkora összeg, hogy most így ki kellene emelni, mert például a Nemzeti Bankból ennél egy picit nagyobb összeg hiányzik. Ennek a 17 milliárdnak a mondjuk 20-szorosa, ami már franciára lefordítva sem, azt már nem lehet kimondani ekkor a számokat. És mondták, hogy tényleg hiányzik ennyi? Hát mondom, azt hiszem, igen, ennyi hiányzik. És hogy mi történt? Hát mondom, semmi. Hát mi történt volna? Hát most pici luk van a büdzsében, hát na bum, hát Magyarország gazdag ország. És akkor mondták, hogy ja, tényleg tök jó Budapesten lenni. Szóval érdekes ezt ilyen külföldi perspektívából is ránézni a dologra. Nem tudom egyébként tényleg, hogy ez a performance, ez hogy jött létre, de ez tényleg leírja.
1: Ez az autós?
0: Ez az autós, igen.
1: Ez... Hát ez félrejtette a sofőr. Na, mi, mert előtte, mintha berakta volna a szatyrot az ülésre. De és azt hitte a sofőr, hogy ebben el is van itt, hogy a szatyrot körözik.
0: De Baddi, te vagy a sofőr. Amikor szállítasz mondjuk családtagokat, vagy ismerősöket az autóba, akkor te hogy?
1: Hát lehet, hogy belenézek azért a visszapillantóba, hogy mielőtt felengedem a kuplunkot, hogy nagy gáz, kettes kuplunk, előtte megnézem.
0: Mert értem én, hogy nem látta a visszapillantó tükörbe, és arra gondolt, hogy lehajolt cipőt fűzni, vagy mi lehetett az oka? Na mindegy.
1: Hogy ő van a szatyorban.
0: Na most az a szörnyű, hogy tényleg van egy ilyen drámai esemény, meg nem tudom, rendszerváltás, és tényleg egy ilyen mókasóvá alakul a dolog. Tehát, na mindegy. Szóval ezen gondolkoztam, hogy tulajdonképpen most szegény le van, vagy hát nem szegény, de most akkor egyelőre tartósan kihallgatják.
1: Igen, és ott nagyon egységesen és szervezetten kiállt mellette a... Mondták neki, hogy nem lesz baj.
0: Igen. Na most az egyébként egy érdekes kérdés, hogy szoktak Magyarországon ilyen... Tehát tulajdonképpen ez a... hűtlen
1: kezelés.
0: Pénzkezelés? Vagy
1: hát igen, meg kicsit tiltott kampányfinanszírozása. Fene tudja, hogy mi lesz a vádiratban.
0: Na jó, csak hogy ezért szerintem Magyarországon nem volt nagyon szokás, hogy emiatt.
1: Hűtlen kezelésért?
0: Igen.
1: Hát de azért volt már.
0: De politikusnál? Hogy hát állami pénznek a...
1: Aki nem tudom, Heves vagy Baz megyében a Mennyi urat, szerintem az ott, nem emlékszem már, hogy pontosan mi volt
0: a... Nem, csak hogy vezető politikusokat hűtlen kezeléssel, mert ez egyébként ez egy elég gumi kategória, mert az is hűtlen
1: kezelés.
0: Hát igen, mert hűtlen kezelés az, hogy hozol egy rossz döntést, az is lehet egy hűtlen kezelés,
1: hát
0: nem?
1: Hát majd ez így elválik, hogy az a döntés, ami megkerült hozásra, vagy az a több száz döntés ezekről a kis pénzekről.
0: Igen,
1: mert... Azt, hogy sikerül... az ügyészségnek bebizonyítani azt, hogy az nem a kulturális támogatás volt, hanem ők arra gondoltak, hogy jó, hogy az volt rá, hogy kulturális támogatás, de az kampánycélú pénzosztogatás volt, hogy abban a közvetett bizonyítékok elegendőek lesznek-e akkor, hogy ugye ő a Hankó úrral védekezik, hogy hát ez kormánydöntés volt, és ő csak végrehajtotta, de hogyha kormánydöntés volt, akkor ugyanazokat a kérdéseket föl lehet tenni,
0: másnak
1: hogy ők,
0: is.
1: Igen, másnak is, akkor a más az majd, akkor a mást is elviszik-e esetleg ugyanúgy, vagy másokat. Érdekes lesz.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez egy politikai döntés volt, és ő politikai döntésért nem vonható. Ráadásul szabályos körülmények között született, mert minden le van jogszabályokkal fedezve, még hogy azok a jogszabályok olyan kicsit olyan adhoknak is tűnnek, amit lehet, hogy direkt azért hozták, hogy az NK... Nem. Érdekes lesz nagyon. De az egész sztori szerintem...
0: Érdekes, mert ilyen precedens alapító.
1: Egyrészt a Hankó precedens, vagy hát nem tudom.
0: Majd az lesz, haló.
7: Sziasztok, mert eszembe jutott nekem a Hagyó Miklós, ez nem ilyen vezetőszárasztó volt? Tudjátok, a tengeri malacos csávó, aki a állatkertben a tengeri malac kifutót nyitotta meg. És amúgy megsikasztott nem tudom mennyit. Tehát,
0: de ő ki volt akkor a Hankó Miklós?
1: Fővárosban volt valami.
7: Hagyó
1: Miklós. Nem Hankó, Hagyó.
7: Hagyó.
0: De hagyó. Neki mi volt a pozíciója?
1: Mindjárt megnézem.
8: Vizsga biztos úr, nem emlékszem, ezt a tételt akartam húzni.
1: De, jó, csak de hát te jelentkeztél, az Isten áldjon meg.
0: Mi meg akartunk buktatni.
8: De doktor úr.
1: Hát direkt ezt a tételt kérted, az Isten áldjon meg, ebből se. Akkor mit kérdezzünk?
8: Nem, nagyon bizonytalan vagyok, lehet, hogy mégiscsak a szigorlatot nem lehetne elhalasztani, és akkor csak egy gyógytételt, hogyha húzhatnék még a táskákhoz, hogy akkor nem lehet. Hogy
1: segítek, melyik párthoz tartozott Hagyó Miklós? A kettesért.
8: A magyar szocialista.
1: Jó, nem, oké, nyugodjon
8: nem,
1: meg.
8: Sima párt.
0: Nem a munkáspárt, ugye?
8: Nem a munkás, sima.
0: Jó, és
8: szexűs volt.
0: És mikor volt a kiegyezés? És mikor lesz?
8: Április 12.
0: És mikor lesz a kiegyezés, az igazi, a nagy?
1: Nem, pillanat, térjük vissza a Hagyó úrra. Melyik, milyen állami, vagy az államgépezet melyik szervében futotta be ő pályájának nagy részét?
8: Ami aztán fővárosi önkormányzat, erre tisztán emlékszem.
1: Igen, és ott neki mi volt a funkciója?
8: Dobozgyűjtő, pénzügyi dobozgyűjtő.
1: Nem abból a...
8: Nem fog ez menni.
0: Igen, és akkor meg egy utolsó mentőkérdés.
1: A hármasér a mentőkérdés.
0: Egy utolsó mentőkérdés, hogy milyen táskával dolgozott? Nagy táskával, vagy Nokiás dobozzal?
8: Nokiás dobozzal. Nokia, erre emlékszem, 33-20-as.
0: Jó van.
1: 33-as 20-as. Az nem az volt.
0: Nem baj, fogadjuk el. Hát most itt kell, megbuktatjuk, akkor megint jól
1: vizsgázni. Nem Hagyó, Nokiás doboz. De azról kiderült, szerintem az a juhász miniszter úr volt a Nokiás doboz.
8: A táskák megfejtése, hogy ez a Tisza kormánynak a hibája, mert a táskák számának gyarapodása összefüggésben, statisztikailag kimutathatóan összefüggésben áll a kiosztott gyermek iskoláztatási támogatásokkal. Tehát megkapták, megvették a táskákat, és nem tudják hova rakni.
0: Így van. Hát további jó készülést kívánunk.
1: Hűtlen kezelésért kapott letöltem.
0: Szevasz.
1: Hello.
0: Szóval, hogy most alakulnak ki ezek az
1: de
0: új...
1: De valóban nem, tehát hogy most tényleg a Hagyó úr az egy ilyen volt, hogy ő a... De ott az van pinfügy volt, hogy a BKV, hogy a végkielégítés, hogy túl sok, meg nem tudom, tehát abban tényleg jó. A mostanihoz képest elenyészően kevés számú nulla volt.
0: De mondjuk én vagyok a miniszter, és én nekem van egy vágyam, tehát például most így turistáknak mutattuk, hogy Buda az ilyen dombos, Pest az ilyen lapos. És akkor arra, ha mondjuk én lennék a miniszter, azt mondanám, hogy marha jól tenne Pesttel, ha lenne egy nagy domb valahol, ott a belváros közelében mondjuk. Ez az én tervem, ökológiai tervem. Hát most mindegy, ez az én politikai tervem. Haló?
1: De mondjuk az Erzsébet télen.
0: Haló?
9: Csókolom, tanár úr, a másik vizsgál, a másik tanár úrnál, nem szeretném a nevét mondani. Volt olyan, hogy erőnyerő, hogyha tudtam a másik kérdésére a választ, javíthattam a saját jegyemen. Itt van, önöknél is ilyen?
1: Tessék mondani, igen.
9: Hagyó Miklós főpolgármester helyettes volt. Bravo. A fővárosnál, de egyébként országgyűlési képviselő is volt két ciklusban, szerintem pont 2010-ig, tehát 02-től, amikor a Fideszt is, vagy először elzavart a magyar nép. És én pont ugyanannyira örültem, mint most április 12-én neki, csak most többen voltunk, akik úgy örültünk. Főpolgármester helyettesként nyomta a Nokiás dobozos történeteket.
1: De nem, az nem a Nokiás doboz, az nem ő volt venni, az a juhász volt, és kiderült, hogy nem volt Nokiás doboz.
9: Nem volt közel?
1: Nem.
9: Mert annyira örültem, hogy a Nokiás szóba kerül, mert így a tilos közvéleményét szeretném kérdezni. Most elővettem ilyen régi Nokia telefonjaimat, és buta módon az akkúval rajta tároltam 15-20 évig, hogy régi Nokiás akkúja, ami működik esetleg, ha valakinek van, az bedobhatná.
0: Jó, persze.
9: De figyelj, az NK ügyhöz is hozzá akartam szólni, még valamit, csak az előző telefonáról egy kicsit elvitt, de azt akarom mondani, hogy egyébként teljesen mindegy, hogy ő mit mond, de ezt fullosan le van papírozva, és ezt ne felejtsük el elmondani, mert vissza valami, mindig elfelejt, hogy Molnár Áron dobta föl ezt az egész ügyet, és hajtott
0: meg, igen.
9: Meg hajtsa tovább. De mindenről van papír, amit csináltak, meg már megvannak azok a kis magán e-mailek, hogy akkor Petikém hív fel a valakit, és akkor küldje be egy pályázatot.
0: Ezt te honnan tudod, hogy ezek megvannak? Ezt te honnan tudod?
9: És követtem Molnár Áron nevű influencert, aki ezt az egész ügyet felplankolta, és ha megnézed egyébként az ő akár csak a Facebook oldalán a videóit, ezeket ő kirakja rendszeresen, hogy A NKA-ból írtak ezeknek a fideszes celebeknek, hogy figyelj, van ez a pályázat, és ha valaki kéri, hogy küld már be. Uh-huh. És tudjuk, hogy az NKA-ba bementek, az meg üres papír, bocsánat, az indulat szóért, bementek üres papírral ezek a so-called művészek, de hát valójában, ja, nem tudom, üres celebek, és ott bent töltötték ki nekik kb. A pályázatot, illetve, hogy ezt nem követted, ezt az ugye, Gyuri, tudom, hogy nektek filmszemle volt a héten, talán azért nem is foglalkoztál.
0: Hát most így megmondom, hogy ilyen nagyon részletesen nem követtem. Hogy...
9: A hallgatók nagy része tudja, vagy a...
1: De én, igen, de várjál, Venni, csak azt akarom mondani, hogy, hogy az oké, hogy ez történt, csak ez hol BTK?
9: Hát mi, az tiltott kampányfinanszírozás?
0: Az igen.
1: Az igen, csak az be is kell bizonyítani. Meg az egész...
9: Ebbe van bizonyítva, van olyan levél, hogy ki, le van írva benne, hogy 100... Hány egyéni között van? 106-szor 50 millió kell a valamire hallották.
1: Ez, a, várja, ez le van írva, igen, vagy van ez, ezt, írva, igen, ezt utólag az adatokból, azt tudom, hogy adtán a Kámin-tól.
9: Le van e-mailben írva, hogy azt egy sok e-mail, amiben az a rövid számítás, hogy annyit kell allokálni az egyik zsebből a másikba, az egyik keretből a másikba, uh-huh. vagy a miniszteri keretből 106-szor 50.
0: És ki adta az utasítást?
1: És ki írta az e-mailt?
9: Az egyik titkárnő, vagy a hivatalvezető, aki már bent van, egyébként 8 vagy 10 hete. Figyelj, az izével foglalkozzatok, szerintem, hogy azt nézzétek, arról dumálnak egyébként pont a Magyarország kedvenc rádió műsorában, meg más influencerek is, hogy a hatása annak, hogy azt hiszed, hogy be fognak védeni, és hogy érinthetetlen vagy, és ezt x évvel hiszed. És bekerülsz oda, és bent vagy, tök egyedül, vagy három, akár tényleges bűnözővel, és ott vagy, és nem érintkezhetsz. Eddig a fejedben voltak dolgok, nagy ember voltál, titkár, sofőr, hívogattak, nyomtad a zsüzsüzenét, és ott maradsz egyedül a saját gondolataiddal napokra, hetekre, hónapokra. Hogy, tehát, érted, hogy mentálisan ez megtöri az embereket, erről dumálnak sokan.
0: Ez egy beszélt új helyzet.
9: A Tilosban van olyan műsor készít, például a hétfőjek, ugye a szemkilövetős 2006-os után volt bent, néhány napot én is voltam már bent azért, és tudom, hogy nagyon furcsa helyzet, amikor a megszokott jó kis életedből, még ha nem is vagy, nem tudom, a tápláléklánc csúcsán egy diktatúrába, akkor is nagyon fura egyébként.
0: Na jó.
9: Figyelj, én azt akartam mondani egy dolgot így jogilag, mert azt mondom, hogy hol a büntetőjogi felelősség, nem tudom, nem vagy büntetőjogász, de egy dolgot tudok, nem jogászként, laikusként, de szerintem nálam jobban tudod, Bandi, hogy amikor ott vagy a tárgyaláson, a bíróság előtt, be vagy idézve mondjuk te tanúnak, ugye, mindenkinek kötelező igazat mondani. A vádlottnak nem. Tehát egy bírósági eljárásban, az európai jogban, de szerintem a legtöbb jogban a vádlottnak nem kell igazat mondani. Mindenki másnak igen.
0: Meg a családtagoknak se.
9: Ezt csak arra mondom, nem, hát a tanúknak, a tanúk esküt tesznek, meg nem
0: jó.
9: Tudom.
0: Okay.
9: De a vádlottnak nem kell igazat mondani.
0: Jó.
9: Úgyhogy bármit mondhat ő most is, meg majd is. Tök mindegy. Szerintem.
0: Szuper, köszönjük.
1: Köszi, hello, Venni.
9: Jó volt a film szemle.
0: Nagyon. Na, szóval...
1: Jó volt.
0: Még nem volt, most van.
1: Ja, akkor
0: most
1: jó van. Lesz.
0: Jó, hát most is jó.
1: Már most jó.
0: Már most jó, nekünk itt is jó. Na, szóval, hogy...
1: Milyen filmszemle?
0: Ez a Magyar Független filmszemle.
1: Az miatt nincs a Csabán.
0: Amiatt nincs a Csabán.
1: És te miért vagy?
0: Hát azért, mert adás van. Hát mert most itt ülök veled.
1: Jó.
0: Menjek el? De akkor hát, ki fogja kezelni a pultot? Olyan bravúrosan. Na jó, szóval, hogy mondjuk nekem van egy ötletem, van egy vízióm, hogy szeretnék egy dombot építeni, mondjuk
1: az Erzsébet tér
0: és a Deák tér között. Igen. Egy nagy dombot, ahol lehet síelni, mondjuk.
1: És a Paula Jede után van a sánc felvonó, vége.
0: Igen. Vagy a felvonó eleje. Igen. Na, és mondjuk ugye ez az én tervem, és mondjuk erre némi pénzt fordítok, mert egyébként én tudom, hogy neked vannak ilyen nagy dömpereid, tehát te tudsz földet mozgatni, a Csabán fel tudja törni az aszfaltot, mert neki van egy ilyen vállalkozása, tehát megszervezzük ezt az egészet. Akkor én most bűnöző vagyok?
1: Nem értem a kérdést.
0: Hát az, hogy én nekem volt egy, tehát volt lehetőségem megvalósítani egy nagy tervet.
1: Te egy vállalkozó vagy, vagy egy, állami hivatalnok?
0: Én egy állami hivatalnok vagyok, egy miniszter, mondtam.
1: Igen.
0: Neked az smafú, hogy én miniszter vagyok?
1: Nem, nagyon
0: tisztelem. Jó, nem is tudod elképzelni.
1: De nem igaz, nagyon tisztelem a minisztereket.
0: És szerintem nagyon jó miniszter lennék. Na, és akkor én hozok egy döntést.
1: Nagyon jó miniszter vagy, Gyuri?
0: Igen, aláírom a döntést, és akkor az van, hogy mehet a domb. És akkor megépül a domb, jó, picit többbe került, mert én eredetileg úgy gondoltam, hogy nem tudom, 1500 milliárd lesz, de mondjuk
1: meg
0: lehet...
1: Meg nem sérült senki.
0: És nem sérült senki, és lehet, hogy 74 ezer milliárdba került, mert nem tudom, drágább lett a föld. És akkor én tulajdonképpen számon kérhető vagyok? Vagy írok neked e-mailt, hogy Bandi, neked marra nagy dömpereid vannak, és van éppen egy dombépítés, nem akarsz te is részt venni? Ezért én elítélhető vagyok? Nem, most, hogyha vicc...
1: De
0: hogyha,
1: nem, ez nem vicc.
0: Ha
1: nem
0: lefordítjuk a valóságra, tehát mondjuk vagy azt, hogy nekem az a lövésem, hogy nem tudom, én a... Nem tudom kinek, Széchy Pálnak a dalait szeretem. Mert az, és én akkor a Széchy Pálnak utalok ki sok ezer milliárd forintot. Mert nekem az akkor, most én ízlés...
1: Igen, és a Gedeon bácsit elénekem, csak nem Gedeon bácsi, hanem Orbán Viktor, a nők bálványa ezt.
0: Vagy...
1: És akkor ez baj? Ez nem művészet?
0: Vagy Szoboszlai a nők bálványa, vagy akármi.
1: Az most szerintem a kampányidőszakban az kevesebbet számítod, de Dajcs Tamás a nők bálványa.
0: Igen.
1: De akkor az nem művészet?
0: Hát ez az egy kérdésem. Tehát most alapozzuk meg azt a korszakot, amikor tulajdonképpen a játékszabályokat kialakítjuk. Tehát ez sokkal többről szól ez a hankó, vagy az összes többi, mert úgy tűnik, mintha nem lettek volna a játékszabályok iráig.
1: Vagy hát viccből lettek volna.
0: Haló?
10: Haló, sziasztok, szia Gyuri.
0: Szia.
1: Hello.
10: Figyelj, ezzel, amit itt fejtegettél miniszterként, itt ugye el tudom neked mondani azt is, hogy kétféle verzió kifutása van ennek, ezt így nagyjából gyakorlatból lehet tudni. Az egyik az, hogy szólsz a haverodnak, a kis dömperesnek, és mondod neki, hogy itt a meló, kellene három ajánlat, és akkor viheted a melót. Ez nyilván ez a problémás része. A másik, ami nem problémás, hogy kirakod a honlapra, hogy itt a munka, körülbelül mennyi a mennyiség, és tessék szabadon árazni bárki az országba, vagy az ország határon túlról is akár.
0: Na de akkor miért nem ez történt
10: és
0: eddig?
10: Melyiket követed?
0: Világos, miért nem ez történt eddig?
10: Hát ez Gyuri, ezt meg ne tőlem kérdezd. Na, hiszen te vagy a miniszter,
0: világos.
10: A kérdést tesz fel magad.
0: Én megmondom, azért nem ez történt idáig, mert nem is gondoltam arra, hogy ilyet lehet csinálni.
10: Mármint melyiket?
1: Mit? Nem.
0: Hát kiírni egy nyílt pályázatot.
10: Nem gondoltál erre. Akkor viszont én azt gondolom, Gyuri, hogy ebben az esetben, ha te erre nem gondoltál, akkor nem tudom, hogy honnan jöttél, ugye, a miniszteri kinevezésbe.
0: A pártberkekből.
10: De nyilván, hogy ez azt jelenti, hogy nem vagy alkalmas a feladatra. Illetve, hogy nem csak te, hanem az apparátus sem, aki veled dolgozik. Erre ezt kell, hogy mondjam.
0: Én a pártapparátusból lettem miniszter, és ebből soha nem volt semmi probléma idáig.
10: Hát most lett.
0: Hát ez az, de most miért pont én vagyok a hunyó?
10: Hát...
0: Én nem loptam el pénzt.
10: Hát ezt innentől már nagyon nehéz bizonyítani, amikor így, még azt is el tudom képzelni, hogy nem lopta el pénzt, mert akkor az a plusz nyereség, ez ott maradt esetleg a haverodnál, én ezt is el tudom képzelni, de viszont mindenféleképpen aggályos, tehát ezt neked tudnod kellett volna még akkor is, hogyha nem kaptál te belőle, hogy ez így nem jó.
0: Uh-huh.
10: Mert gondolom, hogy a miniszter úr is a saját lakását mondjuk kifesteti, és ott arra törekszik, hogy kérjen be két-három embertől ajánlatot, esetleg meg is mutassa, hogy miről van szó, mit kell majd megcsinálni. Nem, tehát én azt gondolom, hogy életszerűtlen az gondolni, hogy e fölött el lehet siklani, hiszen én szerintem, tehát ez a magánéletben is így működik, hogy az ember több mindenkit megkérdez, hogy ki tudja a legjobban, a legolcsóbban elvégezni a munkát.
0: Ja, jó. Hát csak azért, mert ez most egy új jelenség, amikor az van, hogy akkor lehet, hogy publikusnak kell mindenek lenni, és azért beszélünk arról, hogy lehet, hogy akkor mostantól új játékszabályok lesznek. Ebben reménykedünk.
10: Nagyon remélem. Ugye ezért szavaztunk fél éve,
0: igen,
10: hogy új játékszabályok legyenek.
0: Ja, ja. Hát kíváncsiak vagyunk, hogy ez hogy lesz.
10: Jó, figyelj, hallgatlak benneteket tovább. Sziasztok.
0: Szavasz, szaló.
1: Igen, sőt, ez egy bizonyos értemben globálisan is nagyon érdekes kísérlet. Hogy mit lehet csinálni ezekkel, hogy a politika és a büntetőjogi felelősség az hol válik el egymástól. Ugye ők arra, hogy ők politikusok voltak és úgy hoztak döntéseket, és azt nem lehet csak úgy ledutyizni őket, hogyha jön egy másik politikai kurzus. Akkor ugye a művészet miben létéről is szerintem a bíróságnak kell döntenie.
0: Ami már egy sokkal
1: ami szintén annak csúszósabb. Is lehet mondani, hogy van egy globális jelentősége, nem? Hát hány ezer éve vitatkozik az emberiség az, hogy mi a művészet? És akkor itt hirtelen előkerül az, hogy amikor Mága Zoltán hegedül, és közben egy kicsit arra biztatja az embereket, hogy egy politikai kérdésben foglaljanak állást, vagy egy
0: szép hegedű szóló után.
1: A nemzet egészét érintő nagyon fontos társadalmi kérdésben foglaljanak állást, hogy az akkor most művészet, vagy micsoda?
0: Szerinted a...
1: Vagy az, hogy, és hogy ezért őt megilleti díjazás, vagy nem? Vagy a művésznek muszáj éhenkórásznak lennie?
0: Igen.
1: Az igazi művész az nem...
0: Levágja a fülét.
1: Vagy csak gyenge minőségű kolbász tud kevés tejfölel a rakott krumpliba tenni.
0: Na de mondjuk egy vizionárius.
1: Ott van, ott egy bíró, aki meghallgatja a vád, meghallgatja a védelem érveit, a védelem azt mondja, hogy Mága Zoltán csodálatos.
0: Nagyon szépen hegedül.
1: Gyönyörűen hegedül.
0: És
1: társadalmi felelősség van benne.
0: Mert
1: azt dobogtatja a szívét.
0: Mert szép zenét közvetít az embereknek.
1: Nem csak azért, hanem mert a zenén túlmutatóan, a zenéjével is közvetít természetesen egyfajta állásfoglalást és társadalmi felelősségről tesz.
0: És az ő fotósa is nagyon fontos munkát végez.
1: Úgy van, és mert az is, a fotós is kapott.
0: Az csak 500 milliót.
1: Tényleg.
0: Hát figyelj, nagyon drága.
1: Ő a balek.
0: Hát figyelj, nagyon drága egy ilyen digitális kép elkészítése. Hát tudod, ott kattingatsz, akkor kell venni kártyát.
1: És azt is mondja, hogy hát ezek politikai döntések voltak, amelyek tökéletesen le vannak papírozva, a hatályos jogszabályoknak mindegyik megfelelt, és akkor ott vagy, és akkor neked kell erről dönteni, mint bírónak. Hát nem szesen lennék a helyébe.
0: És akkor mondjuk, hogyha tétezzünk föl egy döntéshozót, aki mondjuk néhány ezer évvel ezelőtt úgy döntött, hogy épített egy piramist. Azt szerintem arra nem írtak ki közbeszerzést, nem? Tehát azt is lehet mondani, hogy...
1: Nem kéne zenélni, hogy mielőtt teljesen.
0: Na, de hogy azóta tömegek járnak, nem?
1: Mága Zoltán koncertre?
0: Tömegek járnak, hogy hallgatják.
1: A piramis tövében. De most nem arról...

0: Na, ha akarsz valami zenét, akkor mondjad most, jó? Mert én nem tudok így egyszerre. Mondjad?
1: Haustor.
0: Várjál. Ezt ide alulra írom be. Hát most van évforduló. Jó, hát... Haustor. Igen, Haustor. Ja, maradj már!

0: ez a Coltrane évforduló kapcsán jött ez a zene. Szóval izgalmas, izgalmas világban vagyunk. Mit szólsz ahhoz, hogy Franciaországban őrületes tüntetések vannak, gimnazisták felfordították
1: fel,
0: és nagyon csúnyán, és ráadásul hát nem csak, hogy pofoszkodnak, hanem tehát az egésznek a kiinduló pontja az volt, hogy a gimnazisták egy-két helyen elkezdtek tüntetni, hogy kevés a WC, meg szalján klasszikus, tehát hogy nem jó az oktatás, nincs benne elég pénz, stb. És akkor ezek ilyen gigantikus méreteket kezdtek ölteni, hogy már 1000 iskola, meg tehát ilyen őrületes tömeg, és érdekes módon elkezdtek rácsatlakozni külső erők, ugye, ami nem teljesen váratlan, és borogatás, gyújtogatás, van iskolaépület, ami hát konkrétan leégett, tehát, hogy eszméletlen károkozások történnek, mérhetetlen mennyiségű letartóztatás, meg nem tudom mi, és hát van egy politikai párt, amelyik természetesen nagyon elhatárolódik az eseményektől, de hát valahogy miért úgy adódott, hogy az ő aktivistái meg képviselői azok szítják a tömeget. Melyik párt lehet ez?
1: Hát dolgozunk kizárásos alapon.
0: Igen. Ne-

0: mert az sincs.
1: Az sincs, igen.
0: Úgy van. Értem. Nem a Giron, nem a Jakobinusok, nem a Hegypa, nem a Montagnárok, mert azok sincs. Voltak, de már nincsenek.
1: A Danton sincs benne.
0: Danton nincs benne.
1: Nincs benne. Nincs.
0: Okay. Úgy néz, hogy egyre közelebb vagyunk.
1: És a Platini sincs. Na, vajon ki lehet?
0: A fasiszták?
1: Nem.
0: A szélső bal?
1: A szélső. Az úgynevezett szélső bal.
0: A Mélenchon úr?
1: A Mélenchon úr.
0: Az lett volna az utolsó előtti.
1: Hát tettem. Ugyanis a Mélenchon úrnak az a pártja, mi a pártjának a neve?
0: A engedetlen Franciaország. Hármas.
1: Hát a elnyomott, vagy engedetlen.
0: Igen, hát igen, az engedetlen.
1: Igen, de benne van az is, hogy elnyomott. Szóval ez a... Aki nem hajlandó elnyomatni.
0: Magát alá nem vető.
1: Francia. Magát alá, igen. Tehát van ez a... Vannak a gonoszok, akik el akarnak valakit nyomni. És ők ezeknek az érdekképviseletét válták föl. És vannak konkrét felvételek, hogy ilyen képviselők szítják a diákokat. És utána közli a Mélenchon úr, hogy neki az évgága semmi köze az egészhez, és nem is érti, hogy kinek jut eszébe.
0: És mit mondanak ezek az enszumi képviselők a
1: hát azt mondják, hogy gyerekek, nevében? Azt mondják, hogy gyerekek, most eljött a harc. Harcolni kell. Nem szabad semmit feladni. És ez csak azért mozom fel példának, mert hát ugye van egy ilyen tök egyszerű része, hogy felhorgat gimnazistákat az elég jó alanyok arra, hogy nem tudom, vegyük be a Bastille-t, vagy a nem tudom mit, amit éppen be kell venni a Népstadiont, hogy mindig van ez a vita, hogy hát a fiatalokkal mit lehet kezdeni. Ugye ez minden választáson előjön ez a kérdés, hogy hú, a fiatalok így, fiatalok úgy. Vannak olyan elképzelések, hogy le kéne vinni a korhatárt is a választói jegyzékben. Tehát, hogy, és hát van az, hogy ugye ez a Mélenchon úréknak ez a mozgalma, vagy pártja, vagy nem is tudom, ez a szélső balnak nevezett valami, azért ez nem egy francia specialitás. Mintha Berlinben is.
0: Igen, de állítólag az már nem az.
1: Az már nem az?
0: Nem.
1: Jaj, nagyon szépen köszönjük. Szépen. Nagyon köszönjük, csodálatos.
0: De jó. Egy kávét kaptunk. Kávét.
1: Hogy szerintem ez egy nagyon... Ez a sárga mellényesek is egy ilyen protest volt, egy ilyen népi protest, ami tulajdonképpen egy ilyen rendszerkritikus, de a rendszert most nem a politikai hatalmat, hanem egyáltalán a rendszert.
0: Az valami pár eurocentes benzin áremelés, hát de aztán nem emelt semmi abból se.
1: Hát abból, azon kívül,
0: kicsit
1: hogy
0: felgyújtották az országot.
1: Hát azon kívül, hogy felgyújtották az országot, és azon kívül, hogy évekig tartott, és azon kívül, hogy teljesen felbomlott a pártrendszer, és azon kívül, hogy minden történt, és nem lehet Franciaországot gyakorlatilag kormányozni, egyébként más hatása nem volt.
0: Jó, csak hogy ez az ok volt, amit, hol az ok és hol a következmény?
1: Hát az az ok, hogy népharagot tudsz gerjeszteni. Amiért kitört az a lázadás, mert ez tulajdonképpen egy lázadás volt, az azért volt, mert tehát a zöld díjat a benzinbe néhány centtel meg akarták emelni a környezetvédelemre fordítható összeget, és ezzel valamennyit emeltek volna a benzin áron. Most egyébként, amikor egekben van Én most nem hallatszom, vagy hallatszom?
0: Ne, te én hallak téged.
1: Ja,
0: tehát, úgy nem a fél.
1: Ja, jó, nem, bocsánat.
0: Jó, csak most akkor mit csináljunk, Gyuri?
1: Hát ez csak érdekes dolog, hogy ezt úgy tűnik, hogy ezekben a pillanatokban a népharagot elég könnyű kiváltani. Tehát amikor szélsőséges helyzetek vannak, például most egekben van a benzinár, meg a dízelár, és akkor most tulajdonképpen ott állunk bután, és akkor tehát nem tud mit kezdeni ezzel a... Tehát hál' Istennek...
0: De a gimnazisták nem a benzinár miatt gyújtanak.
1: Azok nem.

0: Nem. Hát csak...
1: Azt mondják, hogy hát ez amúgy is...
0: Ez egy ilyen kulturális jelenség.
1: Jó, de az, hogy pártok rácsatlakoznak, azt szerintem az már nem... Azt már nem lehet csak úgy el...
0: Hát egy párt csatlakozott rá, azt mondtad.
1: Igen, egy. Jó. Hát... Te ezt nem gondolod úgy, hogy ennek van valami olyan jelentősége, ami túlmutat a lokálon, a lokális dolgon?
0: Én nem tudok erre válaszolni, jó. Én erre ehhez képzetlen vagyok.
1: Hát én is képzetlen vagyok.
0: Ezek az abstrakciós szintek nekem nem mennek.
1: Jó, akkor beszéljünk hát a receptekről.
0: Egyrészt, másrészt meg nyilván azt érdemes lenne, szerintem az... Köszönjük eszembe, hogy és azt szerintem tudományosan jobban megragadható, hogy az úgynevezett lakhatási válság az a fiatalság, akik már egyébként nem is olyan nagyon fiatalságról beszélünk, de a fiatalabb fiatalságot is mennyire radikalizálja. Tehát tudod, hogy igazából a német választásoknak is ezerfajta magyarázata van. Politikai, társadalmi, gazdasági, NDK magyarázata van, és én nem tudok azon se eligazodni.
1: Jó, Franciaországban minden esetre...
0: És az még van, jobban megfogható, mint ez, amit te mondasz, hogy a gimnazisták miért gyújtják fel a klozettot a gimnáziumban?
1: A gimnazisták nem gyújtották fel a klozettot, csak bizonyos gimnazisták gyújtották. A gimnazisták jó. Nem, jó, de a rácsatlakozó, rácsatlakozó vandálok, igen. Tehát ugyanis ezt a birtokba vették különböző bűnszervezetek, meg politikai
0: pártok.
1: Egy kicsit
0: ez volt a sárga trikósokkal is,
1: az volt, igen.
0: De azt nem tudod mondani, hogy a francia politikai rendszer azért van válságban, vagy a pártrendszer azért. Egyrészt nem tudom, hogy válságban van, nem másért, mert azért ott soha, vagy nem tudom.
1: Ott nem volt ilyen, nagy most.
0: Most nem volt, de azért olyan nagyon stabilnak sem mondanád.
1: De az ötödik köztársaság az relatíve stabil volt, és az, hogy így havonta, vagy volt egy idő, amikor néhány hónaponként cserélődött a kormány, azért az nem volt. Szóval ez nem Olaszország volt. Franciaország.
0: Jó, de az, hogy ennek a sárga mellényesek, vagy a gimnazisták az okozói, hogy ez, vagy fordítva, hogy van, hogy a politikai rendszer valami miatt diszfunkcionálissá vált, mondjuk a párt felép, és akkor amiatt a bizonyos társadalmi kérdések csak ilyen módon tudnak a felszínre, vagy a düh, nem tudom, fingom nincs. De nem tudom, és úgy érzed, hogy Franciaország, tehát túl azon, hogy vannak ezek a látványos dolgok, hogy nem tudom, kormányozhatatlanná vált, vagy a francia demokrácia veszélybe került? Vagy...
1: Nem, a francia demokrácia még nem került veszélybe, de az, hogy kormányozhatatlan, az már csak nézőpont kérdése, mert most van egy kormány, aminek egyébként nem nagyon érdemes megnevezni, vagy megjegyezni a nevét, mert hamarosan nem ő lesz, és amúgy igen, bizonyos értelemben kormányozhatatlan, mert itt már nincs, itt már csak tűzoltás van. Tehát itt nincs valódi kormányzás. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy én most nem tudom, minek vagyok a felelőse, azt tudod, hogy ez már csak néhány hónap, és le leszel váltva, és igen nagy valószínűséggel a Le Pen párt lesz adja majd a következő köztársaság elnököt.
0: Ez jövő április van.
1: Igen,
0: ugye?
1: És jelenleg...
0: Majd akkor szerintem kezdjünk-e márciusban ezen aggódni?
1: Nem aggódom, csak Németországban is vannak jelenségek. Én azt gondolom, hogy ezek nem ilyen elszigetelt lokális jelenségek. Jó, hát ez akkor lehet, hogy én is akkor nem tudom. Van egy nagyon jó ilyen köri receptem. Te azért szereted a kókuszt, te eset, vagy a kókusztáj nélkülit?
0: Inkább azt.
1: Jó, akkor olyat fogok csinálni.
0: De zöld körit, vagy sárga körit?
1: Zöld körit, és aztán kicsit sárgát is belerakok.
0: De ne, azt ne csináld.
1: De, az úgy nagyon jó. De az nagyon
0: ne,
1: jó.
0: Ne keverd a zöld körit a sárga körébe, Gyuri. Tehát a zöld körbe hogy kerülne kurkuma? Most őszintén.
1: Hát a zöld körbe úgy, hogy belerakok.
0: De nem mondom, hogy ne csináld. És... A rakott krumpliba se rakják kurkumát.
1: Viszont miért?
0: De és ha már ilyen szakmai, kömény, ha végre
1: római
0: érdekel...
1: Kömény. A rakott krumpliba római kömény.
0: Hát... Nem tudom. Én nagy barátja vagyok a római köménynek, de nem tennék római köményt a rakott krumpliba. Azt akartam megkérdezni, hogy ha már fontos dolgokról beszélünk, hogy a zöld körit azt hogy tervezed?
1: A beszerzését?
0: Hát milyen igen, hogy de hogy mit akarsz beleszerezni?
1: Hát zöld körit.
0: Hát tehát zöld köri port.
1: Port.
0: Tehát fűszer keveréket akarsz.
1: Igen, igen.
0: És felöntöd egy kis kókusztejjel és csá.
1: Igen, és csá, és rakok bele egy kis zöldséget, kis húst, kis ezt, azt, azt, igen. Tehát aha, a zöld körit nem iszom meg reggel.
0: Nem, csak hát vannak olyan, van egy olyan iskola, aki azt mondja, hogy ő nem elégszik meg a zöldköri, a boltba kapható zöldköri pasztával.
1: Ja, és feldúsítja.
0: Hanem vagy feldúsítja, vagy épp ellenkezőleg, ő saját kezüleg akarja összeállítani a zöldköri pasztát.
1: Én nem akarom.
0: A citronfű, galangás, stb. Stb.
1: Te ezt is tudod.
0: Ezt sokkal jobban tudom, mint az, hogy Franciaországban.
1: Jó, akkor ne beszéljünk ilyen
0: viszont
1: dolgokról.
0: Viszont azt kérdezi, nem tudom, azt a tegnapi híreket te nézted, Gyuri, vagy...
1: Melyiket?
0: Hát ugye a főváros meg a kerületek, mert az is nagyon érdekes.
1: Igen.
0: Nem annyira érdekes, mint hogy mi történik a bíróságokon. Majd, de...
1: Én nem értem egyébként, hogy, hogy miért érzik a kerületek árulásnak a fővárosi alkut.
0: Hát azért érzik árulásnak, mert elveszik a pénzüket.
1: Hogy veszik el?
0: Akkor, hát...
1: Akkor mondd el, hogy én nem vagyok képbe.
0: Tehát ugye az, avval kezdődött a dolog, hogy hat nagyon derék, vagy öt belkerületi polgármester tegnap tartott egy sajtótájékoztatott, hogy a parkolási rendszert azt egységesíteni fogják, és egy darab fővárosi parkolási rendszer fog ki, akkor ez eddig ugye a kerületek felelőssége volt. És ebből ennek voltak költségeik, a kerületeknek de volt belőlük bevétel is, valamint ez ugye egy nagyon kényes kérdés volt, nem tudom, 20 évig, és a korrupció meleg ágya volt egészen 2019-ig ez a kerületi parkolás. Fürst György, meg az anyám kinya Centrum Parkoló Kft.
1: Horváth Csaba.
0: Tám még ő.
1: Aztán még ő is.
0: Anno. És amikor jöttek ezek a derék polgármesterek 2019-ben, akiket okkal tekintünk kitűnő embereknek, azok azt úgy rendbe tették, és már nem a korrupció meleg ágya a kerületi parkolás, és valamilyen szerény, vagy nem is annyira szerény nettó bevételt is hoz a kerületeknek, amelyeknek ez mind benne van a költségvetésében. És akkor most ők csak annyit tudtak szerintem, hogy ezt elveszi tőlük a főváros, és ez élvezi a kormány támogatását. Azt nem tudom egyébként, hogy csak a főváros megtehetne ezt, vagy pedig ez szerintem nem. Tehát ez ország, tehát törvényhozási aktust igénye, hogy ez meg, de nem ők teljesen biztos. Mindenesetre megegyezett a Karácsony Gergely és a Magyar Péter, hogy akkor ez így lesz, és akkor ezen ők nagyon felháborodtak, mert végül is elvesznek egy jogkört tőled, ami ráadásul még pénzt is hozott, vagy egy... És akkor kiderült pár órával később, legalábbis a nagy közönség számára, mondom még egyszer, hogy azt nem tudom, hogy valószínűleg ők se tudták, hogy ez egy nagyobb alkú része, amiben benne van nem csak ez, hanem az, hogy valami módon segít a kormány elkerülni a csődöt a fővárosnak, és kap 120 milliárd valamit, ami meg kell nézni pontosan, hogy micsoda, nem, az nem... meg hogy egységesítik az elővárosi és a fővárosi közlekedés, és a BKK is kikerül félig, tehát az a kormány és a főváros közös biznisze lesz. Szóval, hogy egy nagy megállapodás született, vagy közepesen nagy megállapodás született a főváros és a kormány között, aminek az egyik ára, vagy az egyik tétele az, ami miatt a kerületi polgármesterek panaszkodtak, vagy hát találva érezték magukat, és meglőve. És szerintem egy csomó részlet még nem világos, például, hogy a kieső bevételeiket valahogy pótolja-e, hiszen azt nem a parkolásra költötték a profitot mondjuk a parkolásból a kerületek, hát és a hiányzásból az izéből. Tehát vagy odaadják nekik a pénzt, amiről egyelőre szerintem nem volt szó, vagy azt mondják, hogy nem adjuk oda a pénzt, de akkor még funkciókat veszünk el tőletek. Tehát akkor nem nektek kell megoldani, nem tudom, a házmesterek fizetését. És ugye
1: vagy az útfelújítást.
0: Vagy az útfelújítást. Az biztos, hogy nem.
1: Jó, csak
0: hogy kell, az de nem, tehát igen. Az konkrétan arra van, hogy a fővárosnak az így keletkezett plusz bevétele, azok egy út alapba kerülnek. De hogy valóban a kerületi utak felújítására is jut-e rá pénz, vagy nem jut, az nem világos. Tehát, hogy centralizálják nem csak az egyik feladatot, és az egyik bevételi forrására nem lehet tudni, hogy még mennyi mindent vesznek el a kerületektől. És elég nehéz. Tehát, hogy igen.
1: Hát ugye ha jól értem, akkor ez azt a kérdést veti fel, hogy a centralizáció és a decentralizációnak a viszonya.
0: Ebben a speciális esetben, igen, ami egy nagyon régi történet, hogyha emlékszel rá, amikor mi fiatalok voltunk, és a Dembski úr volt a idején. Polgármester, második Endre idején.
1: Ja, nem az István.
0: Nem, annyira fiatalok, hanem hát kicsit azért már idősebb. Szóval, hogy ez már kiegyezés idején is téma volt, hogy jó az, hogy 22 vagy 23 kerületi mutatom macskaköröm, kis királyság, vagy pedig ez lehetetlenné teszi a főváros működését, és valóban az évek során, értem ez alatt, hogy 90 után egyre több jogkör került el a fővárostól, pláne a főpolgármestertől a kerületek felé, és ennek jól körülhatárolható politikai okai voltak, többek között az, hogy csomó kerületi polgármester sokszor volt országgyűlési képviselő is, és az egy komoly befolyásos pozíció. Tehát senkem egy kormányzat akart velük újat húzni, sőt, hogyha akartak valamit, akkor azt általában inkább megkapták a főváros rovására, mint nem. És ezen akkor nagyon sok szó esett abban az időben, hogy ez teljesen nonsens rendszer, hogy az utca egyik oldalán, ami X kerülethez tartozik, tök más szabályok érvényesek, mint a parkolás, nem tudom miben, mint az utca másik oldalán, ami már az X plusz egyedik kerülethez tartozott, és hogy ez nagyon nehézé teszi a főváros irány, és ez nem is demokratikus, és csak a kis... És hogy... Tudsz követni?
1: Abszolút követlek, és akkor oda akarsz kijutni,
0: de valahol, vagy... ez úgy érzem, ez senkit nem érdekel.
1: Hát lehet, hogy akkor inkább a receptekről beszéljünk. Na jó, mindegy.
0: Még egy mondatot mondhatok, azt utána hagyjuk a picsát. Mégiscsak a fővárosról van szó. Tényleg. Egyébként kikapcsoltad a telefont, vagy sikerült?
1: Nem kapcsoltam ki semmit. Szerintem ez nem vált ki akkor a... Egyébként például, hogyha
0: van... Most teljesen letart, nem tudom.
1: Jó, most bocsánat, te arra úgy, hogy most ilyen, hát akkor mondjak valami hülyeséget? Na jó, szóval...
0: Csak azt akartam mondani, hogy közben meg kiderült, hogy egyrészt a főváros működtethető, meg a kerületek is működtethetők normális és demokratikus módon, valamint, hogy a kerületekben a polgármesterek egyfajta politikai befolyáshoz jutnak, az egyáltalán nem baj. Tehát, hogy a 2019 után az, hogy sok ellenzéki politikus került önkormányzati kerületi pozíciókba, azt szerintem nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy április 12-én ezeket el lehetett küldeni a picsába. Halló!
2: Sziasztok! Érdekes a téma szerintem. Engem az a részét nem értem, hát ezt tudok segíteni, megérteni, hogy korábban, tehát még mondjuk a Karácsony Gergely előtt, mikor még nem idézőben nem szívaszták a fővárost, akkor ezeket a pénzeket nem vették el. Most nem a parkolási pénzről beszélek, hanem a szolidaritási hozzájárulás. Nem tudom, hogy milyen szín, hogy kicsit nekem ez a része bonyolult, hogy most honnan van az önkormányzatnak, meg a fővárosnak pénze, és hogy De lényeg az, hogy ezt elkezdték elvenni a fővárostól. Én azt nem értem, hogy amíg nem vették el, addig is minden kb. Ugyanígy nézett ki. Tehát így a laikusnak így a felszínen ez nem látszik, hogy hát ugyanolyan szarok voltak régen is az utak, meg most is. Meg, hogy mondjam, tehát hogy így az furcsa számomra, hogy elvettek rengeteg pénzt, és ugyanúgy néz ki minden, mint előtte. Most lehet, hogy a felszín alatt nagyon nagy gondok vannak, és mindjárt csődbe lesz a főváros. Csak valahogy ezt nem látom leírva, vagy elmagyarázva, vagy így szájbarágva sehol se, hogy mi is, milyen pénzek, honnan hiányoznak, és hogy ez számomra nagyon furcsa, hát, hogy ezzel egyedül vagyok egyébként.
1: Hát azt mondod, hogy tulajdonképpen nem látszik a változás, hogy előtte is rosszak voltak az utak, és most is?
2: Hát nagyjából nagyon lesz sarkítva, igen. Tehát
0: igen? Tehát ugye nagyon sok pénzt elvettek, szolidaritási adó, meg nem tudom milyen olyan jogcímeken a fővárostól az Orbán rezsim alatt. Tehát azt igen, biztos feltűnt neked is,
2: hogy... Tudom képzelni, hogy most, hogy már rendes polgármesterek vannak, mondjuk tisztábbak lennének az utak, mondjuk a Buli negyedben, vagy mindenhol. Tehát, hogy ez lehet, hogy tényleg, hogy mi lenne, ha nem vették volna el, minden sokkal szebb és jobb. Ezt el tudom képzelni. Igen. Csak ez a másik része számomra olyan szürreális, hogy így, vagy nem is tudom, olyan szürke, inkább azt mondom, hogy ugyanaz maradt most is, mint előtte volt, de most hiányzik rengeteg milliárd forint. Tehát ez a mi lett volna, ha nem lett volna elmúlt 16 év, ezt el tudom képzelni, hogy mi lett volna, ha nem vették volna ezt a rengeteg pénzt a fővárostól, meg a többi kerülettől. Ez rendben van.
0: Szóval, de mi a kérdés fúcs, akkor, ha el tudod képzelni?
2: Nem tudom, hát azért tudtak valamit, amit én nem. Tehát vagy rálátásodok van, vagy nem is tudom. Tehát, csak.
0: De mire?
2: Tulajdonképpen az érdekel, hogy szerintetek mi lett volna akkor, és elmondtam helyettetek, nem?
1: Tehát, hogy, igen, hogy szerintetek... igen.
2: Jó, oké, akkor...
1: Nem, tök valid, amit feszegetsz, teljesen jó.
2: Jó, tehát akkor nem akkora hülyeség, mert csak próbálom megérteni, hogy mi az Isten van, vagy mi lenne, hogyha ugye most akkor az van, ha jól értem, hogy a főváros átveszi a parkolási pénzeket, ugye? És akkor megpróbálja majd szétosztani, ez lesz? Tehát, hogy...
0: Nem tudjuk, hogy mit oszt szét belőle, az az állítás, tehát a parkolási pénzekből semmit nem oszt szét, hanem azok bekerülnek, nem a főváros költségvetésébe kerülnek bele, hanem belekerülnek egy útalapba, és abból lesznek a fővárosi útfelújítások, hogy a kerületi fenntartású, vagy a fővárosi fenntartású utak, az nem teljesen világos. Ugye azt mondja erre a kerületi polgármesterek, hogy ez nagyon kevés pénz ahhoz, amennyi útfelújításra valójában szükség lenne, azt amúgy is máshonnan kéne előteremteni, tehát azt nyilván valami központi költségvetési forrásból kell Budapest útjait felújítani, mert a 100 milliárdos nagyságrend szemben ezekkel a bevételekkel, ami nem tudom, 10-20 milliárd forint, plusz még annak is van költsége, hogy egységesítsék a rendszert, és ők ezt a pénzt, ezt sokkal jobban fel tudnák helyi szinten a kerületben használni, ha náluk maradna.
2: Értem. Ez a vita. Ezt említett még egy dolog, ami viszont nagyon régóta nem értem, hogy miért van. A Tisza óta, hogy ugyanúgy megy tovább ez a pénzkicsatornázás a fővárostól. Ezt nem értem? Ez miért van?
1: Vigyeltek, az, hogy történt
0: ez egy... Ez nagyon jó kérdés.
1: Igen, de jó, de hát volt egy választás. Tényleg ne legyünk már naívak. Hát az, hogy volt egy választás, az nem jelenti az, hogy azonnal minden megváltozik. Az elmúlt néhány évtizedben az volt amennyire én értettem, hogy van Budapest, ami tulajdonképpen egy bűnös város, egyébként néhány nagyváros ugyanebbe a kategóriába esett bele, és voltak szeretett városok, akiket viszont szeretett a kormány. És a bűnös várost, az volt az ideológia, hogy ne csak Budapesten legyen a gazdagoknál minden pénz, azt vegyük el, és akkor majd olyan helyekre vigyük, ami. Tehát ezt az egész rendszert, ezt nem lehet így átállítani pillanatok alatt máshova. Vannak adóbevételek állítólag, meg mindenféle marhaság van. Tehát az, hogy valami változás legyen, az egy-két év, mire ez érződik egyáltalán. Mire eljut a választóhoz, szerintem az még tovább is fog tartani.
2: Igen, ezt egyébként teljesen adom, csak Igen, tehát lehet, hogy nekem úgy tűnt, hogy a főváros ez így haldoklik, tehát ez a igen. Most élesszük újjá, vagy igen. Nem tudom. És,
1: most infúzió van.
2: Igen. Úgy tűnik, hogy akkor annyira nem arról van szó, hogy így, mint a mi volt az, ami nagyon meg kellett csinálni, nem is tudom, az uniós pénzek, tehát hogy ott azon nyomban dolgozni kellett.
1: És az uniós pénzek még nem jöttek meg, még nem éreztetik a hatásukat, majd meg fognak jönni, csak lehet, hogy előfinanszírozni kell, és stb. Stb.
0: Tehát azért nem kell, törölték el a mondjuk a főváros kös sem sújtó szolidaritási adót, mert hiányzik a hiányozna a költségvetésből. Szóval, hogy tehát nem csak gonoszságból maradt minden úgy, ahogy volt, és pont ez a, hogyha biztos a következő adásra majd kitanulmányozzuk ennek az egyességnek a részleteit, hogyha lesz ennek az egyességnek olyan részletei, amiket érdemes kitanulmányozni ahhoz, hogy megértsd az egészet, akkor majd be tudunk arról számolni, hogy az, amit panaszkodta az előbb, hogy a kormány szivatja vagy kivérezteti a fővárost, az most ezzel a megállapodással ennek véget érte ez az állapot.
2: Akkor így van, akkor nem az, hogy én maradtam le valamiről, csak ez
0: nem maradtál, sőt,
1: nagyon jó. Te sokkal előttünk jársz.
0: Abszolút okuron vagy. Csak köszi, hello.
1: Hello.
2: Köszi, sziasztok.
0: Inkább csak az a szomorú, hogy tudod, hogy volt egy csomó rendes ember, akinek drukkoltál eddig, meg nem tudom, tehát hogy olyan egyértelmű volt, minden volt, a Tisza, igen. Vagy a kormány, van a, akik eltakarították, stb. Van Karácsony Gergely, aki 2019 óta
1: küszködött,
0: helytált, ő is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy el legyen takarítva, akik el kellett takarítani, és vannak ezek a kitűnő
1: polgármesterek,
0: akik szintén megtették a maguk.
1: Igen, ez egy új szín volt, ez a sok új
0: és
1: polgármester.
0: És hirtelen mindenki magá egymásnak esett, és előbb-utóbb előkerül az a kérdés, hogy haló.
1: Haló.
3: Haló, szevasztok, az előző hallgatóhoz néhány megfejtési kísérlet.
1: Parancsolj.
3: Hogy ő ugye nem látja a különbséget. Hát szerintem egyrészt az utak sokkal rosszabbak, mint 10 évvel ezelőtt, de ezen persze lehet vitatkozni. Borzasztó állapotban vannak a fővárosi kezelési utak, pedig az Andrássy úton a bicikli részen naponta biciklizem, hát látom, hogy ahhoz 10 éve hozzá se nyúltak. Erről a háza előtt olyan állapotban van a szervissáv, hogy elviselhetetlen, oké.
0: Okay. Én is nagyon gyakran biciklizem a terrorház előtti szervizsába, egy kicsit úgy érzem, hogy túl dramatizálod a helyzetet.
3: Hát figyelj, biciklivel mondjuk körülbelül 40 centi használható. Egy 40 centi sáv használható anélkül, hogy kerülgetned kellene az ilyen-olyan kátyukat.
1: Szóval, az így van.
0: Hát kerülgetni. Szóval, azt letörik a kezed, ha kerülgeted?
3: Egy nagy bulváron, a főváros egyetlen nagy bulvárján eléggé borzadály.
0: Jó, de mindegy, hát, az főállítás egyetért.
3: Egy nagy bulváron, a főváros egyetlen nagy bulvárján eléggé borzadály.
0: Jó, de mindegy, hát, az főállítás egyetértünk, hogy szar állapotban vannak a Buda.
3: Szarabb állapotban vannak. Jó, de nem ez egy jele annak, amit lehet, hogy a hallgató nem lát, hogy a bankszámlája van egészen elképesztő szar állapotban a fővárosnak. Tehát az, hogy az utóbbi években nem ment csődbe, annak leginkább az az oka, hogy folyamatos hitelfelvételre kényszerült, és egyre rosszabb feltételek mellett a főváros. Tehát ez persze nem látványos, mert így úgy elviszik a szemetet, egyébként sokkal koszosabban áras, mint 10 évvel ezelőtt. De hát ezek abszolút hosszú távú kihatása van. Semmilyen beruházást nem tud elkezdeni a főváros. Azzal foglalkozik, hogy így úgy nagy nehezen menedzselje, tehát az utóbbi években azzal foglalkozott, hogy így úgy nagy nehezen menedzselje a várost. Hát ami hozzá tartozik, mert ugye tényleg egy elég furcsa szerkezet ez a kerületek és a főváros viszonya, és az, hogy a Tisza miért nem nyúlt ehhez a dologhoz, hát az nagyon egyszerű a magyarázat, a Budapest fővárost és a kerületeket sem a Tisza irányítja. hát abszolút működik a politikai logika. Ő neki most az a fontos, hogy a központi költségvetés valahogy rendben legyen téve, tehát nem olyan rossz neki ez a szolidaritási adó, amit a Fidesz azért talált ki egyrészt, hogy a központi költségvetésnek legyen extra bevétele, másrészt meg, hogy megszingathassa az önkormányzatokat, amelyek többségében, vagy hát sok részben, legalábbis a városiak ellenzéki vezetésűek voltak, és ez a helyzet nem változott a Tisza alatt sem, tehát egyszerűen a politikai racionalitás diktálja neki azt, hogy hát ezt kihasználja, amennyire lehet ezt a helyzetet, és most persze nagyon ügyesen csinálja ezt, például ezzel a tegnapi megbeszéléssel, és abban is ügyes, hogy azokat a polgármestereket, akik eddig együtt dolgoztak, vagy a legtöbbször együtt dolgoztak, azokat most egymásnak uszítja.
1: Hát, és ezt azért teheti meg a kormány, mert, vagy azért teszi meg, mert lélegeztetőgépen van a főváros.
3: Így van. Így, a főváros is, meg a kerületek is. Tehát, hogy itt két koldus veszekszik egymással, hogy kinek a pénzét szerezze meg. És eddig ugye valamivel jobb helyzetben voltak a parkolási társaságok révén a kerületek, mint a főváros, most ugye a kormány, mint bölcs valami, közbeavatkozik, és odaadja a fővárosnak a kerületi parkoló cégeket, amit egyébként én nem tudom, hogy jogilag ezt hogy lehet megoldani. Hát mert ezeknek a parkolótársaságoknak úgy tudom, nem ismerem a tulajdonosi szerkezetét, de hogy a fővárosnak nincs hozzá köze, szinte biztos. Tehát, hogy van egy más tulajdonosnak, tehát jelen esetben a kerületi önkormányzatnak van egy tulajdona, nem tudom, tulajdona, valószínűleg tulajdona, és akkor jön egy állam, amelyik azt mondja, hogy hát ez a tiéd volt ez a tulajdon, most én ezt átveszem, hogy itt nem kéne kompenzációt, szerintem ez egy alkotmánybíróságnak egy szép feladat lesz.
0: Uh-huh. Sőt, a Strasbourghoz is akarnak, tehát nem csak az amit emlegették talán a kerületi polgik, hanem a Strasbourgot is.
3: Igen,
0: szerintem ez jó analízis, amit mondtál, hogy mondjam, a politikai felállásról, hogy ez miért, hogy mondjam, hogyha az összes érintett fél politikai logikáját követed, akkor ez miért következhetett be ez a dolog, főként a kormányét és a fővárosét, mert ugye a kerületpolgárnak az elszenvedői voltak. Ugyanakkor meg tényleg felvet egy csomó kérdést, tehát az, amit a Vitézi mondott tegnap a sajtótájékoztató, hogy hát miért kellene 22 társaságot létrehozni ugyanarra a feladatra, amikor sokkal kisebb overhead-del meg lehetne csinálni egy nagyot.
3: Igen,
0: hát tehát, hogy ennek van egy pénzügyi, gazdasági, logisztikai racionalitása, aminek van egy másik oldala, hogy megvan. Tehát az egész vitának a vége tulajdonképpen az, hogy képzeled el a fővárosi önkormányzatot, részben a kerületi önkormányzatokkal való kapcsolatát, szükség van-e valóban ilyen erős, vagy milyen erős kerületi önkormányzatokra van szükséged, hogy kell ezt mondani, a szubszidiaritás az meddig érvényesüljön a fővárosban, és nyilván ugyanilyen fontos az, hogy a fővárosnak és a kormánynak milyen kapcsolata legyen. Szóval, hogy egy valójában ez az egész konfliktus, aminek a politikai eredetét, még egyszer mondom, olyan szépen elmesélten, annak a kifutása az, hogy hogyan képzeljük az életünket a fővárosban, és hogyan azt, hogy kellene irányítani, ami egy tök régi vita.
3: Így van, jól mondtátok ezt a 19. századit, és szerintem megvan a veszélye annak, ha ez veszély, hogy végül is ugyanaz lehet majd a kifutása a dolognak, ez a tegnapi találkozó, meg ez a megállapodásszerű valami, ez tulajdonképpen előkészíti azt, amit a 19. században, ahogy működött Budapest, hogy az tulajdonképpen egy kormányzati projekt volt, ugye a nemzet fővárosa, és akkor a nagy beruházások, tulajdonképpen minden, mondjuk a szociális dolgokon, meg az iskoláztatáson, oktatásügy, meg mondjuk, hát nem, mondjuk ezeken kívül, ez tulajdonképpen minden a kormány intézett a közmunkatanács keresztül. Tehát a kormány akarata érvényesült. Ez egy nagyon jól működő 19. századi modell volt, olyan értelemben, hogy megteremtett egy nagy fővárost, egy működő nagy fővárost. Azon lehet vitatkozni, hogy a 21. században ez jó modell, de én úgy látom, hogy a kormánynak végül is momentán, ameddig nem lesznek önkormányzati választások, és majd nem indul a Tisza, és mondjuk nem nyer a Tisza a Budapesten, addig neki tulajdonképpen, és maga Vitézi szerintem így gondolja, neki az az elképzelése, hogy minél kevesebb önkormányzat, minél több kormány legyen Budapesten, és ez egy nagy lépés, vagy nem tudom nagy, de egy lépés felé ez a tegnapi megállapodás. És racionális bizonyos értelemben, de hát szerintem a kerületeknek is megvan a maguk racionális elképzelése, amit el lehet fogadni, meg a fővárosnak is meg lehetne a maga racionalitása. De ezek tök más elképzelések arról, hogy hogyan működjön a város.
1: Na de ezt nem gondoljátok, hogy ezt hívják úgy, hogy politika?
0: De.
1: A normál országokban.
0: Demokratikus politika. Igen.
1: Ez amikor különböző érdekek ütköznek, és akkor ezekre, ezt hívjuk a normalitásnak.
0: Még csak annyit fűznék hozzá, az, hogy van egy, hogy mondjam, egy olyan, az államgépezet egy része, amelyik, tehát van egy a választásokon győztes párt, annak nem okvetlen az az érdeke, hogy minél kisebb bürokrácia legyen, hanem lehet, hogy azt gondolja, hogy érdemes egy nagyobb acska bürokráciát fenntartani, mert akkor tud egy csomó embernek ő politikai karriert, fizetést, állást biztosítani.
3: Tehát, persze, hogy... Kicsibe is így van, tehát a kerületi politikusok is úgy szeretnék, hogy olyan emberek vegyék körül őket, akik ők hozzájuk kötődnek.
1: Hát én is így működnek.
3: A kampányukat, stb.
0: Igen, csak ebben azt akartam, hogyha az előbbi felszólalásod alapján arra gondolhatnánk, hogy a centralizáció az most egy pártpolitikai érdek, a Tiszáé jelesül, akkor tudnék arra esetleg érvet felhozni, hogy a decentralizáció mellett ugyanilyen pártpolitikai érdek, hiszen...
3: Jó, tudod, a Parkinson törvényei abszolút működnek, tehát ezek különösen Magyarországon, tehát a magyarországi centralizáció nem arról szól eddig, ebben a 4-500 évben, hogy csökkent volna a bürokrácia azáltal, hogy mondjuk összevonások történtek. Nézd meg mondjuk az akadémia rendszerét, vagy az egyetemi rendszereket,
1: az
3: vagy az oktatás, így van, a közoktatás, de több a bürokrata.
1: Hát persze.
3: És mindig az az érv a változtatások, vagy az egyik érv, hogy majd olcsóbban, racionálisabban, észszerűbben fog működni ez a szolgáltatás, hogyha
0: azt a végén mégsem. Na most viszont bontjuk a vonalat, mert lassan vége az adásnak.
1: Köszönjük, szavaz, szia!
3: Ciao.
0: Hello, viszontlátásra bontom a vonalat, kérem, fújjon bele a gömbbe.
1: Kulturális ajánló. Nekem van egy kultúra, neked van, Baldi?
0: Nagyon köszönöm, hogy megkérdezted, ez nagyon-nagyon ritkán szokott előfordulni.
1: Minden alkalommal megkérdezem, de most mondjad, mert lejárt az adásidő.
0: Csak nyilván azért kérdezed most, mert tőlem, mert nincs itt a nem, igen. A Cabántól kérdezed meg, és a Cabán meg tőled, nem. És ez így megy 30 éve.
1: Kedves hallgatók, nem tudjuk meg, hogy van-e kulturális ajánlója, vagy nincs.
0: Most már just sem mondom el.
1: Jó.
0: Azt akarom mondani, hogy a nemzeti az észak-amerikai és kanadai nemzeti hoki liga mérkőzései, mert hogy elindult az alapszakasz szerdán, nagyon érdekes meccsek vannak már abban is, hogy azok hozzáférhetők csekélydíjazás ellenében az egyik streaming csatornán, aminek nem mondom most meg a nevét. Ez a kulturális ajánlom.
1: Szuper.
0: Parancsoljál, Gyuri, hogy mi a te kulturális
1: ajánlom? Én most egy emelkedettebb kulturális ajánlót fogok mondani.
0: MIPA, a Diósgyőr Kisvárda mérkőző.
1: MIPA van egy, nem tudom, hogy kell kiejteni a Recircle társulatnak. A MIPA-ban van egy Paradizum nevű című előadása, ami tulajdonképpen ilyen táncszínház, cirkuszi elemek, és a műpában történik mindez. Igen érdekes előadás. Én láttam, és hát nagyon érdekes. Na. Szóval ezt úgy ajánlom esetleg, ha valaki szereti ezt a nagyon fura, nagyon szép díszlet, nagyon érdekes mozgások, és nagyon bravúros cirkuszi mutatványoknak egy ilyen fura elegyét.
0: Könyvfesztivál van a Hung Expo-n. Köszönjük igen. szépen, Gyuri.
1: Köszönjük.
0: Az ajánlódat a Hung Expo-ra vitték ki a könyvfesztivált, igen. a halálára.
1: Igen.
0: Fúj.
1: De legalább van könyvfesztivál. Most egyébként Egerben, nem mondjad?
0: Nem, csak azon gondolkozom, hogy ha valaki, ráadásul ma valami meccs is van, meg
1: hol?
0: Deep Purple koncert van ugyanabban a kerületben, vagy nem tudom, tehát a Puskás stadionban, meg a azt nem tudom, a Deep Purple, az is ott van.
1: Nem tudom.
0: Tehát azt, szerintem az teljes behalás lesz a Kerepesi
1: hát
0: út.
1: Hát akkor biciklővel
0: de hogyha valaki menni. Vesz mondjuk 5 könyvet a...
1: Könyvfesztiválon?
0: A könyvfesztiválon.
1: Akkor?
0: Az hogy viszi haza?
1: Biciklivel. Hát elviszi a Deep Purple koncertre egy nagy táskába, lerakja a busz az egyik ülésre, nem? És akkor úgy hazaviszi a krumpli mellett.
0: Köszönöm, köszönöm. Ez egy probléma volt nekem, Gyuri, de nagyon hálás vagyok.
1: A MAFS fesztivál most van Egerben, tehát aki Egerben van, vagy szeretne oda menni, az menjen a Magyar Független Filmszemlére. Az Eszterházy Károly Egyetemmel van szimbiózisban ez a fesztivál, és egyébként köszönjük a figyelmet, és akkor jövő héten remélhetőleg hárman leszünk.
0: Nem, most,
1: és
0: hogy
1: beteszem.
0: Mondom,
1: igen?
0: Te Gyuri, most, hogy így mondtam ezt a Deep Purple-t.
1: Igen?
0: Nem hasított beléd, hogy csak el kellett volna menni a Deep Purple koncertre?
1: Nem, egyáltalán nem hasított belém.
0: Te kamaszkorodban sem Smoke on the Water,
1: de...
0: Nem, az nem...
1: Most coming out-olhatok?
0: Igen.
1: Én láttam egyszer a Deep Purple-t élőben.
0: Párizsban. Hány éves voltál?
1: 15.
0: És hosszú hajad volt?
1: Hosszú hajam volt, lobolcos, szakadt farmerem volt.
0: Kicsit mosdatlan is voltál?
1: Hát most is az vagyok. Na jó, ez utolsó telefon, de csak egy fél perc. Haló? Haló? Jó. Köszönjük.
0: Hát ez nem sikerült.
1: Jó. Akkor szevasztok.
0: Azt tudod, hogy oroszul hogy mondják, hogy Deep Purple?
1: Hogy mondják?
0: Deep Purple.
1: Deep Purple. Jó, akkor szevasztok, egy nagyon szép számmal búcsúzunk.

remember, mine's bigger than yours.

Budapest az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág. Épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus de kortárs, a konformizmus kosztümén, Pest a médekó.

0: Szép jó napot, kellemes nyár végét mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és minden a Podmanicki Rulez műsorát, a rádió vitatkozós, múltba lévedős, jelent értékelős, honismereti, helytörténeti vitatkozós műsora, azt már mondtam egyszer. És a mai napon a stúdióban
1: Török András
2: és Zsupán András.
0: És mire lesz szó?
2: Citadellázni fogunk az idő nagy részében valószínűleg.
1: Először azt a szenzációs születésnapi ajándékot ról szeretnénk beszélgetni, amit a Fortepán adott nem magának, hanem a felhasználóinak. Már legalább másfél éve, de inkább 2-3 éve dolgozott a csapat azon, hogy egy térképes aloldalt létesítsen, mert ugyanis ezt követelték tőle a felhasználók. Én a Fortepán menedzsereként tulajdonképpen nem igazán támogattam ezt a dolgot, mert rettenetesen sok erőforrás kell hozzá, és soha nem lehet utolérni, tehát hogy csak mint egy feneketlen kútba megy bele, és igazából semmilyen információk nincs arról, hogy hányan használják, mire használják, pontosan hogyan használják a dolgokat, mert ez messze meghaladja az energiáinkat. Nagyon kicsi a csapat, és kevés az erőforrás. Természetesen ki lehetne nyerni millió adatot, és lehetne elemezni, mint egy for-profit cégnél, de ez nem történik meg. Te, mint igényes felhasználó, tudom, hogy gyakran órákat töltesz ott, te mit gondolsz, hogy ez kell ez a dolog, vagy örülsz neki, vagy mit gondolsz?
2: Én nagyon örülök neki, tehát szerintem ez előrelépés a Fortepán életében, és valóban egy olyan funkció, amit az ember úgy régóta hiányolt, vagy úgy volt vele, hogy jó lenne, ha lenne ilyen. Azt persze nem tudom kívülállóként megítélni, hogy a beletett energia az arányban áll-e a hasznosságával a dolognak. Nyilván ez úgy működik, tehát ez arra jó, hogy megfordítja a dolgokat, tehát nem az lesz, hogy én beírom a keresőbe, hogy Garai tér, és akkor megnézem, hogy erre mit dob ki, mert ez ugye ehhez nem kellett térkép, ez eddig is működött, hanem elkezdem azt a térképet pásztázni, és hogyha van valahogy érdekesnek tűnő pont rajta, akkor arra rákattintok, hogy na ez mi lehet. Tehát ez egy izgi funkció, az bennem csak úgy az fölmerült, hogy vajon pont Budapest volt a legfontosabb tekintetben, vagy pedig inkább fordítva és a vidéket kellett volna, mert lehet, hogy az egy
1: Győr is szerepel sok képpel, de valóban Budapest. A Fortepán teljesen fejnehéz, teljesen minden harmadik képünk az budapesti. Én ennek személyesen, mint ilyen budapesti útikönyvíró, nagyon örülök, de mindig elmondjuk, hogy szeretnénk minél több nem budapesti képet kapni, és annak kétszeresen örülünk. Ez továbbra is fennáll, és ezúton is felhívom a Tilos Rádió hallgatóit, hogy adományozzanak képet a Fortepánnak.
2: Ha így lehet, van, borzasztó nagy hiányossága egyébként, hogy az ember bármelyik magyar kisvárost vagy falut, hogyha meg szeretné találni, akkor jó eséllyel nem találja meg még mindig a Fortepánon. Pedig hát sokkal nagyobb hiány van azokból a képekből, mint abból, hogy még egyszer lássuk a Dunapartot Budapesten valamilyen időszakában. Tehát
1: arról elfeledkeznek a adományozók, hogy ez egy tipikusan 24. órás projekt, mert ugye a negatívokat most dobják ki. Tehát ahogy beszélgetünk, éppen valaki kidob egy doboz negatívot, már a fiatalok azt se tudják, hogy mi az, azt se tudják, hogy kell megnézni. Tehát 10-20 év múlva már nem lesznek fizikailag ezek a negatívok. Persze a papírképek megvannak, azokat is nagyon szeretjük. Egyedül a diapozitívokat nem nagyon szeretjük.
2: Mert de még azért is megbirkóztak, ugye, hogyha megéri.
1: Megbirkózunk. Az a policy, már 5-10 éve, hogy 1960 utáni diapozitívot gondolkodás nélkül nem veszünk át. Tehát valamilyen indok kell legyen, hogy mi az az érdekesség benne. Azt szoktam mondani, hogy ha előkerül, hogy Dobi István titkos szerelmi fészkéről előkerül 1970-ből egy diasorozat.
2: Akkor nem utasítjátok el.
1: De ahogy nézegettem Révész Sándor nagyszerű monográfiát, ilyesmire hiába átcsingózunk.
2: Mindenesetre, hogy mondjam, ugye azért azt mondjuk el, hogy valószínűleg nagyon sok kép soha nem tud bekerülni ebbe a térképes keresőbe, mert egyszerűen nem tudjátok, hogy hol készült.
1: Így van.
2: Tehát ez nem lesz soha teljes, másrészt meg, hogyha jól értem, folyamatosan manuálisan frissíteni kell. Tehát miután ez nem egy lezárt történet, mindig jönnek be új képek, ezért ahhoz, hogy azok a pontok fölkerüljenek,

0: térképre, ahhoz nektek kell egy állandó frissítést beiktatni, vagy térben tovább haladni új városok, területek, külföld, nem is tudom felé.
1: Erről még nem született döntés, de hát ugye még egy hatalmas űrtátong a 210 ezer kép és a 40 ezer vagy mennyi kép között, ami fölkerült, és hát az a tizenvalahány csodálatos önkéntes, aki ezt létrehozta, az lehetetleg, hogy lesz egy térképes. Na most, ha megvan a térképes, csak 40 helyett 42 ezer, az menj nehezebb.
0: Ez olyan, mint a címkézés, nem? Hogy azért kell hozzá egy elhivatottság, hogy, hogy ezt valaki csinálja.
1: Tényleg, de csodálatos címkézők vannak. A legfelebb címképzett fényképünk a Fortepánon, azt hiszem valami 73 címke van rajta, az egy autóparkoló, és volt egy nagyon elhivatott címkéző, aki minden egyes autónak a típusát.
0: Igen, gondoltam.
1: Bejutta, ez nem Négyesi Pál volt a nagyszerű.
0: Igen, mert ő csinálta meg az autók nagy részét, úgyhogy jól tudom, ez nem vállalkozott.
1: Nem, hát ez nem indította meg a nyelvelválasztását, ez a feladat, ez nem tőle volt. Volt egy másik olyan címkézünk, ugye az a policy a Fortepánban, hogy csak közszereplők nevét tüntetjük fel. Tehát, hogyha kapunk egy nagyszerű sorozatot Balmazújvárosból, Kón Izidor szőnyegkereskedő, az első világháború előtti szőnyeg nagyhatalom, akkor ha Kón Izidor nem volt polgármester is egyben, akkor nem írik oda.
0: Ezt mindig nagyon sajnáltam egyébként, mert jelentősen korlátozza a történeti forrásként való felhasználhatóságát a Fortepánnak ez a tény.
1: Hogyha szerkesztőt ostromoljuk, Tamási Miklós, neki azért vannak olyan.
0: De ez jogi okok voltak, nem akartak csak azon hadakozni,
1: hogy valahogy így alakult ki, és azért hoztam ezt most szóba, mert hogy volt egy olvasónk, vagy felhasználónk, aki valahogy nagyon járatos volt a 60-as, 70-es évek manöken köreibe, és legalább 4 tucat manöken. Nem köz, egyáltalán nem köz, de mielőtt észbe kapunk, már be voltak címkézve, és nem volt szívünk levenni. Tehát hát rengeteg Pataki Ági képünk van természetesen, de másoktól is, és Pataki Ági kiemelkedése ebből a mezőnyből, az lassú folyamat volt, és egy ideig Pataki Ági csak egyik volt a kor bombázóinak, akik sokat szerepeltek képeken. Úgyhogy közszereplő vagy manöken, akkor megtalálhatják a
0: nekem régi veszőparipám, hogy ami nekem nagyon hiányzik a Fortepánból, és imádnám, hogyha egyszer megszületne ez halljuk, a fejlesztés,
1: halljuk.
0: Az egy fotós adatbázis. Aha. Egy olyan adatbázis, ami rögzítené az összes olyan információt, ami rendelkezésre áll azokról, akik a fényképeket készítették. Mert nagy félelmem, hogy rengeteg információ fog elveszni, ami néhány dolog fel van dolgozva ugye cikkekben, akár a Heti Fortepánban, akár én is írtam párat, meg mások is, de nagyon sok minden nem, és nem fogja senki tudni 10 év múlva, hogy ki volt a fotós.
1: Ismerte Kincses Károly fotótörténet személyesen, mert ő egy hatalmas, sok ezres fotóadatbázist fejleszt, ami egy időben könyvbe is ki akarta adni, de annak már nincs értelme szerintem, és hogy elképzelhető, hogy érdemes lenne valahogy ezt az ő adatbázisát
0: összenyitni, igen. De nyilván van egy olyan része a dolognak, ami meg csak nálatok lehetne meg, hiszen igaz. A magán adományozók által készített fotók nagypapáról,
1: az nincs a kincsesnek,
0: és milyen fontos lenne, hogy tudjuk, hogy XY, aki ott van szerző. Ráadásul ugye a Fortepánnak, hát ezt mondjuk el, hogy volt ugye egy olyan gyerekbetegsége, ami az adományozó és a szerző ugye nem különült el az első, a létezésetek első évtizedében körülbelül.
1: Így lehet mondani, igen. Most már törekszünk, hogy ez változik.
0: Abszolút, tehát ez egy óriási, én Miklós fülét annak idején is rágtam, hogy ez tarthatatlan, csak ő már elismer, hogy ez rossz így, mindig mondta, hogy ezen már nem lehet változtatni, mert hát most már ez így befagyott ez a dolog, de aztán változtattatok rajta, mert tényleg tarthatatlan volt. De most is egy csomószor előfordul, hogy ott állok, mondjuk én szeretnék használni egy képet, és nem tudom, hogy az a név, akit ott olvasok, az a szerzője, vagy az adományozó. Pedig hát ez nem mindegy, lehet, hogy az unokája, és akkor ki a szerzője, ugye? Tehát ez egy nagyon, és ezért gondolom, hogy a szerzői adatbázis nagyon fontos funkció lenne, mert ezt is segítene.
1: Ha mindenhol ott lenne a szerző, akkor nagyon egyszerű lenne egy olyan pontot beépíteni.
0: Igen, hogy akkor oda kattintok, és mindjárt nekem kidobja az alapadatokat a szerzőről, mikor élt, mikor halt.
1: Hogy ezt alátámasztam, hogy ez fontos lenne, hogy nemrég írt nekem egy nagyon régi kedves ismerősöm, egy Tomaj Dénes nevű nyugdíjas diplomata, aki a külügyminisztériumban nagyon jelentős szerepet vitt a, hát a átmenetben Kádár korszak legvégén, illetve a szabadságban való átmenetkor, és ő írt nekem azzal, hogy hát, hogy a fortepánon felfedezte, hogy több mint 100 családi fotó van tőlük, de hogy adományozónak nem az ő családjuk van odaírva, hanem egy Lencsés Zoltán nevű ember, és akkor nézünk utána. És akkor Miklós egyből kapás gondolt, ezt a Lencsés Zoltán hozta be, egy kukába találta kidobva.
0: Hát igen,
1: és hát teljesen
0: igen,
1: leforrázódott a család, igen. A Tomaj Dénes családja, hogy hát hogy kidobta ki, de nem tudják, hogy kidobta ki, és mostan gondolkodunk, hogy ha ő be tudja valamivel alá tudja támasztani más fényképekkel, ami megvan a családnál, hogy ez akkor esetleg azokat le lehet válogatni, és oda lehet írni, hogy ez
0: szerzőként, a, hogy ki a szerző akkor.
1: Hát nagyon nehéz, mert ez egyetlen is, hogy ő fényképezte, hanem a családról szóló képek. Szóval,
0: de legalább oda lehet írni, hogy olyan is volt már a fortepán, hogy X család hagyatéka, vagy hasonló, és akkor ez egy fokkal pontosabb a dolog. És a adományozó az pedig nyilván maradhat Lencsés Zoltán, ha már ő mentette a dolgot. De én például ugye kívülállóként ilyenkor az első reakcióm az, hogy a fotós Lencsés Zoltán.
1: Persze,
0: tehát
1: persze,
0: ugye ez a teljes félrevezetés.
1: Persze,
0: én ilyenkor felhívom a Miklóst, hogyha nem nagyon el vagyok veszve, hogy emlékszik-e.
1: De nem mindenki van, ilyen jól bekötve
0: a fortepánhoz. Igen, és mindig azért van egy olyan félelmem is, hogy mi van, hogyha a Miklós egyszer ezeket a dolgokat már elfelejti, ugye, és nem fogja tudni megmondani, hogy XY ki volt. Tehát valójában a Miklósból kellene kinyerni az adatok nagy részét.
1: Portálba lenne beépítve.
0: Hát igen, de hogy a portálba beépülhessen, ahhoz Miklós, a Miklósból ki kellene nyerni az adatokat.
1: A nagy fotókurátor és szabadságharcos és aktivista, 56 éves jelenleg, fiatal középkorú ember, de hát az évek telnek, és ez lenne a legjobb, teljesen igazad van. Szóval tessék nézegetni a Fortepán térképes aloldalát, és egyébként a heti Fortepán blogba is most térkép témájú cikk jelent meg. Tudom, hogy a Tilos Rádió hallgatói is szokták ezt nézni, bár nem eleget. És ha nézegetik, akkor is a 24.hu portálon olvasgatják, ami minden héten újra közli. De az eredeti közlés az egy nagyon pofás honlapon, a Kapa Központ segítségével fejlesztett heti Fortepán blogon van rajta. Erre egyébként úgy is lehet kerülni, hogy ha a Fortepán címre van, egy kicsit lejjebb scrollozunk, amit nem nagyon szoktak az emberek megtenni, de ott vannak ezek a visszafelé időrendben az összes régebbi heti Fortepán blog, sőt a régebbi gyűjtések is ott vannak, amiket a, ugye ha egy új friss anyag megjelenik, akkor abból a lustáknak tesz egy nagy szívességet Virág Völgyi István, a szerkesztő, illetve ezt nem, azt én Miklós szokta válogatni, bocsánat, rosszat mondok, mert a heti Fortepán blogot szerkeszti Virág Völgyi István, hogy a legjobb 50, a legjobb 100 képet azt kiválasztja, ami szerinte a legfigyelemre méltóbb, és azt annyira nem lehet senki lusta, hogy azt egy, mármint akkor nem lehet Fortepán rajongónak hívni, hogy azt legalább át ne pörgesse az ember. Úgyhogy hát ennyit most a Fortepán újabb fejlesztéséről, és reméljük, hogy minél többen használjátok, és minél sikeresebb lesz a projekt.
0: És akkor beszéljünk a mai fő témáról, mondjuk, ami a Citadella, ami ebből egy kicsit el vagyunk késve.
1: Igen,
0: mert
1: később mentünk oda.
0: Igen, én annak idején, ugye, amikor az átadás volt, és ez még ugye pont a választások előtti időszak volt, akkor írtam egy nagy anyagot, amiben tulajdonképpen a NER legtökéletesebb építészeti szimbólumának minősítettem. Ez egy nagyon indulatos anyag volt, mert hogy engem borzasztóan dühít az, ami a Citadellával történt.
1: Szoktál indulatosan.
0: Szoktam, ez talán az átlagnál is indulatosabb volt, vagy szóval, hogy itt még erősebb volt bennem az a fölháborodás, és aztán utána még egyszer nekifutottunk ennek a témának azzal, hogy három neves történészt.
1: Az egy szenzációs anyag volt.
0: Az egy nagyon jó anyag volt, három neves történészt kértünk föl.
1: Különböző nézetű, különböző korhoz értenek jól.
0: Hogy magát a kiállítást elemezik, az már nem én írtam az épületről, és ők írták meg azt, hogy ez a Magyarország történetét bemutató kiállítás, ezzel mi a fundamentális baj, miért van az, hogy ez ez egy teljesen elhibázott koncepció mentén született meg, és tulajdonképpen az volt ennek a történészi anyagnak az üzenete, velük egyeztetve, tehát ezt ők maguk is így gondolták, azért vettek részt ebben a munkában Herman Robert, Bészabó János, mert az volt a... Az volt a közös gondolatunk erről, hogy hát, ha ez a cikk megjelenik, akkor rá tudjuk ezzel ébreszteni az új döntéshozókat, hogy ez így nem maradhat. Hogy muszáj lenne a Citadella kiállítását, ha nem is lebontani, mert ez egy akkora pénzkidobás lenne, ugye, mint ez egy véletlenül rendkívül drágán, minden jel szerint rendkívül drágán megépült kiállítás, hogy teljes egészében lebontani, ez nem egy reális gondolat, de legalább egy olyan történészi átdolgozást megrendelni ebből, ami a legdurvább hamisításokat, a legnagyobb csúsztatásokat korrigálja benne.
1: Majd térjünk rá a kiállításra, de először...
0: Beszéljünk az épületről. Igen.
1: Amikor olvastam az eredeti cikkedet, akkor úgy olyan megnyaltam mindent, hogy hú, de keményen, mennyire igaza van. De előre elmondom, hogy a helyszínen változtak a nézeteim, tehát én vitatkozni fogok veled valamennyire.
0: De szerintem ez tulajdonképpen benne van a cikkben, hogy ez fog történni a látogatóval. Én ezt írtam, hogy az fog történni a látogatóval, hogy fölmegy, és mégis úgy fog érezni, hogy nem is rossz ez az egész. És
1: nagy részt a kilátás.
0: Igen, ezt is írtam benne, hogy szerintem ez azért egy megtévesztő dolog, mert azt az egy dolgot, amit nem lehetett elrontani a hegyen, azt nem rontották el, és az, hogy továbbra is innen a legszebb a kilátás Budapestre. Tehát egy kicsit emlékeztet ugye ez az ilyen Tour Montparnasse és hasonló helyzetekre, ugye, amikor nem látod magát azt a dolgot, ami...
1: Mert fönt vagy
0: rajta, igen, és akkor hát látod azt, ami szép, és ez a város alattad. Illetve még azért is így van ez, szerintem ezen felül, hogy a kilátás nem lehet elrontani, mert vannak még olyan elemek, amik tulajdonképpen hozott örökségei ennek a helynek, alapvetően az erődnek a restaurált részei, amik szépek, és ezek tulajdonképpen, hogyha azokat látod, akkor is elégedettnek érezheted magad. Illetve önmagában a környezet rendezettsége, tehát az, hogy a Citadellát sajnos mindannyian megszoktuk egy ilyen viharvert, szürke, szomorú, zsibvásáros helynek, ahol egyébként ez egy mítosz, ez elképesztő ütemben terjedt a neten, én is 400 kommentet kaptam arról, hogy de hát nem is lehetett bemenni, hát dehogy nem lehetett bemenni. Az utolsó években, amiután az állam visszafoglalta azoktól a mafiózoktól, akiknek korábban bérbe voltatva, tényleg nem lehetett bemenni, mert akkor bezárták, ez talán 16-ban történhetett meg, de hát előtte be lehetett menni a Citadellába, természetesen én is milliószor voltam a Citadellába.
1: Igen, mert 11 évig volt.
0: Igen, lehet, hogy 15-ben, de hogy mindesetre előtte simán be lehetett menni, tehát ez nem igaz, hogy a Citadella évtizedek óta zárva lett volna, ez egy hülyeség, de az tény, hogy a környezet elképesztően méltatlan volt, már nagyon régen, tehát már valószínűleg a rendszerváltás óta mindenképpen, és ehhez képest most ugye kaptunk egy parkosított, megújult, az autó kitiltása megtörtént, és helyette sétányövezi, ez egy pozitív változás, lett sok új zöld terület, nyilván ez is ennek egy része is.
1: Az egész tájépítészet
0: az jó minőségű, eltűnt a bódésor, ami elrondította a falak tövét és a főbejáratot. Tehát ezek azok az elemek, amik miatt szerintem, hogyha valaki fölmegy, akkor teljes joggal, tehát én ezt az érzést nem akarom elvenni senkitől, hogy tessen neki az, amit ott lát, hogy jó ott lenni. Csak azt akarom mondani, hogy mindezeket az elemeket el lehetett volna érni anélkül is, hogy tönkretették volna ezt a műemléket.
1: Herman Robert azt mondta, hogy a kiállítás címén, hogy ezért a kiállításért nem volt érdemes szétbarmolni az újkori erődépítészet egyik legszebb alkotása.
0: Én ezzel maximálisan egyetértek, és ezekért a pozitív változtatásokért sem volt érdemes szétbarmolni a 19. századi erődépítésnek ezt a Magyarországon egyébként valóban ritka, szép példáját, amiről én sajnos most már csak múlt időben beszélnék. Tehát én azt gondolom, hogy a Citadella, mint műemlék, tulajdonképpen nem létezik. Tehát szerintem ez olyan mértékű a pusztulása, az erődnek az átalakítás, nem felújítás, mert ezt ne nevezzük felújításnak, az átépítés nyomán, és nem azért, mert százalékosan annyira nagy ez a rombolás. Tehát én megpróbáltam,
1: 10%-ot igen, éri el.
0: Én megpróbáltam kiszámolni egyébként egy térképen, egy alaprajzon bejelöltem, és ezt a cikkbe is beraktam, bejelöltem azokat a részeket, amiket lebontottak. És aztán kiszámoltattam nyilván a mesterséges intelligenciával, hogy akkor ez mekkora százalék, és körülbelül egy ilyen 8-10%-os becslést mondott. Tehát ez látszólag nem olyan nagyon sok. A probléma az ezzel, hogy fundamentálisan megváltoztatta az épületnek a jellegét. Tehát egész egyszerűen az, amiről beszéltek, és ami a bevallott célja volt ennek a dolognak, hogy a zártságát feloldani az épületkomplexumnak, ez maga az esszenciáját szüntette meg, azt, hogy ez egy erőd. Ezért mondom azt, hogy szerintem gyakorlatilag a pusztulása teljes, és én nem tartanám meg műemléknek a Citadellát egyébként a továbbiakban. A másik ok, hogy az, amiért nem lehet pusztán százalékokat számolni, az, hogy nem csak a feldarabolása történt meg az erődnek, hanem a feltöltése is földdel. Tehát ez legalább akkora, ha nem nagyobb változás, mint a feldarabolás. Tehát az történt, hogy az erődnek a teljes belsejét feltöltötték földdel, és ezáltal az eredeti térszervezés minden elemében elpusztult. Tehát nem értelmezhető bőle semmi, amit ma látsz. Az, hogy ez erődként hogy nézett ki, és hogyan működött, ez megállapíthatatlan, és miután nincs pontos nyilvános dokumentáció arról, hogy ez a feltöltés hogyan történt, ezért azt sem tudhatjuk, hogy a feltöltés alatt egyébként maradt-e bármi az eredeti terekből. Uh-huh. Vagy olyan rombolást hajtottak végre, hogy tulajdonképpen leromboltak mindent, és aztán töltötték föl. Ezt csak azok tudhatnák, akik részt vettek ebben, de ugye Taracki Dániel vezető tervező nem olyan nagyon közlékeny ember, úgyhogy ezt valójában csak abban az esetben derülhet neki, hogyha a markolóval neki mennénk az elkészült alkotásnak, és megnéznénk, hogy van-e az eredeti Citadellából bármi
1: alatta. Nem hiszem, hogy kapsz engedélyt.
0: De én is, pedig én nagyon szívesen megtenném ezt a dolgot, már csak a kíváncsiságból is, meg azért is, mert úgyis mindegy már. Úgyhogy ez a másik olyan elem, ami miatt, és ugye amit pedig nem töltött fel földdel, azt bontással tette értelmezhetetlenné. Itt az ágyúbástyára gondolok, amelyik ugye a legértékesebb része volt az erődnek, és ami egy zárt udvaros bástya, egy rondella volt tulajdonképpen, csak ennek egy 19. századi formája, és ennek a zárt udvarosságát szüntette meg a keresztszárnynak és az egykori bejárati résznek a bontásával, és az előtte lévő vizesároknak az értelmezhetetlen szétásásával, és ennek következtében ez többé nem értelmeződik rondellaként, tehát nem tudod egyszerűen, nem áll össze számodra többet az egykori épületszerkezet. Tehát én azt mondom, hogy ma olyan mértékig csak töredékek maradtak a 19. századi erődből,
1: hogy nyomokban
0: 19. századi erődöt tartalmaz. Igazából azt mondanám, hogy ez egy kortárs dekonstruktivista alkotás. Ilyen értelemben egyébként egész jó. Ezt el kell, hogy mondjam. Tehát Taracki Dániel egyébként rendelkezik építészeti kvalitásokkal, tehát én őt egy tehetséges építésznek tartom. Talán a választások előtt volt, azt hiszem a Mondiner kávézójában volt valami rendezvénysorozat, amiben Taracki Dániel adott elő építészetről, és ez az előadás a műemlékeink nyomában címet kapta, és több kommentelő jegyezte meg, hogy ez rendkívül baljós megfogalmazás, tehát valóban az a helyzet, hogy mert ugye ő bontotta le 60 pusztán is a műemléképületeket, tehát valóban azért, hogy Taracki Dániel hát bárdal jár műemlékeink nyomában, és hát ahol műemléket ér, azt elpusztítja, de ezt tehetségesen teszi egyébként.
2: Tehát az betűt kellett volna meg a műemléket nyomokban.
0: Igen, műemléket nyomokban tartalmaz, igen, a beavatkozás után. De mondom, tehát a dekonstrukció, ami egy létező építészeti irányzat, ez a 2000-es években élte a fénykorát egyébként a kortárs építészetben, és tulajdonképpen, hát hogy a neve is tartalmazza, egyfajta tagadása az építészet hagyományos szerkezeteinek és hagyományos térszervezésének, és az a célja, valójában minden dekonstruktivista épületnek a meghökkentés a célja. Az a célja, hogy elbizonytalanítsa a nézőt, és tulajdonképpen kimozdítsa abból a kényelmes vagy megszokott pozícióból, amit az építészet szemlélése során megszoktunk. Ez az elbizonytalanító hatás, ez egyébként a Citadellánál rendkívül erős. Tehát amikor te ott vagy, és látod ezeket a karcsapásokat, amikkel szétvágta az erődöt, akkor ez előáll, ez az elbizonytalanító hatás. Közben van egy hallgatónk vonalban.
2: Szevasz!
1: Halló, halló!
3: Élőadásban vagyok?
0: Igen, így van.
3: Megkérni, hogy a kivitelezés minőségéről tudnátok-e majd beszélni egy pár szót? Én arról is olvastam rosszakat.
0: A kivitelezés minőségéről? Én nem látom különösebben rossznak. Én azt az egy úgymond pletykát hallottam erről, hogy ennek az üvegszárnynak, amit ő az ágyú torony lebontott keresztszárnya helyére megtervezett, hogy ennek a kivitelezése ez rendkívül nehezen ment, tehát valami olyasmit tervezett ő oda, amit a magyar építőipar nehezen tudott szállítani. Ugye ez egy teljes mértékben egy nagyon fura szerkezet, hogyha már a dekonstrukcióról beszélünk, ennek épp úgy megvan az elbizonytalanító hatása, mint azoknak a karcsapásszerű bevágásoknak, amikkel az erőd eredeti falait kibontotta, mert egy teljes egészében üvegből készült épület idézetet látunk, aminek a födémei is üvegből vannak, az oldalfalai is üvegből vannak, és ennek úgy tudom, hogy többször kellett neki futni, hogy...
1: Nagyon mutatós egyébként.
0: Nagyon mutatós, abszolút nagyon mutatós, rendkívül drága is lehetett.
1: Biztos,
0: tehát ez egy, én úgy tudom, hogy többször volt, hogy megrepettek az üvegtáblák, akkor ezeket cserélni kellett. Ezekből persze semmi nem nyilvános, tehát ezek ilyen pletykák, amik kiszivárogtak az építkezésről. Hát az biztos, hogy ennek a kivitelezése sokkal, de sokkal többbe kerülhetett, mint hogyha a műemléket mondjuk megóvták volna. De én ezen...
3: Bocsánat, ugye a teljes térnek a rekonstrukciója...
0: Mire gondolsz?
3: Megint csak a minőségre gondoltam.
0: Az szerintem kivitelezési minőségben én kifejezetten jónak... Én kivitelezési minőségben alapvetően ezt elég jó minőségűnek látom.
1: Én is így éreztem. Egyedül a hatalmas és szerintem tök fölösleges lépcsősorban, ami a szobor hátától indul, ott láttam olyan befagyott és elbarnult részeket, uh-huh. amik ugye még fél év se telt el a nyitás óta,
0: igen,
1: és
0: igen.
1: Tíz év múlva ez hogy fog kinézni, azt mondjuk. De azon kívül én is úgy érzem, hogy amit gyakran éreztem a Neres műemléki felújításokban, hogy lehet, hogy fölösleges vagy, nem ez a legnagyobb probléma, és lehet, hogy a felét ellopták, de a minősége mégis jó.
0: Ezt gyakran éreztem én is, de ugye ez tényleg egy fundamentális különbség, hogy ebben az esetben a műemlék egészen a Taracki féle beavatkozásig megvolt.
1: Igen.
0: Tehát ezt a műemléket, ezt a felújítás során pusztították el.
1: Igen.
0: És azért ez egyébként nem egy gyakori állapot. Tehát sok mindent mondhatunk különböző Neres műemléki felújításokról. Egy része jó, egy része nem jó, egy része elhibázott, stb. Nagyon sokféle.
1: És pont az ellenkezőjével lehet látni, hogy már rég elpusztult dolgokat építenek a semmiből.
0: Rég elpusztult dolgokat felépítenek a semmiből. Ez pont az ellenkezője, így van. Arra viszonylag azért kevés a példa, hogy tudatos rongálás történjen. Tehát itt arról van szó, hogy itt nem, ez nem valamiféle
1: félrecsúszás,
0: vagy egy ilyen mellékhatás, igen, megszaladt a keze, hanem ez egy rendkívül tudatosan végrehajtott rombolás. És ennek a rombolásnak eszmei ideológiai okai vannak. Tehát a helyzet az, hogy a Citadella felújításának a célja a Citadella ártalmatlanítása volt. Ez egy teljesen őrült helyzet valójában, hogyha belegondolunk, mert ebben az esetben az igazi kérdés az bennem, hogy miért nem bontották le a Citadellát a maga teljes egészében. Hiszen, hogyha valami olyan mértékig gyűlöletes, ugyanis az alapkoncepció az, nagyon leegyszerűsítve, hogy a Citadella egy gyűlöletes építmény, egy zsarnokság szimbólum, az elnyomásnak a jelképe.
1: A Magyar Basztí,
0: és ezért tulajdonképpen a szétbontásával, a karcsapásokkal való feldarabolásával, ugye úgyis a Taracki azt a hasonlatot használta, hogy a szabadság kardja kettőt suhint, levágja a Citadella nyakát, és egy harmadik suhintással ugye még az épület közepét is ott a szobor mögött ugye keresztül vágja. És így tulajdonképpen ez egy rom, tehát a felújítás célja ugye az, hogy az épet rommá tegye. Az a kérdés, hogy miért nem robbantották föl? Tehát, hogy sokkal tisztább dolog lett volna, tényleg, sokkal tisztább dolog lett volna a citadellát megsemmisíteni ebben az esetben. És akkor ugye ez egy őszinte gesztus. Én azt gondolom, hogy súlyos hazugság.
4: Nem került volna ennyibe.
0: Egyrészt nem került volna ennyibe, lehetett volna helyén csinálni egy parkot, akár,
4: lakóparkot.
0: Vagy akár lakóparkot, így van. És biztos, hogy még
1: tökéletesebben. Számos arra, hogy mit kéne odarak.
0: Igen, de még tökéletesebben teljesítette volna azt az igényt, hogy a citadella szűnjön meg a zsarnokság jelképeként a város fölött magasodni. Én természetesen nem értettem volna ezzel sem egyet, mert szerintem a citadella egyrészt nem a zsarnokság jelképe, mert szerintem ez egy történelmi tévedés döntően, egy olyan ideológikus történelmi tévedés, amit sajnos Makovecz Imrének köszönhetünk, aki ezt nagyoktól csak pontosan szabad idézni.
1: Maga a cikkére gondolsz, hogy magadtól
0: és, hát nem, na Makovecz Imrére gondolok, hogy felolvasnám azt a szöveget, ami ennek a felújításnak valójában az ideológiai alapja. Ezt 2008-ban írtam Makovecz Imre, amikor egy nemzeti panteont tervezett, és ő őszinte volt, mert ő lebontotta volna a citadellát teljes egészében, és a helyére egy, hát számomra egy kicsit a Gyűrűk ura díszleteire emlékeztető, egy ilyen, én azt mondtam erre, hogy ilyen magyar Minász Tirith, egy ilyen nagyon fantáziadús dolgot tervezett, ebben egyébként volt neki egy előzménye, mert Megyesze István, a kiváló építész, száz évvel korábban szintén lebontotta volna a citadellát, és szintén egy nemzeti panteont. Tulajdonképpen ezt elevenítette föl Makovecz Imre, ezt a gondolatot, hogy a citadella helyére egy nemzeti panteont kell tervezni.
1: Egyébként tegyük hozzá, hogy Makovecz mindig akkor tudott időtállat tervezni, mikor nem kellett funkciót szolgálni.
0: Így van, ilyen szempontból ez tökéletes. Tehát hiszen semmiféle funkció nem lett volna az épületnek.
1: Templom, világkiállítási pavilon, igen. Igen, de lakóház van, igen. Irodaház, vagy egyetem, ottan megbukott.
0: Mondjuk nekem másrészt meg az a vélemény, hogy Szimre akkor tervezett zseniális dolgokat, amikor nem korlátlan forrásokból és korlátlan méretekben gazdálkodott, hanem a visegrádi erdészet rendkívül szűkös 80-as évekbeli erőforrásaiból kellett világszínvonalú építészetet alkotnia. Szerintem itt ért véget annál a korszakban.
1: Már a Sárospataki műfáz is.
0: Már szerintem is ez a helyzet. Na most azért ez egy, ha valaha megépült volna, egyébként isteni szerencse, hogy végül is nem ez épült
1: meg. Még tíz évner,
0: és ez épült volna. De hogy hát itt ez itt
1: és
0: a méretek azok.
1: Kellett volna maradni.
0: Ez a másik, így van valószínűleg. Mert ugye
1: csökkent a szorítása a NER nyakán, miután ő meghalt.
0: Hát sajnos. Igen, meg ugye az történt, ugye a NER-nek volt egy klasszikusan, ezt Török Gábor politológus írta le, hogy főleg az érett NER-nek volt egy udvari működése. Tehát, hogy volt egy király udvar, egy teljhatalmú fejedelemmel, és csak az számított, hogy ebben az udvarban ki milyen pozíciót foglal el, és...
1: Ki van a miniszterelnök füléhez elég közel, az zeneháza.
0: Így van. És ugye ebben a helyzetben ugye a halottak ugye hátrányból indulnak, mert ugyan vannak róluk emlékek, erős emlékek, tehát Orbán Viktor nagyon kedveltem a Makovecz Imrét, hát, de egy idő után a halottak nem tudnak magukat olyan jól lobbizni, mint az élők, és hát Tarackij Dániel élőként végül is jobban lobbizott Makovecz Imrénél a saját koncepciójával. De mégiscsak Tarackij szerintem erre építve győzte meg a miniszterelnököt a feldarabolásról. Tehát azt mondta a rajzhoz mellékelt szövegében Makovecz Imre, hogy a Gellért hegyen a magyarság szégyene és megszégyenítése testesül meg a citadellával és a szabadság szoborral. Szabadságot idézőjelben használja természetesen. A citadellát az osztrákok építették 1849 után, hogy a rebellis Pestet ágyútűz alatt tarthassák. A szabadságszobor, amely Horthy István meggyilkolt kormányzó helyettes emlékére készült, repülőgépet tartva a magasba, most a dicsőség pálmaágát azért tartja délkelet felé, mert onnan tört be a második ukrán hadsereg, a román kilépés jóvoltából s pusztította el Budapestet. 1906-ban Medgyeszei István a Gellért hegyre megtervezte a magyar panteont. Nem épült meg. Az itt található terv megidézi Medgyeszt, itt egy kisebb, de a szégyen megszüntetésére alkalmas épülettel. Ez a kulcsmondat, a szégyen megszüntetésére alkalmas épülettel. Ugye a Makovecit koncepciónak, ahogy ebből kiderül, világos részed is, hogy a szabadságszobrot is lebontja természetesen. Ez sem történt meg. Ugye a Taracki itt is egy úgymond egy kompromisszumot alkalmazott, mert a szobor teljes bontása helyett ugye egy keresztet helyezett a talapzatára, és ezzel az ő felfogása szerint átértelmezte a keresztény szabadság szobrává. Gondolom így elveszíti az idézőjelet már. Ugye ebben az a szép, ebben a szemben, hogy majdnem minden elemében téves, tehát csak ugye tényekre gondolok, tehát minden, amit mond benne, hogy Horthy István emlékére épült volna, ezek mind hülyeségek.
1: Ezek egyáltalán nem Pestet célozza, mint a
0: tetszik. Egyáltalán nem Pestet célozza, mert az ágyutorony. Igen, nagyon érdekes, hogy bár Makovecz Imre ugye építész volt, de láthatóan nem nézte meg az épületet, aminek a lebontását javasolta, bár hogyha meglebontjuk, utána nem is kell nagyon nézegetni. De hogyha megnézte volna, akkor látta volna, hogy az ágyubástya, amelyik a Citadella ágyúinak a döntő többségét tartalmazza, az nem Pest felé néz, hanem nyugat felé, abba az irányba, ahol nem lakott senki a Citadella építés idején, budai szőlők és gyümölcsös kertek voltak.
1: Tehát egy külső támadás elleni
0: védelem. Tehát egy külső támadás elleni.
1: Ebből tudtam meg. Egy egész erőt koszorút terveztek, vagy legalábbis.
0: Pontosan ez egy, hogy nagyon röviden lezárjuk a dolgot, ugye azért butaság ez a rebellis Pest megfékezésére épült erőd, mert a Habsburg kormányzat a 1686-os várostromtól kezdve, tehát nagyon-nagyon régóta tervezte azt, hogy egy erőt sorral erődíti meg a Buda környéki hegyeket. Ennek az volt az oka, hogy ők maguk így vették be Budát a töröktől, hogy onnan lőtték szét. Tehát pontosan tudták, hogy Buda szétlőhető ezekről a hegyekről. Gellért-hegy, Kis-Schwab-hegy, Schwab-hegy, stb. Ugyanakkor az volt a helyzet, hogy miután ugye a török háborúk igen sikeresen zárultak, és a határ lekerült Belgrádhoz, Budapest-Buda pedig bekerült a birodalom belsejébe, ezért akkor, amikor pénzeket kellett szétosztani a Habsburg katonai kormányzatban, hogy hol építsenek erődöket, ez az erőd sor, amit elvi szinten mindig helyesnek tartottak, de sose kapott pénzt, mert nem volt annyira fontos, mert nem volt határváros. Ugye ott volt Észak-Itália, ahol a Habsburg birodalom állandó támadások alatt állt, ott elképesztő méretű erődöket épített a Habsburg kormányzat. Verona erődjei például a legközelebbi párhuzamai, ami lebontott Citadellánknak. Mert oda jutott pénz. De még az országon belül is, például Komáromra ugye rengeteg pénz jutott, mert ugye egy stratégiai fontosságú hely volt. Azt mondták, hogy a Bécs-Buda út összekötésére, ott azt a korábban egyébként meglévő reneszánsz erőt bővítésére elég komoly összeget fűtöttek. Buda ebben úgy háttérbe szorult, tehát nem tűnt fontosnak. Annyi történt valóban, és ez igaz, 1849 után, hogy az összes, tehát a teljes Magyarország erődsor építéséről született egy döntés, hiszen a szabadságharc azt mutatta, hogy ez mégsem olyan békés. Ugye a Habsburg szemben az azt mondta, hogy mégsem annyira békés ez a terület, mint amennyire gondoltuk. És a udvari hadmérnökségnek a vezetője kapott egy elvi jóváhagyást arról, hogy azt hiszem, 6 magyarországi városban építsen citadellákat. És a budai erődsor is valószínűleg ugye megépült van. És mondták, hogy ennek a legfontosabb az első darabja a Gellért-hegy, és így kezdett építeni. Aztán persze az történt, hogy kiderült, hogy valójában nincs szükség ezekre az erődökre. Nem is volt sose pénz Habsburg udvarnak, Itáliában megint durvább háborúk voltak. Tehát megépítették a Citadellát, és az egész történetet elfelejtették, és onnantól fogva nem épültek újabb erődök.
1: Az se igaz, hogy ez volt a magyar basztély, mert az új épület volt a magyar basztély.
0: Azt le is bontották, így van. Nem volt a magyar basztély, ugyanis a Citadellában soha senki nem raboskodott.
1: Így van.
0: Egyetlen politikai
1: miniszterelnököt cselődtek
0: agyon a sarkában, mint ahogy ez az új épület esetében, ugye Batthyány Lajossal megtörtént. De még a Táncsics börtön a budai várban is előbb lenne azt magyar basztélynek. Ezzel nem ötleteket akarnék adni, hogy bontsuk le.
4: Még azt is.
0: De egyébként ezek valóban ugye börtönei voltak a Habsburg kormányzatnak, ahol valóban magyar szabadságharcosok, vagy a magyar függetlenségért harcoló emberek raboskodtak. A Citadella esetében semmi ilyesmi nem volt. Csak ugye az, hogy az ágyubástya nyugatra néz, ez pontosan azért van, mert arra nézem, merre a támadást a tervezők várták. Nem Pest felől várták, hanem nyugatról várták, és egy 6 hadsereget vártak onnan.
1: Persze, persze.
0: Tehát ez egy butaság. A Horthy István Revonszkúli rész ugyanekkora butaság.
1: Számtalanszor megcáfolt. Boros Géza művészettörténésznek van fantasztikus több cikke is, meg könyveiben is.
0: Igen.
1: Hogy ez egyszerűen tényszerűen.
0: Az ebben a szövegben ezzel együtt a zseniális, hogy olyan érzelmi húrokat pendít meg, és az összes
1: szépen föl van építve,
0: és az összes tévedése az ezeket erősíti, ezeket az érzelmi hatásokat, hogy végül mégis működik. Tehát mégis elhiteti azt, hogy amit látunk, az szégyenletes, és hogy a szégyent meg kell szüntetni. És bár ő ugye ezzel a saját maga által, tehát nemzeti panteonnal nevezte a szégyen megszüntetésére alkalmas épületnek, én azt látom, hogy valójában Tarackij arra törekedett a Citadella szétbontásakor, hogy megszüntesse a szégyent. Igen. Tehát ez is a szégyen megszüntetésére alkalmas épület.
1: Kommercializálta az egészen.
0: Igen, illetve dekonstruálta. Jó, igen, tehát a dekonstrukció, ugye az maga a dekonstrukció, ez maga a szégyen megszüntetése, igen, hiszen mit jelentenek a kardcsapások, és mit jelent az épület feldarabolása? Azt jelenti, hogy győztünk.
1: Aha.
0: És ugye itt ér össze a kiállítás üzenetével. Az építészet üzenete, mert ahogy az erőd ebben a feldarabolt formában már nem a saját történetéről szól, nem a valós történetéről szól, és ez nem is megismerhető többé azáltal, hogy elvesztette a jellegét, és megtörténtek a feltöltések. Ugyanilyen módon, hanem arról szól, hogy győztünk, hogy minket sanyargattak, de mi győztünk. Ugyanúgy az egész kiállításnak is az az üzenete, hogy a magyarság egész története az nem más, mint egy ilyen próbatételek sorozata, minket kívülről mindig támadtak.
4: Szegény nemzet.
0: Igen, ugye ez a...
1: Bántják a magyart.
0: Bántják a magyart, így van, ugye ez a nem is tudom, talán Hatos Pál fogalmazott úgy az eszélyében, ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy csak nem fogom tudni pontosan idézni, hogy mi még a saját történelmi bűneinknek is az áldozatai vagyunk, tehát hogy tényleg ez a helyzet, tehát hogy mi soha semmit rosszul nem csináltunk, ez a magyarság hibátlan, az egész történelme folyamán, tehát, sőt, létezik egy ilyen, tehát hogy van egy ilyen konstrukció, ez szinte egy személy, tehát a magyar az szinte egy személy, egy jó személy, akit azonban állandóan kívülről bántanak. És ezek a bántások, ezek érnek el ideiglenes sikereket, de aztán...
1: Néhány nemzedék,
0: így van, és akkor ebbe bele lehet söpörni minden olyasmit, ami a történelmünknek egyébként, hát ilyen tök fontos szakaszai, tehát mondjuk az egész 18. századi újjáépítés innentől, ebből a szemszögből nézve,
1: fölösleges, csak ellenség,
0: az egész nem számít, ugye az egész, semmi más nem számít mondjuk a 18. századi újjászervezéséből az országnak, ami egy gyönyörű történet szerintem, és a magyarság egyik legszebb története, mint hogy bejöttek a nemzetiségek, ennyi számít bele. Egy állomás a Trianonhoz, és az újabb tragédiához vezető úton, minden csak egy állomás az újabb tragédiához vezető úton, amely tragédiát azonban mégis túléljük, mert valahogy elpusztíthat atlanok vagyunk a zsenialitásunkból fakadóan. És akkor ezt megjeleníti a kiállítás, és aztán eljut ugye ahhoz a történelmi...
1: Még nem menjünk bele mélyen, mert nagyon szeretném kifejteni nézeteinket, de alapvetően nem mondanám, hogy miért csak kis részben értek egyet ezzel, amit mondasz. Egyrészt azt vártam, hogy a kereszt nagyon fog zavarni. A legsúlyosabb ilyen emlékezett politikai galátság, amit a NER elkövetett, bár nagyon erős a verseny, de ennél gyalázatosabb.
0: Ez így van, nehéz elkövetni.
1: Igen. De valahogy, amikor fönn van az ember, akkor pillanatok alatt magunk.
0: Hát de azért, mert elfelejted a keresztet, mert még mindig ott a szabadságszobor, még mindig érvényesül a művészi koncepciója. Tehát nem a kereszt a jó ebben, hanem az, hogy mégse tette tönkre a szabadságszobrot.
1: Így van, pedig közé is lövethetett volna. Igen. És akkor, tehát úgy mentem oda, hogy én ezt most nagyon fogom utálni részben, mert befolyásos véleményvezérek ezt írták, meg mindent, amit hallottam róla. És egyből nagyon jól éreztem magam ott. Tehát teljesen körbejöttem, órákat töltöttem ott, minden lépcsőn fölmentem, lementem. És egyszer csak rájöttem, hogy ez az én régi vesztőparipámnak a létesítése, nem teljesen, bizonyos értem a magas szinten, de lehetett volna jobban, nem minden része arany, néhány része ez is, nagyon mindjárt kitérek rá, de hogy a Budapestnek a sikerreceptje az a régi és az újnak a szimbiózisa. Tehát, hogy igazából ugye nem vagyunk Róma, meg Párizs műemléki szempontból, meg nem vagyunk Hongkong, mint a kortárs építészet mekkája, de hogy a kettőnek van egy ilyen értelmes kombináció, szimbiózis, ami nagyon élhetővé és klasszá teheti Budapestet, és lényegében ez a rovat. Tehát ugye voltak éppen egy teljesen elhagyott, sokáig hozzáférhetetlen, totálisan elhanyagolt, és nagyon-nagyon vad tervek is felmerültek róla, lényegében hozzáférhetővé tette egy ilyen elképesztően nagy mennyiségű turista egyszerre élvezhesse ezt a dolgot. Tehát építeni nem is lehetett volna sehol se ilyen. Tehát mondjuk 10 000 turista elfér ott benne, akik szépen körbe egyszerre. Tehát turisztikailag egy rettenetesen értékes, nagyon-nagyon jól kihasználja és hozzáférhetővé teszi. Tehát kitágítja a budapesti turizmus lehetőségeit.
4: Lehet fotózkodni mindenhol.
1: Mindenhol lehet. És na most ugye alulról van egy ilyen főbel, régi főbel, hát ez gyönyörűen az a műemléki szabályokat teljesen tiszteletbe tartva alul be lehet ott menni.
0: Tehát hát ugye nem, mert ugye nem emlékszel, hogy nézett ki a citadella.
1: Akkor lehet, ugye, hogy már nem.
0: Ott ugyanis elbetonozta a tényleges régi bejáratot. Az történt.
1: Na, ezt nem vettem
0: észre. Hát persze, mert mindent tönkretett az épületen, az a helyzet.
1: Akkor hogy volt
0: az
1: régen?
0: Történt ugyanis, hogy beléptél a főkapuján, ez egy erőd volt, tehát egy darab kapuja volt, értem, szintén az erődöket nem kinyitjuk a világ összességtája felé, mert akkor ugye értelmetlen. Volt neki egy darab kapuja, az egy ilyen boltíves helység volt, onnan te egy mély udvarba érkeztél.
4: Igen.
0: A mély udvarban szemben nyíltak az egykori istálók, és a mély udvarból oldalt egy rámpán mentél föl az erődnek a felső szintjére, arra a teraszra, amin egykor a csillagda állt.
4: És ami a szocializmusban étterem volt.
0: Igen, igen. Na most ez mind beton alatt van.
1: Értem.
0: Ez mind beton alatt van, és ha ma bemész, akkor a WC-be ütközöl. Tehát az történik, hogy belépsz a főkapun, a legfontosabb funkció, ott a WC. Ott, ahol valaha a mély udvar volt. Na, abba bekerült a WC, és oldalt egy helység födémének a kibontásával létrehozott egy csigalépcsőt, amin föl tudsz menni az eredeti szintre.
1: De hát liftet használnak az emberek legtöbb.
0: Hát jó, igen, fel is lehet sétálni ott, de semmilyen elemében, és ugye ezek mind megvoltak, tehát az építkezés kezdetén a mély udvar, az istáló, a rámpa, ezek mind léteztek.
1: Most hirtelen meg is jelenik lelki szemmel előtt, hogy istálló nem igazi lovakkal, hanem szobrokkal, vagy mivel.
0: Ezek egyébként nagyon szép terek voltak, tehát ez egy rendkívül izgalmas térszerkezet volt. Abból a nagyon különleges helyzetből fakadt, hogy a citadella úgy épült föl, csak ezt most már senki nem fogja megtudni, hogy volt egy hegykúp, aminek a tetején a csillagda állt. Uh-huh. Ugye ez a bizonyos, ez egy nagyon fontos helyszíne volt a magyar tudományosságnak, 1815-ben adták át, az ország első modern csillagvizsgálója volt, de európai rangú tudományos létesítmény volt. És ez a létesítmény, ez 1849-ben Pest és Buda ostrom akkor megsérült. És amikor a citadellát megtervezték, akkor kezdetben azt gondolták, hogy ezt le fogják bontani, ezt a csillagdát, de aztán nem bontották le, hanem az lett a megállapodás, hogy ez ott maradhat az erőd közepén. Ezért az a sziklaplató, amin a csillagdá állt, az érintetlenül ott maradt, és az erőd az körbeépítette ezt. Uh-huh. Tehát ennek az erődnek nem egy nagy belső udvara volt, mint az ilyen típusú erődöknek. Általában, hogyha Komáromban elmész egy hasonló korú 19. erődbe, vagy bárhol a világban, akkor az egy nagyon egyszerű szerkezet. Belépsz, és egy kitárul előtted egy nagy tágas udvar. Igen. És az udvarról nyílnak különböző helységek. Itt soha nem ez volt a helyzet, de azért, mert a Gellért egy eredeti sziklakúpja, az ott maradt. Igen. A tetején a csillagdával, csak valamikor 1860-as évek végén bontottak le, és emiatt a belépéskor te tulajdonképpen beleütköztél a hegybe, és oldalt mentél föl. Igen, ez a rámpa, ez már egy ilyen későbbi átalakítás volt, mert egy boltozott folyosón mentél föl, de az csak annyi történt, hogy a boltzatet egy ponton lebontották és rámpával alakították, de ezért alakult ki ez a nagyon különleges műudvar a szerkezet, aminek szerintem nem volt példája a 19. erődépítészetben máshol.
1: Hát ez egy veszteség. Ja, ez egy veszteség, ez kétségtelen, hogy ez egy veszteség. Ennek ellenére főbejárat érzetet kelt az embernek. Jó, hogy ilyen tiszta és új WC van, külön jó volt, hogy egy csomó helyen ilyen italautomaták vannak, amik ugye rohadrágák, de mégsem annyira drágák, mint a kávéházi árak. Tehát van benne valamilyen használható, szinte demokratikusnak tűnő, hogy gyertek emberek, minél többen gyertek, nézzétek meg, gyönyörködjetek benne. Úgy érzem, hogy a karcsapásból egy elég lett volna, tehát az ugyanazt a, tehát hogyha csak alulról lehet bemenni és alulról lehet kimenni, akkor azt a nyíltságot az nem tudta volna előidézni, tehát hogyha ha feltesszük, de meg nem engedjük, hogy ennek mint egy ilyen kortárs és régi új szimbiózisát, akkor tökéletesen fölöslegesen érni azt a bombasztikus hatalmas lépcsőt, ami a szobornő fenekétől vezet fölfelé, ott nyugodtan megmaradhatott volna a szép bástya, de a másikat az nagyon tetszett nekem, méghozzá megmondom miért, mert az egyik oldalon egy tiszta új perspektívát nyitott. Tehát amikor a vár felé nyitott, ahogy ott meg, ott fölbe gyökerezett a lábam. Tehát egy olyan új irányított nézetet mutat, ami egyértelműen hozzáad valahogy a turista élményhez, és most ezt nagyon magas szinten értem a turista élmény, nem pedig azt, hogy mi magyarok milyen nagyszerek voltunk, hanem egyszerűen fölbe gyökerezett a lábam, és most láttam először, hogy a visszaépített épületek az mennyire érdekes, és mennyire hozzátesz a várnak ehhez az új szilujtjéhez, amit megint úgy mentem oda, hogy ezt gyűlölni akarom, mert nincs értelme, meg rossz kormányzás, meg drága, meg vasbetonból.
4: Funkciótlan.
1: Meg még nem tudjuk, hát nyilván lesz a probléma, de hát az gyűlölni való. De innen egyszerűen szép.
0: Én ezt abszolút értem, hallottam is a szérvet például a fotóstól, hogy milyen gyönyörű perspektívák nyíltak meg, amiket ő eddig nem tudott fotózni, mert fal volt ott. Én ezt végsősoron etikai kérdésnek gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy iszonyú érdekes minden feldarabolt műemlék. Tehát például a Szent István bazilika feldarabolva elképesztően izgalmas lenne. Így levágsz róla egy tornyot, meg a szentélyét így lehassítod, és akkor
1: be lehet nézni.
0: Üvegfalak vannak.
1: Kivennéd egy negyedét.
0: És akkor ott üveggel kipolt, és benézni, elképesztően izgalmas lenne. Ezzel együtt szerintem a régi és az új szimbiózis annak akkor van helye, hogyha ezt a történelem előállítja ezt a helyzetet. Tehát, hogyha a Citadellát a II. Világháborúban szétbombázzák, és ezek a részei megsemmisülnek, és azt a döntést hozza a tervező, hogy nem állítja helyre őket, hanem megnyitja, akkor az egy teljesen jó és szakmailag szerintem egy tökéletesen védhető álláspont. Nem kötelező mindig mindent maximálisan helyreállítani. Helyre lehet, ha olyan hajanunk van, ha azt tartjuk a legértékesebb szempontnak, de azt is mondhatjuk, hogy ezt az elpusztult elemet nem állítjuk helyre, mert helyette mondjuk szép kilátások nyíltak meg. Ez szerintem lehetséges. Az egyszerűen etikátlan, szerintem, műemlékrombolás simán és egyszerűen, hogyha ami áll és megvan, a bombasztikus hatás kedvéért szétbontom.
1: Szétbarmolom.
0: Igen, tehát ez egy más helyzet.
1: Igen.
0: Tehát nem az történt, hogy a Citadella ezeken a pontokon meg volt sérülve, hanem az történt, hogy a Citadella nem volt megsérülve egyáltalán, hanem megsértette ő.
1: Már a 60-as évekbeli étterem, meg szálloda építkezéssel is meg volt sértve.
0: De az nem
1: helyrehozhatatlan.
0: Ugye azzal meg mit csinált? Kibontotta, és egy mesterséges teraszt hozott létre.
1: Igen.
0: A helyén, amivel egyébként nekem nincs bajom, de aztán még azt is megcsinálta, és itt jön be szerintem a teljes őrület, hogy erre a teraszra elhelyezte azokat a köveket, azt a falszakaszt felhelyezte, ami az általa lebontott keresztszárnyal egy II. Világháborús nagy repeszgránát becsapódás volt. Tehát ő lebontotta a keresztszárnyat, amin ez a hiteles történelmi dokumentum a II. Világháborúnak megtalálható volt. De közben eszébe jutott, hogy egy hiteles történelmi dokumentum a II. Világháborúnak, ezért azokat a köveket elrakta, és újra összerakta a repeszgránát nyomot a 60-as évekbeli étterem helyén kibontott terasz oldalfalán, ahova a repeszgránát soha nem csapódhatott be, hiszen ugye...
4: De így jobban fotózható, hát nem tudom,
0: igen,
4: mit akarsz.
0: Tehát ez ugye maga a hamis történelem. Tehát, hogyha kellene tankönyvi példáját adni a történelem hamisításnak, akkor ez az, hogy ott hozok létre bombakrátert, ahol ugye Tehát a bombakráternek az esszenciális eleme az a hitelesség, hogy ott csapódott be a bomba. Persze. Ha nem ott csapódott be a bomba, akkor ugye...
1: Akkor törtem hamisítást.
0: Akkor ezt törtem hamisítást.
1: Jó. Én mindent értek, és egyik szemem ezt látja, másik szemem nem ezt látja. Tehát valójában úgy érzem, hogy itt érdekmúlás következett be valahogy. Tehát a társadalom, tehát most a társadalmat nem a tudatlan emberek tömegét képzelem, hanem mint a részben tudatlan, részben gondolkodó emlék, de szóval van egy eredője annak, akkor az ő szempontjukból ez a megoldás, tehát egyszerűen, mint egy külön véleménye az Alkotmánybíróságnál, az fontos, mert fontos szempontokat vett fel, de tulajdonképpen a társadalmi hasznossága szempontjából
0: de semmilyen eleme nincs ennek a beavatkozásnak, amit ne lehetett volna elérni enélkül.
1: Egyébként ebbe igazad
0: van. Tehát én nekem ebbe ez ezzel a bajom.
1: Ebbe igazad van.
0: Tehát mindaz, ami ennek a beavatkozásnak a töredékéből, a Citadellen műemléke helyreállításával és funkcionális megújításával elérhető lett volna, az az összes dolgot tudta volna.
1: Valószínűleg az istálló is megmaradhatott, meg egy csomó ilyen hiteles.
0: Minden megmaradhatott hiteles volna dolgok. Hitelesnek, és gyakorlatilag minden tudott volna működni ebből úgy, hogy Papó közben jelzi, hogy kicsúsztunk az időből, akkor zenéljünk, Papó?
2: Nem azt jeleztem. Két dolgot szeretnék mondani gyorsan. Az egyik, hogy amikor a hallgató kérdezte, hogy a kivitelezés nem jön, szerintem arra gondoltam, hogy a YouTube-on van fel egy film, körülbelül 20 perces, egy építőmérnök fotózza végig, filmezi végig az egészet, és ő is azt mondja, hogy nagyon hatásos, nagyon lenyűgöző építészet, egy csomó minden, nézzük be a kulisszák mögé. És megmutatja a kábelcsatornákat, ezeket egészen gyalázatosan szörnyű kivitel, és azt mondja, hát ez egy nagyon csúnya rész, hát nézzük meg máshol is ilyen, ez csak véletlen, és mindenhol lettetesen lehúzza a keresztvizetről, ez egyik. A másik, hogy kicsit fapados műemlékvédelem, vagy béka perspektíva, de ugye a szobról általános oldalon a rondel, nem tudom, hogy pontosan, annak a tetején volt egy légvédelmi megfigyelő fülke, és a körül rengeteg katonai bejegyzés volt, vésések.
0: Igen.
2: Csodás volt, mert egyrészt 1914, meg ilyen dátumok.
0: Hát ezek is hiteles dokumentumai voltak a történelemnek. Igen.
2: Még azt is lehet látni, hogy azok az emberek máshogy tanultak írni, kalligrafálni, nagyon szép feliratok voltak. És én, mikor a elbocsátó szép üzenetet megkaptuk, hogy el kell költözünk, antennák több mint 10 évig ott volt, akkor én szóltam a várparancsnok, hogy hívták?
0: Várkapitányság.
2: Várkapitányság, igen. Ott valami fontos embernek, hogy

0: mondani, elképesztő precedens lenne, mert hogyha a turizmus érdekeire hivatkozva ugye le lehet venni a műemléki védelmet, akkor igazából én nem tudok ellenérvet az ellen, hogy a Szent István bazilikát ne daraboljuk föl. Mert elképesztő turisztikai siker lenne. Tehát olyan Instagram áradat indulna meg.
1: Visszavontam. Ennek ellenére fönntartom a saját élményeim alapján. Úgy érzem, hogy bizonyos értelemben te egy jó műemlékvédő vagy, ami egyet azt jelenti, hogy fundamentalista műemlékvédő. Én pedig egy puha műemlékvédő vagyok, aki utólag, mikor úgy érzem, hogy valami sikeres volt, akkor félig meddig szemet, hogy elismerem a különvéleményt.
0: Én azt mondom, hogy van egy jogszabályi háttere ennek a dolognak, ami teljesen egyértelmű.
1: Igen, és ezt elismerem, hogy nem lehet azt mondani, hogy jogállamot akarok, meg ezt is érdekmúlás miatt tulajdonképpen le tudom nyelni, mert de olyat szeretnék, olyan államot szeretnék, most mondtam az előbb, ahol műemlékvédő hivatal van, és már van is, utána közös jelöltünk a elnök személy.
0: Péter nagyon, nagyon jó szakember, tehát nyilván az egy, hogy mondjam, tehát azok után, ami az elmúlt bő évtizedben történt, amikor a műemlékvédelem belett darálva a kormányhivatali rendszerbe, és hát látjuk pont az ilyen eseteken, mint a Citadella, hogy bármi megtörténhetett egy műemlékkel.
1: De a Nemzeti Bankot még súlyosabbnak érzem, vagy hasonló.
0: Hát hasonló. Tehát ezek nagyjából szerintem hasonlóak. Az egyik, hogy mondjam, az egyik ráépítéssel történő rongálás, a másik pedig bontással történő rongálás. De ezek rongálások egész egyszerűen. Tehát azok után nyilván egy olyan helyzet, amiben ismét lenne egy önálló hivatal, ami egyébként minden civilizált európai országban van. Ugye emlékezetes példa, hogy valójában egyetlen egy olyan esetet ismerünk a történelmből, amikor most már kettőt, ugye Magyarország a másik, de korábban csak egy olyan esetet ismertünk a történelmből, ahol egy modern európai államban megszüntették a műemlékvédelem hivatalát, és Ceausescu a 70-es években.
1: Tényleg.
0: Ez egy nagyon híres példa, hogy ugye ő a 70-es években felszámolta a román műemlékvédelmet, és azt mondta, hogy nincs erre szükség, mert ez csak akadályozza a szocializmus építését. Itt ez ugye Magyarországgal ugyanezt történt 2014 táján, hogy akadályozta ugye a NER építését, ami emlékvédelem, ezért felszámolták, bár ugye az örökségvédelmi hatóság mint olyan megmaradt, tehát ezeket a dolgokat lepapírozták, szétosztva a kormányhivatalokba, és a törvény is megmaradt, tehát ezért mondom, hogy az örökségvédelmi törvény attól még, hogy nem tartották be, nem lett hatályon kívül helyezve. Ugye egy kicsit jellemző az ilyen típusú rendszerekre, hogy más van a kodifikálva, és másként működik az élet. Tehát
1: igen, amíg volt hivatal, akkor a államtitkárunk elnöke az egészen a kormány mehetett és verte az asztalt.
0: Igen. És persze nem történt minden jól, nem volt aranykor, meg semmi ilyesmi, de bizonyos dolgokat el tudott érni. Na most, hogyha az NER 16 éve után, azért egy elég komoly elégtétel lenne, hogyha egy valódi műemlékvédő a Bátonyi Péter személyében ezt a hivatalt vezethetné.
1: Modern Rádai Mihály lehetne.
0: Igen, és azt gondolom, hogy van annyi személyes hitelessége, megtekintéje is, hogy ha ő megszólalna valamilyen vitás ügyben, akkor annak lenne súlya. Tehát azt hiszem, hogy a Péterről senki nem gondolhatja azt, hogy nem fontosak neki a műemlékek. Ez ilyen föl sem merülhet. Nyilván inkább az ellenkezőjét szokták róla mondani, mint amit rólam is mondtál, hogy fundamentalista. Én szerintem a műemléket nem lehet eléggé szeretni. Tehát én azt gondolom, hogy valamit vagy szeretünk, vagy nem. Tehát, hogy
1: jó, igaz. Kicsit most elszégyellem magam, de ennek ellenére regisztrálni szeretném azt az érzést.
0: Jó, abszolút értem.
1: Amikor ott jártam, akkor

0: történelem.
1: Igen,
0: minden három történész kutatót azt mondta,
1: igen,
0: hogy nehéz meg észrevenni a romlott árut a nagyon szép
1: csomagolás. Jó a csomagolás, így van, ez egy nagyon jó kiállítás technikájú.
0: Így van, dolog. így van, tehát rettenetesen egyenlőtlen. Tehát a bevetett eszközök, még az építészeti kialakítás
1: is. Nagyon sok jó ötlet van benne, rengeteg jó ötlet van benne.
0: És nekem én 4 óráig tartott, amíg rájöttem, hogy ez már az, hogy személyekre van építve, az tök hazug és meghaladott dolog, hiszen a történelem folyamatokból áll, és nem abból, hogy az valamelyik kutatót, vagy az a három kutató közül mondta, hogy hát ott van Kanizsnai Dorottyáról, van egy nagyon-nagyon jó kis videó, ahogy ott néz bele, meg beszél dolgokról, egy mai mutatós idős hölgy, több probléma van, hogy úgy tűnik, nem tudjuk, hogy létezett-e Kanizsnai Dorottya egyáltalán, de nagy valószínűséggel egyáltalán nem temette a holtokat Mohács után, és csupa ilyenből van.
1: Csupa kikutatatlan, igen, ilyen mítoszokat. Tehát ez a...
0: És annak a forrását is megmondja valamelyik
1: módaladára.
0: Nem, hanem, hogy festményekből indultak ki.
1: Ja, igen, történeti festményekből.
0: Megalapozatlan történeti hátterű festményeket, igen, mozgattak meg, hallatlan, hollywoodi színvonalon tulajdonképpen.
1: Ugye az a helyzet, hogy a 19. századnak ez a történeti festészete, ez fantasztikus hangulatteremtésre, igen, volt, igen, képes, ez egy jó művészet egyébként, hát szeretjük ezeket az alkotásokat. Ugye egy probléma van velük, ugye, ami egy kiáltásban azért fontos lenne, hogy a történeti hitelességet ezek pont, hogy nem tudják hozni, mert hogy ugye nem ez a feladatuk tulajdonképpen, meg hát nem így működünk ma. Nem ugyanazt a hitelességi szintet várjuk el egy kiállítástól, mint egy 19. század végi festménytől. Ezért, amikor valóban a festmények beszélnek és mozognak...
0: Ez egy teljes tévedés, nem véletlen, hogy egy forgatókönyvíró Köbli Norbert
1: írta,
0: akit egyébként némelyik tévéjátékát, én a Berni követ, például egy remek film, meg egy pár dolgot csinált, az tetszett nekem, de hát eszembe nem jutott volna, hogy rábízni a forgatókönyvét egy ilyen fontos kiállításnak, ahova iskolás gyerekek százezrei fognak.
1: Hát ennek ugye az is megint csak oka is volt, mert ugye rendes történész ezt nem vállalta volna el. Tehát ezt az üzenetet, amit itt közvetíteni kellett, ezt ugye mértékadó történész soha nem vette volna a nevére, mert hát ez szakmailag teljes mértékben elfogadhatatlan és szégyenletes. Tehát ez...
0: Tehát, hogy a szabadság és a függetlenség mindenek előtt, a nemzet modernizálása, anyagi előrehaladása, Európához tartozásával szemben mindig, meg ez a bántsák a magyarokat. Ez teljes tévedés. Teljes
1: ez valójában egy ilyen szuverenista, tehát ez a késői
0: nev. Megénekelte ezt a szuverenista
1: történfelfogást, ami ugye az utolsó 5-6 évben eluralta az államnak az ideológiáját. De ugye az nagyon érdekes, amit talán nem tudom, hogy Herman Róbert vagy a Bészabó János hivatkozott Módaladárra.
0: Igen.
1: De hát ugye ő volt, ugye Módaladár volt a Rákosi korszaknak a sztár történésze. Uh-huh. És tulajdonképpen ő volt az, aki a korábban meglévő nemzeti függetlenségi történetírói hagyományt, ami csak egy szálra felfűzte ugye az egész magyar történelmet, ez a szabadságharcok és elnyomás elleni.
0: Mindenki a kommunizmus előszele volt. Mindenki.
1: De ez ugye egy olyan függetlenségi hagyomány volt a történetírásban, ami eredetileg nem volt köze a munkás hanem ugye ez megszületett, ez a hagyomány alapvetően a szabadságharc leverését követő traumatizált közegben. Tehát amikor ugye a magyar szabadságharc 49-ben elbukott, akkor az elkezdődött a történelmnek egy nagyon érdekes utólagos átértelmeződése, tehát abból a traumából, amit a kortársak átéltek, abból visszanézve kezdték értelmezni az előző 3-4 évszázad, sőt még nagyobb időszaknak az eseményeit, és elkezdték mindent ebben a keretben látni. De ez még mindig csak, azt lehet mondani, hogy a 1948-ig csak egy volt a magyar történelem számos értelmezési hagyománya közül. És az történt, hogy amikor a kiépülő sztálinizmus ideológiát keresett és emlékezett politikai hagyományt keresett magának, akkor ezt találta meg, ezt a függetlenségi hagyományt, mert erre tudta ráakasztani tulajdonképpen a munkásmozgalmat, mint következő fázist, és annak betetőzéseként önmagát. Tulajdonképpen így lett Rákosi Rákóczi utódja, így van.
0: Abban a korszakban, igen, amikor egy kevésbé volt független Magyarország.
1: Így van, pontosan, igen. De most az az ember, aki ezt az egész hagyományt, ezt az egész ideológiai kodifikációt elvégezte, aki meg tudta csinálni, hogy összekötötte ezt a függetlenségi hagyományt a sztálinizmussal, az Módaladár volt.
0: A török segeket nyaló tökölivel.
1: Így van, a tökölivel, pontosan. Tehát ez így mind szépen sorba rendeződött ebben a helyzetben, és tulajdonképpen annyi történt, hogy a most 2025-ben, 26-ban Módaladár történet felfogását egy modernizált és nagyon jó dizájnnal ellátott és nagyon

0: jó kérdés, mint technikai ellátott volna. Rákosit levágták róla, persze ő nem, de minden egyéb, amit Móda Radar elvégzett munka, arra lehet támaszkodni, tehát a komplett történelemhamisítás az megtartható és összeáll.
1: Mi mondjuk meg, hogy ki a jó kommunista?
0: Így van. Tehát, hogy, de Rákosit már egyébként Kádárék levágták róla, tehát Móda Radarban az volt a jó, hogy ő teljesen jól minden egyes újabb rendszer tudja ezt tovább vinni, csak le kell a végét csapni róla, és akkor utána. Aha. Én rendkívül félek, hogy az fog történni egyébként, hogy azért lesz ilyen borzasztó tartós ez a kiállítás, és nekem az a rémálmom, hogy 20 év múlva is ott lesz ez a kiállítás, és mindig mindenki ebben fogja látni, ebben a keretben a magyar történelmet, mert valójában, hogyha levágod róla a NERT, és azt mondod, hogy ott az utolsó szobán hekkelgetsz valamit, akkor az egész jó lesz így, ahogy
1: van. Az utolsó szoba, az különösen fájt nekem, ugye van az elég jó szoba, ahol az oroszok kimeneteleit mutatja meg, hogy egy ilyen vonat, levágott, valóságos vonat szerelvénynek az egyik oldala van, meg bőröndök, meg minden, tök jó. És utána jön ugye, hogy akkor innen van már a szabadság jön, és akkor ott mit látunk? Egy egészen széles vásznon egy magyar menyecske járja be a legszebb magyar várakat, és történeti szépséget. Ahelyett, hogy ott kellett volna, tehát az egész modaldi narratívának a őrült hazugsága, ott a legjobb, hiszen akkor kezdődtek az igazi nehézségek. Tehát kivégtük a függetlenséget, meg a szabadságot, oké. És akkor itt a Kánaán, hát egy lófaszt, bocsánatot kérek a Tilos Rádió hallgatóitól.
0: Igen.
1: Tehát oda ott vártam volna, hogy akkor taxis blokkád, egy ilyen montás, taxis blokkád,
0: hát
1: tüntetések.
0: Nem szól a dolog, hanem arról szól, hogy mi onnantól szabadok vagyunk és boldogok. Igen. És ugye elértük a tökéletességnek azt az állapotát, amiben végre mindenki elment innen, ugye, aki zavarta a mi idillünket. Ugye esetleg egy olyan szövetett Brüsszel aljas támadásairól, amely megpróbálja visszacsempészni, elveszi a pénzt, ami jár nekünk. Lehetett volna egy ilyen helység a végére, de azt is visszaverjük a végén, ugye, nem kérdés, hogy kinek a vezényletével. Tehát ezzel lehetett volna még zárni, de ez nevez valóban, hogy ez a mértéktartás ennyi volt a kiállítás rendezőben, hogy ezt a szobát nem készítették el.
2: Vagy még nem nyitották
0: meg. Ez nem készült el, ott véget ér a kiállítás, és lehet menni büfézni, de hogy ettől még nyilván az a fajta rombolás, mint ez a magyar emlékezett tudatban, történet tudatban, az ott léte véget, és az ebben a szörnyű szerintem, hogy a hely miatt, hogy ez tényleg az országnak az egyik leglátványosabb helye. Én nekem annyira őszintén szólva mindegy, hogy a koreai turista mit jegyez meg ebben, mert úgyis semmit. Semmit. Beszélő festmények voltak, az vicces, és lehet feltölteni belőle képet. Tehát nem, neki mindegy. Nekem az a hátborzongató, hogy az osztálykirándulások programjába ez be fog kerülni. Mert nem tud nem bekerülni, hiszen ráadásul mindent tud, tehát tényleg le is tudja kötni a fiatalokat, hiszen jó, modern a kiállítás technikája. Ez tényleg olyan, mintha egy ilyen romlott női szeszélyt szolgálnánk föl az iskoláknak folyamatosan, hogy nagyon jól néz ki, meg finom, mindenki szalmonellás lesz tőle, ugye ez a helyzet. Ez a romlott női szeszély van. Hát ez, igen. Tehát, hogy és ezzel fogják a jószándékú történelemtanítónénik tömni a gyerekeket, akik, és nem lehet elvárni egyébként egy normális iskolai tanítónőtől, hogy megkérdőjelezze annak a kiállításnak az autoritását, ami egy ennyire kiemelt helyen van, és amit a magyar állam hozott létre önmagáról. Tehát ez a magyar államnak ma a fő önreprezentációs kiállítása. Ezt akarja a magyar állam mondani az ország leglátványosabb, ha nem is legfontosabb, de leglátványosabb helyén. Ezt akarja elmesélni magáról ezt a történetet. Teljesen természetes, hogy ezt nem fogják megkérdőjelezni a pedagógusok ezt a dolgot. Meg a látogatók se, de ugye a pedagógusok fognak rengeteg gyereket behozni ebbe. És innentől fogva ez hat. Ez a dolog, és ezt én nagyon nagy problémának
1: igen,
0: tartom.
1: Igen, sebészi beavatkozásra lehetne rajta javítani, de az is nehéz.
0: Az is nehéz, bár szerintem nem lehetetlen. Tehát azért a legdurvábbak egyébként a hangzóanyagok, amiknek a lecserélése, az nem kerül semmibe.
1: Igen.
0: Az gyakorlatilag az semmi. Tehát a legdurvább történelemhamisítások majdnem mind
1: az elején például nem lehet látni, hogy az MSE az egy kitalált mondai személy.
0: Így van,
1: tehát
0: így van.
1: Tehát egy külföldi azt hiszi, hogy ez
0: persze,
1: egy igazi,
0: hát MSE, igen, hát ott van, mozog.
1: Igen, de számtalan ilyen van, mert 10 nyelven van egyébként az audio guide.
0: Igen.
1: Nem két fillér az, mint újra fölvenni is ki, de azért nem olyan rettenetes.
0: De azt hiszem mindjárt az elején elhangzik az a történelemhamisítás is, ugye, hogy mi a Kárpát-medencében nem megérkeztünk, hanem visszaérkeztünk, ugye, tehát ugye, ami nem igaz, tehát hogy abszolút, de ezeket tényleg úgy csak újra fel kellene mondani jobb szövegeket.
1: Tehát, Petőfi ott szavalja, az egy videón van.
0: Petőfi szavalja a nemzeti dalt, így van. És még az se, tehát még az se történik meg, hogy azt mondja, hogy minden maradjon így, szavalja ott, ahol nem szavalta, de mondjuk el, hogy ez csak egy hagyomány. Hogy ez nem így történt, de ahogyan, így alakult ki, így szoktuk meg, ez a kép él a fejünkben róla.
1: Igen, tényleg.
0: És ennyi, akkor ezzel tulajdonképpen behúzható már egy normális értelmezési keretbe a dolog.
1: Döbbentesen sikerült némelyik videó a magyarok bejövetele élő színészekkel így újra forgatva, az például nagyon jó, és ott például a hódoló szlávokat nem láttam például, tehát
0: igen, kicsit nekem néha eszembe is jutott, hogy ez azért van, mert akkor pont ugye elég jóba voltunk a Ficóval.
1: Igen,
0: és hogy én azt hiszed, hogy viccelek, de ez a kérdés szerintem így készült, hogy a hódoló szlávokat leszedjük róla.
1: Az is lehet, hogy elkészült, csak
0: lehet, hogy elkészült, csak levágták róla, mert egyszerűen azt mondták, hogy most éppen a Ficóval jóba kell lenni, közösen harcolunk a brüsszeliek ellen, ugye a nemzeti szuverenitás jegyében, akkor most nem lesznek hódoló szlávok.
1: Igen.
3: Bocs, hát kérdezem, Andris, azzal kezdted mondani, hogy a kereszt rettentesen fölháborított, de itt ne is veszted, erről nem beszéltél többet.
1: Hát igen. Hát ez azt is könnyű lenne levésni, de azt gondolom, hogy egy ilyen kormány, ami most van, az óvakodik ezektől. Természetesen a koronát is vissza kéne vinni a Nemzeti Múzeumba, de nem véletlen.
0: De ha már ezt mondod, akkor fölteszem neked a nagy kérdést, amit most sokan föltettek a Facebookon, és én elég radikális vagyok benne. Német megszállási emlékmű.
1: Igen. Hát azt el kéne onnan takarítani. Az rettenetesen rossz minőségű, és,
0: igen,
1: és rossz helyen is van.
2: De a protest, ami körülötte van,
0: az természetesen nem.
1: Az jó, de akkor értelmét veszi.
0: Nem baj, tegyünk oda egy táblát, hogy így jössz létre.
1: Azt is lehet. Azon sokat tépelődtem, hogy mi kell egy jó köztéri emlékmű, ez lehet, hogy már ebben a műsorban is mondtam, régi veszőparipám, tehát kell ahhoz egy olyan téma, ami nagyjából konszenzusos a társadalomban, nem 100% lehetetlen, de 78%, igen. A kettő, kell egy méltó hely, ahol ezt el lehet helyezni, három, kell egy becsületes verseny,
2: igen,
1: ami rendesen el van bírálva, mindehhez tömérdek pénz kell, és mindenhez még rengeteg idő is kell.
0: És még szerencsés, hogy a végén ebből tényleg jó dolog jöjjön ki, és ne valami másként.
1: Hát, ha ezt így belefektetjük,
0: akkor nagyon valószínűséggel.
1: Már a papírforma az, hogy egy jó minőség. Igen. Nem zseniális, mint mondjuk Berlinben.
0: Igen. De legalább elfogadható. Igen.
1: De ha egyiket se.
4: Wilson Tanner Smith, Finnországban élő amerikai zeneszerző, csellós, improvizátor, zene és színházi művész. A zene és színház határán mozgó munkásságában arra törekszik, hogy a minket körülvevő világból érkező, elidegenítő, abszurd, nevetséges vagy értelmetlen jelekre reflektáljon, annak érdekében, hogy tudatosítsa bennünk azokat az életünket befolyásoló emberekkel, rendszerekkel és struktúrákkal kialakított kapcsolatokat. Munkáiban gyakran használ DIY eszközöket és talált anyagokat, elsősorban a kísérleti zenére és előadás készítésre fókuszál. 2023. július végén egy sor koncertet és felvételt szervezett az orosz határ közelében, a mára megszűnt Narvai Krinholm textilgyárban. A projekt nagy és váratlan része egy közeli városban talált régi harmónium restaurálása volt, amely egy templomból több lépcsőben a gyárba került. A helyszínen szétszerelte, kitakarította és nagyjából újrajátszhatóvá tette. Recseg, nyikorog, zümmög, lélegzik, és pont úgy szól, ahogy. A hangszer megszólalása tükrözi a gyár, a folyó, a város, a határvilágát. Az albumon hallható felvételek címének többsége a gyár környékén talált feliratfoszlányok és egyéb holmikon olvasható feliratok durva angol fordítása, valamint a zárószám alapja Sosztakovics kevésbé ismert finn témákra és szvittjének finn népdalából származik. Most Wilson Tanner Smith idén Cory Reader Sawyer Edition kiadójánál megjelent Perpetual Guest című albumáról játszok felvételeket.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A bolgár parlament elfogadott egy törvényt, amelynek célja, hogy hatékonyabban megvédje az újságírókat, aktivistákat és másokat azoktól a visszaélésszerű perektől, amelyek a kritikusok elhallgattatására vagy megfélemlítésére szolgálnak, írta a Euronews. Az úgynevezett közösségi részvétel elleni stratégiai perek célja nem az ügy tényleges megnyerése, hanem az, hogy elhallgattassák vagy anyagilag tönkretegyék az újságírókat, a visszaéléseket feltárókat és a jogvédő szervezeteket. A SLAP perek többségét azok indítják, akik elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy megfizessék a magas ügyvédi díjakat. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyértelműen megalapozatlan kereseteket már a korai szakaszban elutasítsák, rövid határidőket ír elő a bírósági döntésekre, és szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az alperesekkel szemben ideiglenes intézkedéseket, például vagyonzárlatot rendelhetnek el. A Massachusetts-i Amherst Egyetem kutatói megállapították, hogy a kopasznyakú harangozó madár és a vöröslábú kígyászdaru egyaránt 120 decibel feletti hangverővel képes énekelni, ismerteti a CNN-re hivatkozva a Kubit. A hétköznapi hangok közül a légkalapács hangja áll hozzá a legközelebb, mondta a tanulmány társszerzője. A két madár hangereje felveszi a versenyt a csombókos harangozó madár hangerejével, amelyről 2019-ben állapították meg, hogy akár 125 decibellel is képes rikoltozni. A kutató 2018 és 2025 között összesen 123 madárfaj hangadását mérték Massachusettsben és Brazíliában, a vizsgált fajok közül 113-nak a hangját eddig még sosem rögzítették. Azt azonban egyelőre nem sikerült meghatározniuk, hogy pontosan milyen környezeti és evolúciós tényezők vezettek ahhoz, hogy egyes madarak hangosabban kiabálnak az oroszlánoknál, vagy akár az elefántoknál is. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris Szentivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
0: Ezek voltak a hírek.

Hello hallgatók, szevasztok csetelők! Ez nem mindig a Tilos Rádió. Abban is a Mezitlábas Mesék című műsor. Ma éppen velem, azaz Johnny Ránával. Hallgassátok a sót. Üdv mindenkinek! Tilos! Yeah!

Dude, and right now, we checking out Outkast.

világ. Jó? Jó. Világ? Jó.

some laughs too.

Jó. Hello hallgatók, szevasztok csetelők. Ez még mindig a mezit lábas mesék itt a Tilos Rádióban. Hello Ákos. Hello mindenki, aki hallgatja a show-t. 3-ig tart a műsor. Tilos.

Na, hello, kedves hallgatók! Nagyjából ennyi volt már a mezitlábas mesék. Még jön egy utolsó szám. Én Johnny Dráma voltam. Jövő hét pénteken mezitlábas ugyanitt a Tilos Rádióban. Hello, Sanyi! Hello, Ákos! Köszi mindenkinek, hogy hallgatta a sót. Yeah!

Budu.

0: A bolgár parlament elfogadott egy törvényt, amelynek célja, hogy hatékonyabban megvédje az újságírókat, aktivistákat és másokat azoktól a visszaélésszerű perektől, amelyek a kritikusok elhallgattatására vagy megfélemlítésére szolgálnak, írta a Euronews. Az úgynevezett közösségi részvétel elleni stratégiai perek célja nem az ügy tényleges megnyerése, hanem az, hogy elhallgattassák vagy anyagilag tönkretegyék az újságírókat, a visszaéléseket feltárókat és a jogvédő szervezeteket. A SLAP perek többségét azok indítják, akik elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy megfizessék a magas ügyvédi díjakat. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyértelműen megalapozatlan kereseteket már a korai szakaszban elutasítsák, rövid határidőket ír elő a bírósági döntésekre, és szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az alperesekkel szemben ideiglenes intézkedéseket, például vagyonzárlatot rendelhetnek el. A Massachusetts-i Amherst Egyetem kutatói megállapították, hogy a kopasznyakú harangozó madár és a vöröslábú kígyászdaru egyaránt 120 decibel feletti hangverővel képes énekelni, ismerteti a CNN-re hivatkozva a Kubit. A hétköznapi hangok közül a légkalapács hangja áll hozzá a legközelebb, mondta a tanulmány társszerzője. A két madár hangereje felveszi a versenyt a csombókos harangozó madár hangerejével, amelyről 2019-ben állapították meg, hogy akár 125 decibellel is képes rikoltozni. A kutató 2018 és 2025 között összesen 123 madárfaj hangadását mérték Massachusettsben és Brazíliában. A vizsgált fajok közül 113-nak a hangját eddig még sosem rögzítették. Azt azonban egyelőre nem sikerült meghatározniuk, hogy pontosan milyen környezeti és evolúciós tényezők vezettek ahhoz, hogy egyes madarak hangosabban kiabálnak az oroszlánoknál, vagy akár az elefántoknál is. Egy parányi bronz-vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris Szent Ivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz Pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez itt az Utca Rádió, a Tilos Köztérügyi műsora. Ma új műsorvezetőkkel, én Dóra vagyok.
1: Sziasztok, én Judit vagyok.
0: A szeptember 18. adásban bemutattuk a szervezeteinket és aktuális programjainkat. Mostantól a Transit Hú és a Lehetőségek Tere csapata havi egyszer vezeti majd az Utca Rádiót. Itt vannak velünk kollégáink Puzs Zsófi és Sárvári Regina, akik most megfigyelik a műsorszerkesztést, mint mi a múltkor, hogy jövőben ők is bekapcsolódhassanak. Először csináljuk, egy kicsit izgulunk. Érdeklődésünknek megfelelően valószínűleg több képzőművészeti programot is fogunk ajánlani, és összekapcsolni a műsorban elhangzottakkal. De most csapjunk bele a mai műsorba. Három témánk lesz. Most még egyszer hazabeszélünk, és a legutóbbi alkalmon bemutatott köztéri projekt alkotójával, Farkas Alisz képzőművésszel beszélgetünk telefonon. Aztán jön a stúdióba Sel Gergely, környezetvédelmi aktivista, aki idén nyáron a tápióhajta vidék kiszáradását dokumentálta, és minden eszközzel igyekezett erről a közvéleményt is tájékoztatni. Majd 17 óra 30-kor érkezik Molnár Keresztyén Gabriela, színházrendező, akivel a múlt héten a Csereháti Kisfalvakban lezajlott teátronfesztiválról beszélgetünk majd.
1: És ahogy Dóra említette, legelőször beszéljünk haza. A Transit közelítés címmel indította el a köztéri művészeti projektjét, aminek az első megvalósuló projektje Farkas Alisz, mi itt maradtunk című performance sorozata. Alisz már itt van velünk a vonalban, ugye? Alisz?
2: Hello, hello, sziasztok!
1: Szia, Alisz! Hogy bemutassunk még először, mielőtt belecsapnánk a beszélgetésbe, Farkas Alisz képzőművész, 2022-ben végzett a Képzőművészet Egyetem festőszakán, majd művészettörténész végzettséget szerzett az ELTE-n, ahol jelenleg is művészettörténeti doktori tanulmányait folytatja. Jelenleg Berlinben él, innen van most is velünk, Berlin-Budapest között ingázva pedig számos kiállításon szerepelt már a hazai színtéren is. Ugye itt először, ha már a legutóbbi eseményt nézzük, ugye ez a nyitó performance szeptember 25-én valósult meg, aminek hát voltak, hogy is mondjuk, vagy újra gondolt elemei, hogy akkor mi is történik most itt egészen pontosan, hova kerül és mi, és bizonyos kérdések, mint a közbiztonság, az fölismerült. Alisz, hogyan emlékszel erre vissza, milyen volt ez az esemény, hogyan zajlott, mik voltak a tapasztalataid, megéléseid erről?
2: Hát először is köszi a meghívást ebben a beszélgetésben. Igazából, ha messzebbről indítok, akár onnan, amikor meghívtatok ebbe a köztéri projekt sorozatba, akkor végül is felmerült már bennem a kérdés, hogy ilyesmivel még nem foglalkoztam, hogy köztéri művészet, és hogy hogyan is tudnék ebbe bekapcsolódni, milyen kérdés lenne az, amivel szívesen foglalkoznék, vagy egyáltalán most mit tartok relevánsnak. És nem tudom, hogy akartok-e majd beszélni arról, hogy mi volt így a részletekről a koncepció ebben a projekt sorozatban.
1: Igen, erről beszéltünk két hete körülbelül, úgyhogy, de ja, felfrissíthetjük tényleg. Ezt.
2: Csak hogy lehet, hogy van olyan hallgató, aki most csatlakozott be.
1: Igen, szóval, hogy itt ugye a társadalmi nyilvánosság tereiből kiszorult kérdéseket szeretnénk ebben a projektben tematizálni, és ugye ez egy pilot időszak, amiben téged és Olán Norbertet kértünk fel művek megvalósítására, köztéri művek megvalósítására, amiben a remény törékeny momentumára fókuszáltunk így a politikai fordulat után, hogy hogyan lehet a képzelet, a szolidaritás kérdéseit a köztéren tematizálni és visszahozni, visszafoglalni ezeket a köztereket ebben a szellemben. És erre reagáltál te, erre a felkérésre?
2: Igen, igen. Köszi. Innen könnyebb indítani, hogy tehát ahogy elkezdtem ezen az egész köztér témán gondolkodni, eszembe jutottak olyan kérdések, ami akár nekem személyesen fontos lenne, amit szívesen látnék a köztéren, amit másképp képzelnék el, stb. De de ahogy valójában végig gondoltam ezeket a helyszíneket, amik felmerültek akár Józsefvárosban, mindegyik kapcsán azt érzékeltem, hogy van annál sürgetőbb és hát mélyebb és régebb óta fennálló problémák, mint amik nekem a személyes kis életemet érintik, és hogy ezek közül az egyik legfontosabb az a lakhatásnak a kérdése. És ez nagyon előjött mostanában, ami fura, hogy hát azután, hogy én elköltöztem Magyarországról, és így közelről nem láttam, viszont a hírekben, meg social médián, stb. Így sokszor belefutottam abba, hogy hú, a közbiztonság romlik, miért palackoznak az emberek Budapesten, miért járnak fel vidékről az emberek, miért vannak ennyien az utcán, kiszámíthatatlanok, félünk tőlük, stb. És valahogy azt éreztem, hogy valahogy az tér vissza, amit így ismerünk narratívát, hogy ez egy egyéni probléma, mondjuk az, ha valaki hajléktalanná válik, vagy függővé válik, és hogy ezt oldja meg magától, és ne a mi vízünket zavarja. És ez valahogy annyira komplex kérdés, hogy elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hogyan lehetne a köztéren erre reflektálni, vagy valamiféle párbeszédet kialakítani, de közben bizonyos szempontból nincs is meg szerintem a kompetenciám ahhoz, hogy nagyon határozott véleményt formáljak, nem is voltam Budapesten, és így, ahogy tapogatóztam kicsit a sötétben, eszembe jutott, hogy a Fedél nélkül magazinnak volt egyszer a Turbinában este adja, ahol egészen hasonló kérdésekről beszélgettem a Horváth Csillával, és aki azóta sajnos elhunyt a Balogh Gyulával. És valahogy ehhez a ponthoz visszatérve, vagy erre visszagondolva, az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha ebből a nagyon szerte ágazó hálózatos problémából a hajléktalanság kérdésével foglalkoznék fókuszáltabban, és olyanokat hívnék meg ebbe a projektbe így közreműködőnek, mármint a saját részembe ebben a projekt sorozatban, akikkel így csoportosan dolgoznánk. Hát főleg a hajléktalanság, de így tágabb értelemben a lakhatási szegénység kérdéséről, de úgy, hogy én egy kicsit így a háttérbe húzódva segítek nekik, hogy egy olyan teret alakítsunk ki, ahol ők viszont így első kézből tudnak megszólalni a saját tapasztalataikról.
0: Igen, és az volt ugye a kérésünk, hogy ez alkalommal egy nagyon látható helyszínen legyen, és a Blahalúzza teret választottuk, és akkor így felmerült benned, hogy kapcsolnád az egészet a 89-es hajléktalan ülősztrájkhoz. Még erről is beszélhetnél esetleg?
2: Igen, tehát ez egy nagyon specifikus részlet volt, erre már azután kerestem rá, amikor eldöntöttem a témát, és akkor végeztem egy ilyen mini kutatást, hogy egyrészt művészek, kik foglalkoztak ilyesmi témával, vagy milyen tüntetések, aktivista megmozdulások voltak az utóbbi évtizedekben, és akkor a Mércén belefutottam egy cikkbe, amit amúgy bárki megkereshet, valami olyasmi a címe, hogy a hajléktalan aktivizmus története, ha jól emlékszem, és abban, ja nem, egy elfeledett sztrájk margójára, igen, és eszembe jutott. Szóval abban írnak a 89-ben történt ülő sztrájkról, aminek végül is az volt a kiinduló pontja, hogy akkor a rendszerváltás után lezárták a déli pályaudvart, ahol nagyon sok ember meghúzta magát, akiknek nem volt otthona, így a vagonokban, vagy mellette épületekben, pontosan nem tudom ennek a részleteit, és átvonultak a Blahára, az aluljáróba, ahol volt egy üdősztrájk, és végül is ezzel elég sok intézkedést elértek gyorsan a városban, viszont nyilván nem oldódott meg teljesen ez a probléma, de nyíltak új szállók, meg ideiglenes lakhatást biztosítottak helyeken, főleg így a téli időszakban. És akkor hát a Blahát ismerjük, meg tudjuk most is, milyen a Blahán lenni, és hogy valahogy ez az egész kérdéskör nagyon kötődik szerintem a 8 kerhet fokozottan, de hogy a Blaha akár egy kifejezett szimbóluma lehet ezeknek a társadalmi szakadékoknak így vizuálisan, és ami nekem még ezen belül az ilyen legerősebb szimbóluma ennek, ezek az egyszemélyes piros forgószékek, ami a felújítás után került oda, és hát végül is ennek az a célja, hogy kiszorítsa azokat az embereket, akik ott szeretnének aludni, vagy lecuccolni, és elhelyezkedni a téren, és forog, és színes, és aranyosan néz ki, de mivel nem oldott meg ez semmilyen problémát, ezért ugyanazok az emberek foglalták el, és maradtak ott végül is, ami ugye így a projekt címébe is belekerült.
0: Igen, az volt ugye egy érdekes fejlemény, hogy végül is úgy döntöttünk, hogy nem helyezzük el a szobrokat a téren, pont amiatt, hogy olyan sok ember van ott, akik ott élnek éjjel-nappal, és nem lehetett tudni, hogy mit fognak kezdeni a szobrokkal.
1: Igen, azt talán azért mondjuk el, hogy mik ezek a szobrok, tehát hogy mi hogyan néznek.
0: Létre.
1: Igen.
2: Én mondjam?
1: Igen.
2: Ja. Szóval, hát ahogy említettem, meghívtam olyan alkotókat együttműködni, akik így tudnak a saját tapasztalataikról beszélni a hajléktalansággal kapcsolatban, és négyen voltunk, akik most itt felsorolom gyorsan a neveket, NF művésznéven van Sándor, és Jordán Tünde, Horváth Csilla, akinek művész neve Hocsi, és Szamóca, akik mindannyian publikáltak már a Fedél nélkül magazinban verset, prózát vagy festményt, és velük együtt dolgoztunk a lehetőségek terében, és hulladék anyagokat használtunk fel, tehát ez kicsit így a palackozásra is reflektál, ilyen visszaváltható, nem visszaváltható üvegeket, újságpapírt, ilyesmiket használtunk, és csináltunk. Hát végül is az ülősztrájkból indult ki ez az ötletem, hogy ilyen üdő figurákat készítsünk, ember alakokat, és ezek ilyen nagyon stilizáltak, kicsit ilyen meseszerű emberalakok,
0: kicsit ilyen guggoló alakokra emlékeztetnek, vagy mint aki ja, fölhúzza a lábát.
2: Igen, meg kicsit ezekre a kükladikus szobrokra is, valamelyiknek ilyen feje van. Ja, és akkor ezeket bevontuk, lefestettük főleg fehérre, és akkor utána együtt írtunk, meg festettünk rájuk, de úgy, hogy így egymásra is reflektálva, meg nem nagyon van olyan emberalak, aminek így egy készítője van, mármint hogy elejétől a végig, hanem ezeket körbeadtuk, meg közben lettek új ötletek, és volt, aki saját korábbi verseiből írt rá részletet, volt olyan is, amire a Fedél nélkül magazinból ragasztottunk részleteket, és ja igen, még volt egy pár segítségünk, akik így beugrottak időközben, és akkor ők is segítettek, az Evelyn, nem tudom a vezeték nevét, ti tudjátok esetleg, egy kislány, aki ott lakik a környéken.
0: Igen, nem tudjuk, csak jár hozzánk.
2: Ja, szóval ő is segített egy kicsit lemásolni a Federal Clubból ilyen képeket, meg szövegeket, és ja, és akkor valahogy az lett ennek az egésznek a vége, hogy mivel nem hagytuk ott a Blahán az elkészült szobrokat, hogy ráerősítettünk köteleket a hátuljára, és szerintem ez végül is így a Transit csapattal közösen, már nem tudom, hogy kinek hogy jött az ötlete, de az a megoldás született, ami nekem végül is jobban tetszik, mint az, hogy ott hagytuk volna, hogy ilyen ilyen kötelekkel, mint egy hátizsák fel lehet venni ezeket a kis ülő alakokat, és egy ilyen performatív sétán hordoztuk magunkkal. Tehát valahogy ez a hátunkra venni egymást, ez nekem egy ilyen nagyon szép szolidaritási szimbólum volt.
1: Igen, azért ez a projekt alakulása, mint egy ilyen organikus folyamat, ez ahhoz is nagyon szorosan kapcsolódik, ami a te módszered, ami pedig a fonó. Tehát ez a fajta köztéri kontextus, ez egy viszonylag másabb alkalmazási területe ennek a módszernek. Ha erről beszélnél egy kicsit, akkor lehet, hogy ez még árnyalni tudja azt, hogy hogyan alakult ez a projekt onnan, hogy te kigondoltál valamit azon keresztül, hogy bevontál, közösen csináltatok, és akkor lett egy ilyen performance belőle.
2: Hát az utóbbi két évben foglalkoztam szerintem ezzel, hogy hogyan lehet közösségben alkotni, és végül is ennek teljesen véletlenszerűen lett egy neve, de ez nem egy konkrét kollektívát jelöl, ami állandó lenne, hanem úgy szoktam hívni, hogy ez egy módszer. És tehát az a neve, amit mondtál,

0: meséljek a ponóról, ami ugye a magyar néphagyományban is főleg a kenderhez kötődik, nem a gyapjúhoz, de hogy tök hasonló ez a gyűjünk össze, csináljunk valamit a kezünkkel, beszélgessünk közben, és amúgy nyilván ezzel tök sokan foglalkoztak így a kortárs művészetben is ilyen analógiaként, tehát arról is szerintem ott beszélgettünk, hogy ezt páran már beemelték így a magyar művészetbe ilyen témaként, de főleg mondjuk a feminista diskurzusban, meg vagy női terek kialakítása hasonló, és nekem ebben a módszerben sokkal inkább az volt a fontos, hogy hogyan lehetne egy olyan valós teret kialakítani, ahol tényleg egyenrangú párbeszéd születhet, attól függetlenül, hogy kinek milyen az iskolázottsága, ki milyen háttérből jön, de akár az is, hogy milyen kultúrából, mert ugye ott a Völklingeni helyszínen, ahol ezt az egészet így kitaláltam, ott nagyon sok különböző országból voltunk egyszerre, és valahogy ezt így folytattam az évek során különböző helyeken, meg nagyon különböző kontextusokban, de végül is mindig ugyanez volt a kérdésem, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket hogyan lehet áthidalni, amivel amúgy nagyon kritikus vagyok, hogy ez így megtörténhet-e, és úgy
1: Lehetségesen.
0: érzem, hogy én is tök sokszor hibázok, meg szerintem ebben a projektben is voltak ilyen bizonytalanságok, amiket nem biztos, hogy jól kezeltem, tehát hogy nincs egy ilyen idealisztikus képem
1: Igen.
0: erről.
1: Viszont, hogyha ugye a múlt hét pénteki eseményt nézzük, akkor az érződött, hogy ez egy közösség gyakorlatilag, aki hordja a hátán, instruálja és mesél ezekről a bábukról, amit ott mindenki kézbe vehetett. Visszatérve erre a konkrét eseményre, hogy az is egy nagyon erős közösségformáló erő volt, ahogy együtt énekeltünk a BKK-val, a
0: Igen.
1: bennfentes kívülálló
0: Köszönöm.
1: közkórusával. Szóval ez azért egy közösségi, nagyon koherens esemény volt, így, mint mi, ahogy láttuk ezt kívülállóként, kvázi kívülállóként és résztvevőként. De hogy ennek a projektnek nincsen vége, szóval mire számíthatnak még a résztvevők a következő időszakban?
0: Hát most október során végül is egyrészt azért, hogy lehessen testközelből találkozni újra a bábokkal, meg hát az alkotókkal is, de azért is, hogy megismerhessünk Józsefvárosban olyan helyszíneket, amik akár hajléktalan embereknek a mindennapjait jelentik. Az első kézből a hajléktalanság programmal, így együttműködésben kitaláltunk egy olyan programot, hogy egy sétaútvonalon lehet végig menni, ahol szintén ilyen performatív jelleggel hordozzuk majd a hátunkon a bábukat, meg beszélgetünk a projektről is egy kicsit, viszont a sétaállomások azok végig mennek olyan pontokon, mint mondjuk a hajléktalanszálló, ahova be is lehet menni engedéllyel ezen az alkalmon, ételosztópont, közvéti és olyan helyszínek, amik mellett akár így naponta elhaladunk, és erről fog mesélni egy szociális munkás, Szántó Kata, és ott lesz Szamóca is, aki a projektnek is résztvevője, és egyébként már mi is ennek a neve? Milyen könyvtár? Élőkönyvtár, bocsi. Szóval élőkönyvtár programokon is mesélt már a saját történetéről a hajléktalansággal kapcsolatban, és biztos itt is nagyon sok információt fog mondani, amikről így nem tudunk, hiába mi is ugyanezeket az utcákat járjuk végig. Szóval negyedikén lesz az első alkalom, 10 órakor, és a Pura galériánál fogunk találkozni, és ezután a negyedikei alkalom után viszont minden héten csütörtökön lehet ehhez csatlakozni,
1: 16
0: és
1: órától.
0: igen, 16-tól, és lehet találni, hol, melyik linkkel lehet a legegyszerűbben megtalálni, van egy
1: Talán
0: érdekes.

0: esemény linkjébe, de ha még egy pár szót mondanál a záró performance-ról, ami egy picit annak a nyitó performance-nak a hogy is mondjam, reverse-e, igen, hogy nem a lehetőség terétől sétálunk a Blaha Lujza térig, uh-huh. hanem a Blaháról vissza.
1: Igen, végül is ez egy ilyen szimbolikus visszaszállítása a báboknak, tehát nem a Blahától fogunk indulni, hanem a Búra Galériától, és ez a záró esemény végül is nem a kórussal fog megvalósulni, nem úgy, ahogy a nyitó alkalmon, hanem egy kicsit testközelibb beszélgetés.
0: Igen, egy beszélgetéssel zárul, majd nem...
2: Igen? Jó, akkor...
0: Igen, köszönjük, Alice, hogy itt voltál. Rövid zenei blokk után jövünk vissza.

0: Sziasztok, itt vagyunk újra. Alizzal megszakadt a kapcsolat, de éppen már be is fejeztük a beszélgetést. Ami még eszembe jutott a beszélgetés során, hogy ugye emlegettük ezt a Blahalúza téri hajléktalan ülősztrájkot, és biztos emlékeznek sokan a hallgatók közül, hogy 2023-ban volt az első Flaster kiállítás, ami köztéri művészeti kiállítás, és ott a Kelemen Kristóf és a Török Tímea csináltak egy olyan részvételi eseményt az aluljáróban, ahol szintén hajléktalan emberek felidézték ezt a bizonyos 89-es alkalmat, illetve szintén szó volt a hajléktalanságról, illetve hát a 8. kerületben már régóta foglalkoznak alkotók ezzel a témával, és nekem eszembe jutott, amikor Aliz a PET palackokból javasolta a műtárgyak létrehozását, hogy 2012-ben a Pneumaszöv performance alkotó csoport csinált egy úgynevezett 100 forintos operettát, ahol Mókus Maxi egy hatalmas petpalacból készült
1: figura
0: vonult végét Józsefváros utcáin, és ott is sok hajléktalan ember vett részt, és például a Hocsi, tehát a Horváth Csilla már akkor is ott volt a csapatban. Szóval ez a téma, ez még mindig aktuális. Akkor most itt van már velünk a stúdióban Sell Gergely, a következő beszélgető társunk, most átévezünk a környezetvédelmi témánkra. Gergely tanácsadó, szakpszichológus, krízis szakértő, környezettudatossági szaktanácsadó és egyetemi oktató, a tanácsadó műhely alapítója. És minden pszichológusi feladata mellett, amit még tovább sorolhatnék, mint család és párterapeuta, környezetvédelmi kérdésekkel kezdett el foglalkozni, és Kelet-Magyarország vízhiányos állapotaira is nagy figyelmet fordítani. Az első kérdésünk, Gergő, hozzád az, hogy hogyan lesz egy pszichológus környezetvédelmi aktivista, ha nevezhetünk így, és milyen indítatásból fordultál a környezetvédelmi téma felé?
2: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat is. Szakmai szempontból talán az lehet a legérdekesebb, hogy olyan 2016 körül kezdtem el különféle workshopokat, előadásokat tartani, és akkor én már régóta foglalkoztam mindfulness-szel, így a meditáció pszichoterápiás hasznosíthatóságával, és sétáló meditációs workshopokat tartottam. Ezeket ugye a természetben lehet a legkiválóbban csinálni, teremben is, de nagyon nagy örömmel vittem ki a természetbe. És ott vettem azt észre, hogy történik valami az emberekkel, miközben odakint sétálunk, akár mezitláb, és körülvesznek minket a növények, az élővilág, mindenféle környezeti hatások, a szél, a napfény. És ennek a tevékenységemnek a révén megkérdezték valamikor 4-5 évvel ezelőtt, hogy volna-e kedvem egy ilyen úgynevezett lassú séta programot tartani a Balaton felvidéken Örvényesen. Ezt a PAD alapítvány, meg a Szabadon Balaton, meg a MOME együtt szervezte.
0: Akkor ez a veszprémi kulturális főváros keretében volt ez a...
2: Úgy emlékszem, hogy igen. Uh-huh. És egy barátommal, a Tilman Józseffel közösen, aki egy egyetemi professzor, vele együtt szerveztünk ott egy ilyen körülbelül 3 órás környezethez kapcsolódó lassú séta programot. Ez nem a mi ötletünk, ez a lassú séta, hanem ez ott helyben volt egy ilyen javasolt keret. És azt vettük észre, hogy ha abban segítünk az embereknek, hogy hogyan kapcsolódjanak a környezethez, itt ilyen filozófiai gyakorlatokra, pszichológiai, meditációs gyakorlatokra, és a környezetésztelésnek erre a dinamikus módjára, ami a séta vagy a gyaloglás, ezekre kell gondolnunk, akkor valami olyan dolog történik velük, ami egyrészt nagyon energizáltá, meg ilyen játékossá, gyermekszerűvé teszi őket, másrészt pedig valahogy maradandó hatást hoz létre abban, ahogyan a környezethez kapcsolódnak. Tehát itt olyasmiket kell látni, hogy évekkel később is kapok visszajelzéseket arra, hogy valami ott maradandóan megváltozott.
0: Ezek tulajdonképpen a saját tapasztalataid is? Tehát mondjuk, amikor ezeket a módszereket elkezdted használni, akkor te magad is megtapasztaltad ezt a környezethez való közelebb kerülést?
2: Ez így van, tehát az én környezethez, meg az egész világhoz való kapcsolatomat nagyon átalakította az, hogy mindfulness-szel kezdtem el foglalkozni. Én 10 évet laktam Gemencben egyébként, ezt megelőzően, és nagyon különleges és ilyen finom tapasztalataim lettek, amikor kimentem a természetbe, és ott végeztem a magam meditációs gyakorlatait. És elkezdtem megfigyelni azt, hogy megváltozik az az interakció, vagy tranzakció, ami köztem, és a, mondjuk így, hogy a környezet, vagy a természet között zajlik. Tehát nem tudom, most ilyen fura dolgokat tudnék mondani, hogy nem ijedtek meg tőlem az állatok például, amikor egy ilyen meditatív állapotban voltam. És ezt úgy elkezdtem megmutogatni az ismerőseimnek is, hogy ha kimegyünk valahova, és elkezdtek meditálni, akkor nem tudom, oda jön a jégmadár, ami egy ilyen nagyon kis riadékony állat, és elkezdtem figyelni, hogy vajon mi változik meg. Így találtam rá aztán az észlelés kapcsán a fenomenológiai filozófiára, aminek ma egyfajta ilyen alapvetése az, hogy nem létezünk külön vagy függetlenül a környezetünktől, hanem egy nagyon szoros összefonódottságban vagyunk vele, és oda-vissza folyamatosan hatunk egymásra. És elkezdett foglalkoztatni egyre nagyobb mélységben, hogy pontosan mi történik a testtel. Egyre kevésbé kezdtem úgy látni pszichológusként, hogy ezeket külön lehetne választani egymástól, a testet és a tudatot, és hogy valahogy a testi létezésünkben gyökerezik valójában minden élményünk és tapasztalatunk. Ebbe elkezdtem mélyen beleásni magamat, 3-szor felvételiztem a MOME PhD képzésére, de sajnos nem vettek fel. De nem bántam meg, mert az akkori párom azt mondta, hogy akkor mehetek el a 3. felvételire, hogyha valahova máshova is jelentkezek, mert ő nem fogja nézni, hogy én otthon szomorkodok megint egy sikertelen felvételi után. És akkor kinéztem magamnak egy képzést, az ELTE humánökológiai képzését, de egy váratlan fordulattal találkoztam az ELTE emberkörnyezet tranzakció intézetének oktatójával, dr. Varga Attillával az Ingában, aki megemlítette ott sörözés közben, hogy éppen most indul egy képzésük, illetve 2, a környezetvédelmi szakpszichológus képzés.
0: Meg a és ez alatt mit kell elképzelni? Mert azért ez egy, tehát hogy itt látszik, hogy összekapcsolódik a pszichológia és a...
2: Igen.
0: De ezt egy kicsit ki tudod fejteni, hogy mondjuk a te szakmádhoz mi hozott?
2: A Magyarországon leginkább a Dúl Andrea, dr. Dúl Andrea nevéhez lehet kapcsolni a környezetpszichológiának a megjelenését, és ennek is akár csak a fenomenológiai filozófiának hát alapvetése, hogy az ember nem függetlenül létezik a világban, hát ez a pszichológusoknak egy nagyon fontos probléma, hanem valahogy a környezettel egy folyamatos ilyen együttműködésben, kölcsönhatásban vagyunk. Ez valójában egy egészen új gondolat. Tehát az, hogy a minket körülvevő környezet, a város, a park, a, nem tudom, a tengerpart, ezek nem hátterei az életünknek, hanem velünk azonos szerepben és azonos értékkel résztvevő felek, ilyen partnerek, a környezetpszichológiánál, vagy a környezetpszichológián belül ez egy alapvetés. És ezzel is foglalkoznak, hát nagyon sok alkalmazott területe van, de ezzel is foglalkoznak, hogy hogyan lehet vizsgálni azt, hogy mi történik ember és környezete között, épített és természeti környezetben, és így tovább nagy kutatási terület, rengeteg eredménnyel. És ennek van egy intézete az ELTE-n, ez az emberkörnyezet tranzakció intézete, a lánykori nevén a környezetpszichológia. És ez egy egészen izgalmas ilyen határterület, vagy interdisziplináris megközelítés, hogy induljunk ki abból, hogy a humán oldalát nézzük a történetnek, tehát az embert, de közben mégiscsak azzal foglalkozunk, hogy az ember milyen tranzakciókat folytat le a környezetével. És hát ezen az intézeten belül indultak el ezek a képzések. Az egyik egy hosszabb képzés, a környezetvédelmi szakpszichológus, a másik meg egy rövidebb, környezettudatossági szaktanácsadó. És akkor elgondolkodtam, hogy én szakpszichológus már vagyok, nézzük meg akkor a rövidebb képzést, és hát azzal a lendülettel ezután a találkozás után én regisztráltam is erre a képzésre, és fel is vettek, és el is végeztem.
0: És akkor ez segített abban, hogy mondjuk ezeket az inkább filozófiai vagy megfigyelői hozzáállásodat aktivistává alakítsa? Mert ahogy én ismerem ezt az idei projektedet, amiben a hajta, a galga és az agyva, illetve a tápió, majd pontosított, hogy ezek a tápió a főfolyó és a többiek az alfolyók kiszáradással foglalkoztál. Nekem az volt nagyon érdekes, hogy te egyedül indultál útnak, és úgy döntöttél, hogy dokumentálni fogod, hogy ott mi a helyzet. Viszont annak az egész folyamatnak nagyon fontos része volt az, tehát nem mondjuk mint egy művészi hozzáállással dokumentálod, és ezt kiállítod, hanem ezt az információt igyekeztél eljutatni minél több emberhez. Akkor esetleg mesélj erről a projektről, vagy hogy jutottál arra az ötletre, hogy ezt ilyen formán dokumentált, és hogyan juttattad el a nyilvánossághoz.
2: Az előzménye, mint említettem, az, hogy 10 évig Gemencben éltem, és én nagyon sok időt töltök egyedül. Ennek sokféle oka van. És ott Gemencnek a szélén van egy Bogyiszló nevű kis település, ahol van egy úgynevezett őstölgyes, ez egy fás legelő. És én oda jártam ki, hát nagyjából napi rendszerességgel, ez egy ilyen kis, mint egy természeti szentély az én életemben olyan volt. És egy szép napsütötte napon találkoztam ott egy biciklit toló, hosszú szoknyás fiatal nővel, dr. Varga Anna, ökológussal és etnobotanikussal, és kérdeztem, hogy ő kicsoda, mivel foglalkozik, hát elkezdtünk beszélgetni. És kiderült, hogy ő ennek a ilyen speciális élőhely közösségnek, vagy életközösségnek, a fáslegelőnek a kutatásával foglalkozik. Azóta megjelent egy gyönyörű könyve is róla, most újra kapható az ISBN Plus-ban, ez a Vadon legeltetése című könyv. És azóta mi gyakorlatilag kapcsolatban állunk egymással, itt nagyon fontosnak tartom lábjegyzetelni, hogy én magam nem vagyok se ökológus, se hidrológus, se biológus, hanem hát alapvetően pszichológus vagyok, meg környezettudatossági szaktanácsadó. De vannak ilyen emberek, mint például az Anna, akik nagyon sokat mesélnek arról, hogy azok a területek, amiket ők kutatnak, azok az ő tudományos nézőpontjukból hogyan is festenek pontosan, és hogy ők hogyan, milyen perspektívából nézik ezt, hogyan értik meg, hogy mit látnak. Én nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy a valóság, amiben élünk, ez egy ilyen nagyon differenciálatlan ilyen inger áram valójában a testünk számára, és ahhoz, hogy értsük, hogy mi történik bennünk, meg a környezetben, meg a kapcsolatban, az ember-környezet kapcsolatban, ahhoz nagy szükségünk van azokra a szakemberekre, akik elvégzik ezt a munkát, hogy más szakemberek korábbi eredményeiből aztán új kutatásokat csinálnak, és új eredményeket hoznak létre, hogy ők segítenek nekünk érteni azt, meg valamilyen módon ilyen mintázatokba rendezni, formát adni, nyelvet adni annak, hogy mit is láttunk. És kimegy az ember a fáslegelőre, akkor ez miből derül ki, hogy ez egy fáslegelő? Ezt ugye akkor tudjuk meg, hogyha nagyon sok időt töltünk ott, hogyha nem tudom, a perifériás látásunkat úgy szabadon lebegve hagyjuk, és elkezdjük észrevenni a különféle patterneket a tájban, megkérdezünk ott embereket. És hát nagyon sokat segített nekem az Anna azzal, hogy azt mondta, hogy azt, hogy kimenjünk a terepre, azt nem lehet megspórolni. Tehát ő ezt ugye a saját szakmaiságából mondta, ő rengeteget jár ki mindenhova, olyan területekre, amikkel foglalkozik, És akkor én is elkezdtem ezt egy ilyen szisztematikus módon megfigyelni azt a környezetet, ami ott engem érdekelt Bogyiszló határában. És amikor visszaköltöztem Budapestre, így a Covid időszakban, illetve annak a végén, akkor egy kicsit úgy szomorkodtam, hogy nem nagyon van most ilyen személyes kapcsolatom valójában nagyon a helyekkel, nincs a közelben egy olyan hely, ahova szívesen kimegyek. Gyakran kilátogatok kis Orosziban, meg mit tudom én, de... És akkor úgy alakult a történet, hogy lett egy párkapcsolatom a tavalyi évben, és ezzel a lánnyal elmentünk oda, ahol ő lakik. És mondta, hogy megmutatja a kedvenc helyét, ami meglepő módon egyébként pont egy fáslegelő volt, ami érdekes. És amikor tartottunk erre a helyre, egy ilyen, nem tudom, 10 perces sétát kellett megtenni egy földúttól a piknikezőhelyig, akkor egyszer csak elértünk egy ilyen nagyon különös árokhoz. És hát nem tudom, egy ilyen 10-20 méter széles ilyen homok árokhoz. És kérdeztem, hogy ez micsoda. És mondta, hogy hát ez a tápió. És akkor elcsodálkoztam, hogy úgy rém lett, hogy van egy ilyen patak Magyarországon, és kérdeztem, hogy oké, de hol a víz? És mondta, hogy hát, hogy az már rég nincs benne. Hogy néha szokott lenni, így valamennyi, de hogy ez így néz ki most már.
0: És neki voltak még emlékei róla?
2: Kérdeztem ezt akkor tőle, azt mondta, hogy igen, hiszen ez évente egy pár hónapig tartalmaz vizet, mondjuk így, de az utóbbi néhány évben már egyre gyakrabban és egyre hosszabb időre szárad ki, és mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt azért erről még készültek olyan fotók, ahol folyik benne a víz. És akkor ott, amikor ott voltunk, akkor én elkezdtem ott fényképeket csinálni, és ezeket fel is töltöttem egy ilyen nagy Facebook csoportba, ami a víz visszatartással foglalkozik, hogy erre hogy találtam rá, már nem emlékszem, de egy pár tízezer ember volt benne már akkor is. És hát feltöltöttem, hogy így néz ki, mint kiderült később, a felső tápiónak egy szakasza, és úgy elkezdtek ráérkezni a reakciók, az emberek kommenteket írtak, a helyi emberek elkezdték leírni, hogy így mi ez, mit látok, és aztán utána további helyszíneire is elmentem, meg elmentünk, és hát tulajdonképpen sehol nem találtam vizet. Tehát ez ősszel volt, amikor azért már illene egy ilyen úgynevezett kis vízfolyásban is valamennyi víznek lennie. És akkor a két tápió ág összefolyási pontjához elmentünk, a tápió, aztán Szent Mártonnak a határához, illetve farmos településen van egy hatalmas nagy kiterjedt nádas, amit elvileg a hajta kéne, hogy vízzel ellásson, és hát ez egy nagy kiszáradt nádas volt.
0: Tudsz mondani nagyobb településeket a környéken?
2: Hát hogy ez nagyon közel van mondjuk Jászberényhez. Jászberény, meg Nagykáta, és hát számomra is ez ilyen megdöbbentő, hogy valójában, szóval ez Kelet-Pest megye, és hogy ezt a Kelet-Pest megye térséget, ezt nem nagyon ismeri senki. Tehát amikor én erről elkezdtem beszélni, hogy Zagyva, Hajta, Galga, Tápió, akkor úgy visszakérdezgettek, hogy ez hol van. Azt gondolták, hogy Borsodban, vagy nem tudom.
0: Mivel fogy az időnk, azt szeretném, hogyha arra, ez az lenne talán érdekes, hogyha elmondanád, hogy ezt most te egy projektnek tekinted, és mondjuk elhatároztad, hogy X alkalommal kimész és dokumentálod, és utána kitaláltad, hogy ezt hova kéne eljutatni, és ha jól tudom, akkor az is a célod volt, hogy ott a helyi lapokban, tehát a megyei lapokban megjelenjen, hogy tényleg az ott lakó emberek ismerjenek rá, hogy egyébként ez az ő élethelyük. Szóval, hogy volt egy ilyen tudatosság, hogy a projektet ettől eddig szeretnéd eljuttatni, vagy ez azért organikusan is alakult meg? Tehát, hogy ezt az idei évet, vagy ezt a munkát, amit idén töltöttél ezzel, hogyha össze tudnád foglalni, az érdekes lenne szerintem.
2: Egyetlen célom van, ezt nagyon nehéz jól kommunikálni, de az én célom az, hogy láthatóvá tegyem azt a fajta környezeti degradációt, ami ott történik, illetve hogy ezen keresztül a helyi közösséget, a helyi embereket elkezdjen valahogyan aktivitásra sarkalni. És ehhez ez a szakma, ez a környezettudatossági szaktanácsadó szakma, ez pont jól jön, mert az úgynevezett ökoérzelmekkel foglalkozik, az ökológiai bűntudat, ökogyász, illetve a általam nagyon fontosnak tartott szolasztalgia, a környezeti otthonvesztés gyásza, ami ugye az a honvágy, amit a saját otthonunkban érzünk, amikor azt észleljük, hogy elveszik az otthon. És az én felépített stratégiám arról szól, hogy segítsek az embereknek nyelvet adni ahhoz, amit átélnek, amikor észlelik azt, hogy valahogy visszafordíthatatlanul megváltozik az otthonos világ, az, amiben ők megtanultak élni. És én azt remélem, hogy ha sikerül nyelvet adni az érzelmekhez, sikerül egy nyelvet adni ahhoz a beszédhez, amivel össze tudnak kapcsolódni az emberek, akkor fel lehet bennük kelteni a cselekvési vágyat, és fel lehet bennük az úgynevezett cselekvő reményt kelteni arra vonatkozólag, hogy ne az a forgatókönyv valósuljon meg a környezetükkel, a világukkal kapcsolatban, ami akkor valósul meg, hogyha nem teszünk semmit. Tehát ugye nem cselekedni is, az is egyfajta cselekvés, egy választása egy bizonyos forgatókönyvnek. Én arra szeretném fölhívni az emberek figyelmét, hogy van valamennyi, nem tudjuk mennyi, valamennyi lehetőségünk, kontrollunk abban, hogy válasszunk másfajta forgatókönyveket. Vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy nagyon pontosan ki lehet számítani, hogy milyen forgatókönyvek közül választhatunk, valószínűleg igazuk is van a saját szakterületükön. És én azt kommunikálom, hogy először is nevezzük meg a problémát, hogy mi történik, vegyük észre, ne hagyjuk, hogy csak úgy elsüllyedjen ez a kevesek által ismert terület, és csak úgy kiszáradjon. Másrészt meg, hogy minden nagyon fontos szereplő kapcsolódjon össze egymással, ideértve a kutatókat, tudósokat, vízügyi szakembereket, nem tudom, az erdészeteket, a helyi közösségeket, a környezetvédőket, a civileket, stb. És aztán akárkivel beszélek, éppen mindig akivel beszélek, az azt gondolja, hogy ő ért a legjobban az adott dologhoz, és a saját nézőpontjából ebben igaza is van. De nagyon fontos lenne az, hogy olyan megoldásokkal kezdjünk el próbálkozni, illetve olyan tervezésekkel kezdjünk el foglalkozni, amikbe be van mindenki vonva, aki érintett, és hát itt gyakorlatilag ugye nagyon széles körről beszélhetünk. Úgyhogy én egy ilyen kommunikációs stratégiát építettem föl, aminek az a része, hogy a Facebookon különféle helyi Facebook csoportokat használom, a megyei lapokat, szóval a megyei lapokkal van jó együttműködésem, akár itt különösen a Jászkunságnak a megyei lapjával, illetve hát folyamatosan újabb és újabb tartalmaknak a létrehozásával igyekszem azon, hogy az érintett köröknek a szaklapjaiba is eljusson, például az agrárlapok nagyon érdeklődőek, hiszen ott ugye, hát ők arról beszélnek, ezt nem én mondom, hanem arra fele olvasom, hogy hát ezeknek a dolgoknak, mint a kukorica, ezeknek lehet, hogy vége van Magyarországon, tehát ők ezt nagyon testközelből látják, ezt az egész helyzetet, de fogok például hamarosan találkozni a főkertészekkel az éves konferenciájukon, leszek egy településfejlesztési konferencián, ahol nagyon kíváncsiak, különösen erre a humán oldalra, hogy érzelmileg, meg pszichológiailag mit jelent az embereknek ez a fajta környezeti otthonvesztés. Ugyanis ez, én azt gondolom, mert ez nem egy tudományos kijelentés, de hogy ez nagyon rövid időn belül nagyjából mindenkit érinteni fog. Elég csak megnéznünk a híreket itt az az időjárással, meg a Duna-vízszinttel.
1: Igen, éppen erre akartam még egy nagyon rövid gondolat elejéig kitérni, hogy ez a fajta klímaszorongás, ami most egyre inkább erősödik, ugye főleg a jelenünk vízhiányos állapotai, vagy ez igazából akkor a te válaszod, hogy egy cselekvés, egy cselekvő attitűd, egy reményteli cselekvés, ami előre vihet. És ami érdekes gondolat volt, és ezt említetted is a beszélgetés elején, ez a fajta horizontális megközelítés, hogy ember és környezet nem létezik, mint különálló entitás, hanem ezek együttese lehet, ami ugye egy ilyen nagyon éles megkülönböztetés, hogy most a természeti urbánus táj az egy a javak közé tartozik, amit használunk és veszünk belőle, vagy a kettőnek egyfajta ilyen szimbiózisában élünk. Elképzelhetőnek látod, hogy egy ilyen szemléletformálás, vagy szemléletfordulat, ahogy közelítünk ehhez a kérdéshez, segíthet abba, hogy ez a fajta cselekvés, ez valóban effektív legyen?
2: Ez a szemléletformálás, meg az, hogy megtörténjen ez a fordulat, ez...
1: Van egy hívásunk. Halló?
3: Sziasztok!
1: Halló, szia!
3: Tudni valami konkrétumot, hogy milyen cselekvésre gondol a kedves vendég?
0: Most fog válaszolni éppen.
3: Hallgatom, hello.
2: Köszönöm szépen a kérdést, és ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem én fogom megadni erre a cselekvésre a választ. Ez azért is fontos, mert nagyon gyorsan számon fogják rajtam kérni, hogy nem szakemberként miért én akarom ezt megmondani. Nagyon sokan foglalkoznak Magyarországon és nemzetközileg is azzal, hogy hogyan lehet ilyen típusú problémákat kezelni, hogyan lehet tervezni olyan akár vízügyi beavatkozásokat, vagy természetvédelmi beavatkozásokat, amelyekkel egy-egy ilyen, most mondjuk így, hogy vízgyűjtő területet jobb állapotba lehet hozni, vagy egy olyan jövő alternatívát lehet fölépíteni, amiben elkerüljük a legrosszabb helyzeteket. Tudnék mondani kisebb-nagyobb gyakorlatokat, amikben én is részt vettem, például kisléptékű vízügyi beavatkozások közül. A Galgán építettem én is a vízügyel és a helyiekkel együtt úgynevezett ökológiai fenékküszöböt, de ez nagyon fontos, hogy minden beavatkozás és minden tervezés, aminek ezt meg kell előznie, az helyspecifikus, tehát annak nincs értelme, hogy mondjuk vizet tartunk meg valahol, ott, ahol ezzel más, nem tudom, területeket szárítunk ki, hogy mondjak egy példát. Tehát itt nem az lesz a feladat, hogy én megmondjam, hogy minek kell történnie, hanem az, hogy bevonjuk azokat a nagyon magasan kvalifikált szakértőket, akik egyfajta részvételiség mellett megfelelő válaszokat fognak tudni adni ezekre a problémákra. Elnézést, hogy ilyen uncsi, amit mondani tudok, de ez tűnik a legprofibb megoldásnak.
0: Egyébként tényleg ez azért nagyon különös ez a megközelítés, és valószínűleg azért kell erre külön képzés, mert hogy egyébként a mérnökök meg a technológiához értő szakemberek valószínűleg ezzel az emberi oldallal nem foglalkoznak. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos nézőpont, és reméljük, hogy terjedni fog.
1: Terjedjen.
0: És még azt mondd el, hogy hol lehet a kutatásaidhoz hozzáférni.
2: Kutatásnak nem nevezném, mert a tudomány területén ez másra van fenntartva ez a szó, de összegyűjtögettem most már a saját szakmai honlapomon azokat a cikkeket, megjelenéseket, amik foglalkoznak ezekkel a területekkel és ezekkel a problémákkal. www.tanácsadóműhely.hu, és ott az aktuális részen van egy ilyen Tápió nevű bejegyzés, amit ajánlok mindenkinek, hogy nézzétek meg a drónfotókat, végtelenül esztétikus és gyönyörű, így pusztulásában is ez a táj, és hát én addig szeretném ezt csinálni, ameddig nem találunk egy közös megoldást arra, hogy mit is szeretnénk, hogy mi legyen ott a jövőben.
1: Köszönjük szépen, hogy itt
0: szépen
1: voltál.
0: Jó munkát és kitartást ehhez.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Mi pedig még zenét hallgatunk egy picit, és jövünk.

0: Sziasztok ismét! Mára van még egy nagyon izgalmas témánk, úgyhogy mindenképpen bele is vágunk a közepébe. Itt van már velünk Molnár Keresztyén Gabriella, színházrendező, a Teátron Fesztivál egyik szervezője. Szervusz, Gabriella!
1: Szervusztok!
0: A Teátron Fesztivál az észak-magyarországi Csereháton kerül évente megrendezésre. A fesztivált az Utca Színházi Alkotóközösség, illetve az Utca Szak Társulat hívta életre, amely idén 4 cseraháti településen, Alsóvadászon, Sajókazán, Borsodbótán és Szendrődládon tartotta a 7.
1: Vagy nyolcadik
0: Teátron Fesztivál. Egész pontosan a múlt hétvégén, szeptember 22-25 között.
2: És ha én ezeket a neveket megkalom, ugye ez Borsodban van, a Csereház vidékén, igen. És két helyiség nem ismerősen hangzik számomra, a Szendrőlád, ahol például elhasszároz a képzőművész a szendrőládi asszonyokkal kosarat font, és ebből ilyen social design típusú tárgyak lettek, amiket múzeumsokban árultak, és igazságos bérezéssel fizette ezeket az asszonyokat, és aztán Sajókazán volt a Kávasz Színháznak a hiányzó pattás projektje éveken keresztül. Ezt most csak azért említem meg, mert az nagyon érdekes, hogy ti hogy kerültetek ide, vagy miért mentetek ezekbe a falvakba, volt-e már ott valamilyen kapcsolat, hogy jött egyáltalán ez a gondolat, hogy legyen egy fesztivál?
1: Hát a fesztivál az már egy eredmény, mert hogy az Utca Színházi Alkotóközösség az már nagyon régen dolgozik a Csereháton. Simon Balázs kollégám, aki most nem tudott jönni, mert hogy éppen gyerekfoglalkozást tart a zuglói próbatermünkben, már 2008-tól kapcsolatba került a Borsod megyei településekkel, és hát az elmúlt időben, az elmúlt évtizedekben rengeteg településen tartottunk foglalkozásokat. Ez valahol egy hivatásunk, ez a felzárkóztató szociális színházi nevelés és az utcai színház csinálás. És hát mivel azokon a településeken nem is nagyon van más lehetőség, vagy terem, mint az utca, közösségteremtésre és színházra, úgyhogy hát ez nagyon régóta kolbászolunk Borsodban, és nem csak ezen a 4 településen van számos kapcsolatunk, hanem nem is tudom, Balázs számolt a múltkor, hogy talán Borsod megye 70 településen megfordultunk az évtizedek során. Főleg ebben a szikszói kis térségben, de hát ugye a Szendrőlád az már az Edelényhez tartozik, meg Kaza, meg Borsodbóta, meg a túloldalhoz. Hát ez most úgy jött, hogy ahogy a személyes kapcsolatok alakulnak, vagy ahol helyi érdeklődéssel találkozunk, akkor ott felütjük a fejünket. És a Teátron Fesztivál az pedig egy ilyen organikus folyamat volt, mert hogy ahol foglalkozásokat tartottunk gyerekekkel, vagy települési kapcsolataink voltak. Általában ugye intenzívebb együttléteket úgy tudtunk, hogy nyaranta csináltunk a gyerekekkel táborokat, és ott természetesen születtek mindenféle kis előadások, és akkor azt gondoltuk, hogy nem csak a saját produkcióinkat mutatjuk meg, hanem ezeket a gyerek előadásokat is, amit ott születtek a településeken, és hát egy ilyen állandó, folyamatos projekt volt még amellett, mert ugye nálunk annyira nem rendszerezett vagy közismert tudomány még a szociális színház, de rengeteg európai partnerünk van, akik ezt gyakorolják, és egy nyaranta voltak ilyen nemzetközi konferenciák, találkozók, ahol egymástól tanultunk, és ezek is a Csereháton zajlottak, mert ott olyan jó, szép tájban el lehetett lenni együtt sokan. És hát aztán ez a kettő találkozott így, hogy hozták a külföldiek a tapasztalatot, hozták a gyerekek a saját produkcióikat, és akkor ez így, mivel a gyerekek különböző településekről jöttek, akkor különböző településekre kellett még a tábor után elvinni a produkciókat, és aztán így alakult ki a fesztivál, aminek eleinte a kissé provokatív Made in Gypsistan volt a neve, és aztán úgy gondoltuk, hogy lépünk egy nagyot, szintet lépünk, és akkor lett Teátron Fesztivál, ugye a Roma Színházi Fesztivál, és hát egy időben ezt ilyen elég nagyban űztük néhány éven át, mert egész hetes volt többnyire, tényleg nagy volumenű, de aztán valahogy így az utóbbi években, ahogy a független társulatoknak a támogatása egyre szűkült, meg a forrásai, így aztán ez is, ez a fesztivál is sajnos módon egyre szűkült. És az idén, meg néhány éve arra kényszerültünk, mert ez egy ilyen vándorfesztivál, aminek egy programja van, tehát korábban azt csináltuk, hogy különböző településeken számos programmal voltunk jelen, és mindig változtak a települések, és az idén meg ezt most azért annak köszönhetően tudtuk megcsinálni az elmúlt 3 évben már a fesztivált, hogy volt ez a Sparse Plus európai program, aminek a keretében az pont egy ilyen vidékjáró kultúrás program, és ennek a keretében külföldi társulatok tudtak eljönni, és akkor ezeket tudtuk vinni a Csereháltra különböző művészeti workshopokkal és foglalkozásokkal.
2: Például most láttam, hogy volt egy bergamói utca színház, valamelyik...
1: Persze, a Teatro di Tascabile di Bergamo, hát ez egyik Európa egyik legrégibb, legnagyobb utcaszínházi formációja, egy ilyen...
2: Elmeséled, hogy mit lehetett tőlük látni idén?
1: Hoztak egy The Yorix nevezetű előadást, amiben, ami egy ilyen trilógiának a része, mert hogy tulajdonképpen a halál kérdésével foglalkoznak, különböző megközelítésben, és igen, nagyon vicces volt, mert 7 karmelita szerzetes, 2 ló és egy oroszlán csinált különböző farsz jeleneteket a
2: tehát tényleg szerzetesek a színész?
1: Dehogy is. Annak voltak öltözve.
2: És akkor ez az utcán, Zali, tehát a maszkban vonulnak abszolút az utcán, és mit szólnak ez a helyi lakosok? Ugye ezek ilyen 2-3 ezres falvak.
1: Kisebbek is talán.
2: Igen. Tehát, hogy már hát hozzá vannak ehhez szokva?
1: Persze. Hát tudják, hogy ha jövünk, akkor jön valami furcsa.
2: Aha.
1: Hogy ne.
2: De szeretik. Tehát ez egy közösségi alkalom, amikor az mondjuk kitelepülnek a lakók, vagy kimennek, vagy főznek is együtt, vagy ez hogy néz ki, hogy ez egy ilyen, ahogy mondod, azt nézik, hogy ez egy furcsa dolog, jöttek a kortárs színházasok, vagy pedig megszólítja őket. Illetve még azt is kérdezem, hogy milyen arányban vannak akkor itt most a diákoknak a darabjai, mert azok is mindig szerepelnek, ugye?
1: Hát az idén ez is egy módosult formában került be a programba, mert általában, amíg ezt tehettük, egyidejűleg voltunk ilyen több településen, mert az, hogy létrejön egy ilyen produkció, ahhoz azért ugye kell folyamatos mentorálás. Erre már egy ideje nem volt módunk, viszont nagyon örültünk neki, hogy néhány településen a gyerekek saját maguk kezdtek el, így nagyon ritka felügyelet mellett ilyen, ahogy ők mondták, színészkedni. És hát azért igyekszünk még most is, tavaly is, idén is volt, Budapesten volt művészeti táborunk, ahol foglalkoztunk gyerekekkel, és akkor ebből jött létre az, hogy most úgy kerültek a gyerekek a produkcióba, hogy az utcaszok a saját produkciót hozott létre úgy, hogy a Palatinusz Jóska Álma című fantasztikus zenés táncos revüt, ami a József Nádor fiának a 60 pusztai cigányváros kísérletét dolgozza fel zenés formában. Ezt nyáron csináltuk a gyerekekkel alkotó táborban, professzionális színészek részvételével. Nyári Zoltán operett és operaénekes, Jászai Díjas színművész volt a Habsburg József benne, és nagyon kedves barátunk Szegedi Tamás volt a Fardi nevezetű szereplő, aki szintén egy létező egy roma, a kalocsai érsek primása volt, aki összeszerkesztette az első roma szótárat, de aztán József Nádor szintén továbbfejlesztett, és ez egy ilyen nagyon bonyolult történelmi kontextus tulajdonképpen, és ebben rengeteg alsóvadászi gyerek szerepelt. És akkor ez is a program része volt az idén a fesztiválon, ez az előadás.
0: És ez a fajta nagyon aktív jelenlét és együttműködés az ottani fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, ez milyen hosszú távú? Vagy tehát ez idő alatt, amíg mondod, hogy már hosszú évek óta jelen vagytok ezen a területen, hogy látjátok, hogy milyen hatást váltott ki az ottani nézőkből, résztvevőkből? Mert ugye most említettük, hogy feltűnik egy ilyen kortárs darab, és persze tudják, hogy jöttök valami furcsa, izgalmassal, de hogy nektek azért van egy olyan célotok, amellett, hogy ilyen konkrét produkciók létrejöjjenek, hogy ennek ezekben a kis településekben a szegénységből való kitörési út is lehet, vagy utat mutathat egy-egy ilyen ilyen aktivitás?
1: Jaj, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult kérdés, mert hogy eleinte nyilván mi is azzal a nagy centrálhatározással mentünk oda, hogy na most aztán jól megváltjuk a világot, és akkor majd ez lesz, meg az lesz. Az, hogy az ilyen színházi foglalkozások a gyerekekre nagyon jól hatnak, az már többszörösen bizonyított. És tényleg az van, hogy azok a gyerekek, akikkel rendszeresen találkozunk, hogy folyamatosan együtt vagyunk, azok valami másfajta szemléletmóddal kezdenek ellenni. Mm. Tehát nekik ez a mi bolondságunk, vagy az a fajta létezés, hogy mi létezünk, az számukra egy ismerős dologgá válik, és nagyon, tehát időnként bekerülnek, vagy általunk, vagy mások által bekerülnek professzionális produkciókba, és akkor már nem befentesként viselkednek, ott, hogy tudják ők.
0: Már van tapasztalatok, ők már tudják.
1: Volt a Fajeribet, nem, bocsánat, nem fogom tudni, most nem, bocsánat, nem akarok hülyeséget mondani, fiatal rendező lány csinált filmet ugyanezekkel cserehát gyerekekkel, és akkor ott fesztiváldíjat nyert gyerekünk, szóval, hogy egyrészt van ez a fajta, hogy ismerősként kezdenek mozogni, meg színházról, meg filmről gondolkozni, másrészt nyilván van az, hogy a színház befogadás, a kultúra befogadás is egy ismerős folyamattá válik, hogy kitörési lehetőséget mennyire jelent, az viszont nem csak ezen múlik valószínűleg. Tehát az, hogy egy közösségben milyen erők működnek, és hogy milyen gazdasági lehetőségek vannak. De hogy, szóval, hogy azért nem, annyira nem vagyunk elkeseredettek, mert hogy határozott fejlődés mutatkozik a régióban. Mert hogy tényleg az van, hogy amikor 10 pár évvel ezelőtt oda kerültem, akkor egy sokkot kaptam, mert addig nem is, nekem személyes környezetemben nem volt ember, akinek nem volt érettségie, és akkor ott láttam, hogy a tömegével vannak emberek, akiknek határtalánosa sincs. És egy ilyen iszonyatosan elhanyagolt régió volt Borsod, és hát még most sem, nem tudom, a 21. század sikertörténete, de azért most már nagyon sok gyerek jár iskolába. Tehát, hogy most azért, hogy annak idején azt csináltuk, hogy iskola helyett voltunk mi tulajdonképpen.
0: Tehát ti közvetítettétek kvázi a kulturális tőkéjüket, amihez hozzá tudtak férni.
1: Meg hát effektíve csináltunk olyanokat is, hogy lementünk nyáron iskola felkészítőre egyes falvakba, és akkor ott szorzótábláztunk, meg matekoztunk, mert ez nem szűkül ez ennyire le ez a dolog, amivel mi foglalkozunk. Már hogy úgy értem, hogy arra kényszerülünk, hogy ne szűküljön le, hanem azzal is foglalkozunk, hogy jött-e a védőnő, meg nem, szóval
0: tehát ezek a szociális témák kérdések.
1: Nem tudjuk megkerülni, mert ott van a gyerek, és a gyereknek van háttere is, tehát hogy az de mindegy, és akkor utána meg most még már ilyeneket hallok, hogy kikérőd kell, mert hogy ő nővér lesz, meg nem tudom, meg ez lesz, meg az lesz, meg ide jár, meg oda jár, és akkor ezek ilyen nagyon-nagyon jó élmények.
2: És akkor a másfél évtized alatt már fölnőttek, hogy gyerekek.
1: Már unokáink is vannak.
2: Szóval akkor láttátok, hogy mondjuk elindultak egy úton annak a hatására, hogy jött valami más inspiráció.
1: Igen, hát mindenképpen. Hát ez egy nagyon egyszerű dolog. Hát van egy környezet, van egy közeg, ami azért szegregált, mert le van szakadva, el van zárva, és bejön kívülről valami. Az mindenképpen valami részt üt ezen a...
2: Uh-huh. Pardon. És a felnőttekre is tud ez hatni?
1: Hát a darabig elzárkóztak a felnőttek, mondván, hogy jönnek itt, jönnek, és akkor gyerekekkel foglalkoznak. Azért aztán rájöttünk, hogy elsősorban, tehát ezt közösségi szinten kell igyekezni művelni, nem csak a gyerekeknek hozzuk az előadásokat, bár amikor még nagyobb volumenben tudtuk csinálni ezeket a fesztiválokat, akkor nyilván volt olyan, hogy gyerekprogram, felnőttprogram, családi program, de hát tavaly például csináltunk olyat, ezt is véletlenül jött szembe, ugye Zuglóban közösségi költségvetési kampány volt, és akkor kaptunk egy társasjátékot, pont ilyen közösségi költségvetés kidolgozásra, és akkor a fesztiválnak ez volt az egyik programpontja, hogy a felnőttekkel leültünk közösségi költségvetési társasjátékot játszani, és hát ez is egy ilyen megdöbbentően jó élmény volt, hogy egyrészt rájöttünk, hogy ezeket az embereket nem szokták megkérdezni. És ha megkérdezed őket, akkor viszont nagyon érdekeseket tudnak mondani. Meg hogyha meg vannak szólítva, akkor a játék körülmény is pont úgy hat a felnőttekre, mint a gyerekekre. Hát korábban is volt, vittünk fórumszínházat, ahol azért felnőtt problémákat lehetett kibeszélni. De mindenképpen kezdenek ráérezni, hogy fontos.
2: És folytatódik a fesztivál jövőre is, hát, illetve reméljük. Az a kérdés, hogy akkor egy-egy napot vagytok egy településen, és akkor az egy ilyen faluünnep is, azt lehet mondani, egy kulturális faluünnep?
1: Hát ezt is települése válogatja, mert ahol mondjuk, amely kompaktabb, kisebb falu, és ahol történetesen olyan a polgármester, akinek ez valahogy szívügye, vagy legalábbis hozzájárul, ott többnyire fúzionálni szoktunk, és akkor olyan időpontra esik a dolog, akkor falunappal együtt vagyunk. Mi vagyunk a falunap, nagy része. Aztán vannak persze olyan települések, ahol annyira nem fektetnek erre hangsúlyt, akkor ez egy ilyen falu végzárvány program, szóval. Meg mondjuk, ami nagyon bántó időnként, hogy ezt így megszokták, hogy ez valami, mert úgy kezdik, hogy ez a romáknak szól, ahol mondjuk nem roma többségű a falu, ott általában elég furcsa, hogy a kisebbségben lévő többség az nem jelenik meg ezeken a rendezvényeken, úgyhogy ezzel még majd, még most akkor ez a perspektíva, hogy
2: ezt ezen kicsit csiszoljuk. Ezt érdemes valamilyen esmény. Hát nagyon szépen köszönjük nagyon szépen. Izgalmas, és reméljük, hogy megmarad, vagy lesznek új támogatások, amiket
1: hát tudjátok nagyon reméljük, folytatni. Általában szoktunk támogatásért kuncsorogni, meg közösségi gyűjtés is rendezünk, úgyhogy ha akit érdekel a dolog, akkor az figyelje az ilyen jellegű, és támogassa.
2: További jó munkát
0: szépen,
2: ebben.
0: És jó munkát. Köszönjük. Még mielőtt befejezzük a mai adást, néhány ajánló, ami gyakorlatilag kapcsolódik azokhoz a témákhoz és irányokhoz, amikről a mai délután folyamán beszéltünk. Az egyik a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület Törékeny Rendszerek Rezonáns Testek kiállítása még október 9-ig megtekinthető. Itt a fókusz pontosan azon van, hogy mennyire ez a fajta környezeti válság és a mi jelenlétünk, mint emberi testeknek hogyan fonódik össze, és mennyire ez a fajta együtt létezés, ez hogyan hat mindkét irányba, és a meghívott művészek, Csapó Júlia, Forgács Anna, Mostafa Nóra, Farida és Wilhelm Laura praxisukban különböző módon reagálnak erre, úgyhogy október 9-ig még lehet menni.
2: Igen, én pedig a Francia Intézetben látható Poly-Poly folyó című kiállításra hívnám fel a figyelmet, amit október 15-ig lehet megnézni, hogy a Francia Intézetben is ingyenesek a kiállítások, mint a Fiatal Művészek Stúdiójában, itt pedig magyar és francia művészek a folyóhoz való kapcsolódásukkal foglalkoznak, és itt a magyar résztvevő Erdei Krisztina. És amire még szeretnénk felhívni a figyelmeteket, a most zajló Népszínház Patkafest, ami tegnap este indult, és ugye ez már a közismert Népszínház utcán zajló utcafesztivál, ahol kocsmazene, kiállítások, klubkoncertek zajlanak. A Zsírban és a Kerge klubban lesznek a koncertek, és az Alföldi utcában is. A mai és a holnapi fellépők a Las Buerax, új zenekar, Kamande, utcazene, Kangeo, Hanging Lab Trio és Gecó és a Fa, és még két kiállítás is van itt az Alföldi utcában, a MOME hallgatói, az Alföldi átmeneti szállás lakóival hoznak létre egy kiállítást, valamint a Useless Gallery, a Petrányi Luca és Solymár Fanni kurátor duó most már harmadszorra rendezi meg a Spicy Dreams csoportos kiállítást a Népszínház utca menti boltokban, büfékben és éttermekben, és ehhez kapcsolódik majd egy kiadványbemutató is. Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Sziasztok. Köszönjük, sziasztok!

0: Szenként készül el egy humanoid robot, a kínai Ilvitek és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise A sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét. 2013 óta tudjuk, a Hold sarki krátereinek napfény nem járta hideg csapdáiban, meglehetős vízi készlettel rendelkezik. A korábban mintegy 910 millió tonnára becsült víz évmilliárdok alatt a Föld légköréből, illetve a becsapódó aszteroidákkal jutott oda. A hír máig sem csillapuló Hold lázat keltett. Nagyra látó elképzelések sora önfenntartó poliszokat, nagyipart és adatközpontokat álmodik égi kísérőnkre. A Martin Elvis és Jonathan McDowell amerikai atomfizikusok friss tanulmánya a Frontiers in Space Technology-ban lehűti a kedélyeket. A legjobb esetben is csak 30 adakkora vízkészlet, 98%-os újrahasznosítás mellett sem elegendő egy pár ezer fősnél nagyobb település tartós ellátásához, számol be a Kubit. A tisztagú budapesti önkéntes tűzoltó egyesület 2015 áprilisában alakult, a még 1923-ban létrejött budakeszi önkéntes tűzoltó egylet utódaként. Tevékenységüket szabad idejükben végzik. Autóik valamelyik tagháza előtt parkolnak, mentőállomásuk és szertáruk ugyanis még tervezés alatt áll. Szeptember derekán valaki felnyitotta az egyik kocsit, és többek közt két tűzoltó lámpát, két láncfűrészt, egy kisgép akkumulátort, különleges mászolvet és kesztyűt lopott el. Nehezen találjuk a szavakat. Írják oldalukon a tűzoltók, akik a 700.000 forint értékű, akár életet is mentő felszerelést kénytelenek maguk pótolni. Ahhoz, hogy ez az autó is mi hamarabb bevethető legyen, kérik a közösség támogatását, számolt be a hvg.hu.
1: Ezek voltak a hírek.

Tilos Rádió, búcsúzik a Pensioners Dub Club, és búcsúzik a nyár is. Sziasztok, Von Schwarz volt.

0: a bálna meg az elefánt. A nyúl egy este a tengerparton kószált, fülelt, szimatolt, csipegett az üdezölt hajtásokat. Ahogy ott sétálgatott, egyszer csak megpillantotta nem messze az elefántot meg a bálnát. Az elefánt a víz szélénél állt, a bálna meg kidugta fejét a vízből. Így beszélgettek, igen komolyan. Több se kellett a kíváncsi nyúlna. Elbújt egy kő mögé, és kihallgatta a beszélgetésüket.
1: Elefánt barátom, te a földi teremtmények között vagy a legnagyobb és legerősebb. Én meg a tenger élő lényeik között. Ha mi ketten összefognánk, szárazföld és tenger uralkodói lehetnénk. Hatalmunk alá hajthatnánk minden élőlényt, és uralkoztatnánk rajtuk.
0: Tetszett az elefántnak a bálna beszéde? Már is uralkodónak érezte magát, akit mindenki rettegve tisztel, akit mindenki szolgál.
2: Pompás gondolat. Fogjunk hát össze.
0: Azzal elköszöntek egymástól. A nyúl meg ott maradt, és töprengeni kezdett.
3: Még hogy uralkodjék rajtunk ez a két szörnyeteg, azt már nem. Majd én megmutatom, hogy hiába olyan nagyok meg erősek, rajtunk nyulakon nem fognak ki.
0: Törte a fejét, törte, aztán visszabaktatott az erdőbe. Tudta már, hogyan veszítse össze a két uralkodni vágyó óriást? Hogyan védje meg az állatok szabadságát? Összehívta nyúl nemzetségét, elmondta, amit hallott. Aztán így kiáltott.
3: Fonjatok kötelet! Igen hosszút, igen erőset! A többit megbízzátok rám!
0: Nekiláttak a nyulak, megfonták, sodorták a kötelet. Igen hosszút, igen erőset, elkészültek vele hamarosan. Fogta magát a minyunk, ment a bálnához, s meghajolt előtte alázatosan.
3: Hatalmas úr, tengeri lények legerősebbike. Essék meg a szíved egy gyenge kicsi lényen.
1: Mit kívánsz, egy gyenge kicsi lény?
3: Nagy az én bajom. A tehenem benrekedt a sárban. Nem tudom kihúzni, akárhogy is erőlködöm, hiszen gyenge és kicsi vagyok. Megengednéd-e, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet?
1: Hát, jól van, kösd.
0: Anyu rákötötte a hosszú, erős kötelet a bálna farkára.
3: Most pedig, hatalmas úr, elmegyek, és a kötél másik végét rákötözöm a tehenem szarvára. Aztán majd, ha füttyentek, ráncs meg, és húzd, ahogy csak bírod!
0: Aztán az elefánthoz futott a nyúl. Alázatosan meghajolt előtte is. Elpanaszolta neki is, mi történt a tehenével, és reménykedve kérdezte.
3: Nem esik-e meg a szíved a gyenge és kicsi lényen, aki előtted áll? Megmentednéd-e a tehenemet, hiszen az a tehén minden vagyonkám.
2: Hogy menthetném meg? Beszélj, gyenge kicsi lény.
3: Engedd meg, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet. Elég, ha csak egyszer megrántod, s már ki is húzod a tehenemet a sárból.
0: Az elefánt kegyesen megengedte, s megígérte, hogy ha a nyúl füttyent, megrántja a kötelet. Szaladt a nyúl, összehívta pajtásait, fölmentek egy magas dombra, ahonnan jól láthatták a bálnát is, meg az elefántot is. Aztán a nyúl füttyentett egyet. Nem látott még olyat senki, amióta világ a világ, amit a nyulak láttak a dombtetőről. Neki húzakodott az elefánt erre, neki húzakodott a bálna amarra. Megfeszült a kötél, azok ketten meg tapottat se jutottak előre. Nem értette sehogy a két óriás.
2: Milyen nehéz ez a tehén. Ennyi erővel ki lehetne rántani gyökerestül egy nagy fát.
0: Dombit állt egy keserveset, és még jobban húzta. Érezte a bálna is.
2: Az átkozott tehént a föld alá akar bújni, na, rajtam nem fog.
0: Még mélyebbre merült a vízbe, s nagyot rántott a kötélen. Húzták, rángattak, erőlködtek. A nyulak meg a hasukat fogták nevettükben, ahogy elnézték a domtetőről a lihegő óriást. Az elefánt, hogy jobban húzhassa, még egy párszor átcsavarta a kötelet az ormányán. Nagyot rántott rajta, és kirántotta a bálnát a vízbe. Akkor meg a bálna húzakodott neki, és visszacsobbant a tengerbe. Jó darabig folyt ez így. Mind jobban erőlködtek és mérgelődtek az óriási állatok. Az elefánt végül már olyan sokszor átcsavart ormányán a kötelet, hogy odaért a víz széléhez. Ott aztán összebotlott a bálnával. Csodálkozva meredtek egymásra. Nem hittek a szemüknek.
2: Te húztál engem. Hogy erősebb vagy nálam. No, majd megtanulod, hogy akad nálad erősebb is.
0: Még jobban neki dőltek, s húzták tovább nagy erőkedve a kötelet. De nem sokáig. Nagy recsenést hallottak a nyulak. Elszakadt a kötél. A bálna betocsant a tengerbe, mint egy óriási szikla gördült volna belé. Az elefánt meg felbukfencezett, háromszor is átbucskázott a fején. Így váltak el, s nem is találkoztak soha többé. Dúltak, fúltak, gyűlölködtek egymásra. A nyulak pedig még az unokáiknak is mesélgették a híres esetet, hogyan szedték rá a két óriást, akik hatalmuk alá akarták hajtani, a szárazföld és a tenger állatai.

0: Elin és Oszkár. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy kis vörösre festett ház, és abban a házban Oszkár lakott, a kertész. Talán nem olyan különös dolog, hogy valakit Oszkárnak hívnak, és kertész a mestersége, de ez a kertész bácsi igazán különös volt. Én legalábbis annak találtam, és remélem ti is így lesztek vele. Oszkár bácsi öreg volt, és a kertje aprócska. Volt neki egy fekete biciklije, de biciklizni nem tudott, ahhoz túl öreg volt. Talán a biciklije is túl öreg volt hozzá, hogy karikázni lehessen rajta. Csak úgy tolta maga mellett. A csomagtartóján mindig virágot vitt, és közben füstöt eregetett a pipájából. Egy szép nap, amikor kicsi voltam még, egy kövön ültem az országút mellett, mert az országút közelében laktam, és fűszálat rákcsáltam, és egyedül éreztem magam, mert féltem is egy kicsit, mert sűrűn sötét lett mögöttem az erdő, és az erdőben úgy mondták, óriások meg manók élnek, holott persze ilyenek nincsenek. Akkoriban úgy hitték az emberek, és néhányan még ma is hiszünk benne. Hát ahogy ott ültem, arra jött Oszkár a bicikliével és a virágaival, szélesen mosolyogva, és füst bodorodott a pipájából.
1: Hát te meg itt üldögélsz, gyere inkább velem, megörvendeztetünk egy öregasszonyt, aki épp ma 100 esztendős. Bizony. És az az anyóka is fiatal és szép volt vala, akárcsak én. Szakasztott úgy, mint én. Bizony. Bizony úgy, mint én.
0: Bólogatott Oszkár nagy füstkarikákat eregetve a pipájából a szélbe, és büszkén düllesztette a mellét. És én nagyon megörültem, hogy vele mehetek, és megörvendeztethetünk egy öreg asszonyt. Hanem az öreg kertész összeráncolta a homlokát, a biciklit egy fának támasztotta, és leült mellém. Így egyelőre nem indulhattunk útnak.
1: Hát, ha jobban meggondolom, az öreg asszony nem is fogadja majd el a virágomat.
0: Már miért ne? Hol biztos, hogy örül majd az ilyen szép virágoknak?
1: Egyáltalán nem biztos. Haragba vagyunk ugyanis. 74 éve tart köztünk a harag, vagy talán még régebben is. Nem is tudom. Az emlékezetem az ugye már nem olyan, mint volt valaha. Ides tova én is mennyi is? 100 éves vagyok. Szóval én, Oszkár, meg Hegyi Elin, mert így hívják ezt a vénasszony, talán már iskolás korunk óta haragszunk egymásra. Amikor először vittem neki virágot, fejbe akart vágni a botjával, vagy a gerebjeivel, mit tudom én. Később is többször vittem neki virágot, és hol elkergetett a hegyi házikójától a gerebjeivel, vagy a palacsintasütővel, vagy tűzifát, ha igált utánam meg ilyenek.
0: Ezt látni szeretném, mondtam, mert tényleg szerettem volna.
1: Jobb lesz neked szépen hazamenni.
0: Mondta Oszkár, és felállt, és megfordította a biciklijét. Inkább szedd össze a bátorságodat, mondtam.
1: Ajaj. Hát Zsó. Éppen a bátorság hiányzik belőlem. Nem kell a virág, neked adom.
0: Persze, nagyon örülnék a virágnak, feleltem. De előbb meséld el, miért van ez a régi harag köztetek?
1: Hát, Elinnek is van egy kis kertje. Úgy is mondhatnánk, hogy ő mesterkertésznő. De a mesterkertész én vagyok. Legalábbis úgy kéne, hogy legyen. És én azt hiszem, hogy néha éjjel, amikor alszom, mert éjjel ugye alszom, Elin virágokat lop a kertemből, mert reggel mindig hiányzik egy pár tő. Ő pedig azt hiszi, hogy én lopkodok a virágaiból, amíg ő alszik.
0: Miért loptátok virágot egymástól?
1: Hát, irigységből, mondjuk. Azt hiszem, képes lennék virágot lopni tőle puszta irigységből is. De persze, én sose tettem ilyet. Ő viszont igenis lop tőlem. Egyébként nagyon szép kertje van a házikója körül.
0: És Oszkár élénken mesélt Elin anyó házáról, meg a szép virágairól, napraforgókról és pipacsokról. Hallod-e, Oszkár? Mondtam. Most megyünk és békét kötünk Hegyi Elinnel.
1: No már, egy ilyen tök maga akar dirigálni nekem. No de végül is azt hiszem igazad van.
0: Szép komótosan megindultunk az országúton. És képzeljétek csak, ahogy az út kanyarodott, megpillantottunk egy öreg asszonyt, aki ugyancsak biciklit tolt, persze női biciklit, és egy Nagy halom virág volt a csomagtartóján.
1: Megálljunk, hé! Ott jön Elin!
0: Igen, semmi kétség sem lehetett. Hegyi Elin jött velünk szembe, és láttam Oszkáron, hogy legszívesebben elhajítaná a bicikliét, és futásnak eredne. De aztán meggondolta magát, öklét rázta az öregasszony felé, és ezt üvöltötte.
1: Virágtolvaj!
0: Az öregasszony csak jött szótlanul. Elénk érve megállt, és a két öreg sokáig szótlanul állt.

0: nem vagyok virágtól vaj.
1: Én sem vagyok,
2: mondta Oszkár. Elin mama toppantott egyet-kettőt, erre aztán Oszkár ellökte a bicikliét nagy ijedelmében, és utcú felkapaszkodott a legközelebbi fára.
1: Kössünk békét, Elin!
0: Hát azt meg hogy csináljuk?
1: Talán kérdezd meg őt. Ő talán tudja.
2: Az öregasszony rám nézett. Elkapta a fülemet, és azt mondta.
0: Mit tudsz, te tacskó?
2: Megijedtem, de azért nem igazán. És Elin néni hamarosan elengedte a fülemet.
0: Nos, ki vele?
2: Megpróbáltam magam elé képzelni Hegyi Elint, amint éjszaka Oszkár háza körül settenkedik, hogy virágot lopjon. Aztán Oszkárt próbáltam meg elképzelni, amint éjszaka Elin kertjébe mászik be, hogy tulipánokat tépjen. De sehogy se sikerült. Na, gyere le, Oszkár! Kiáltottam föl a fára. Oszkár lekászálódott, felszedte a bicikliét, és a két öreg újra ott állt egymással szembe, a bicikli kormányt markolva és farkas szemet néztek.
1: Hogy köthetnénk békét? Vagy mit csináljunk, hogy hogyan bízhatnánk egymásba?
0: Azám, hogyan?
2: És mind a ketten rám néztek, én meg csak törtem a fejem. Cseréljetek biciklit, mondtam végül. Mindegyikteknek van biciklije, amin nem is biciklizik, csak rátámaszkodik, ha elmegy valahová. És mindkettőtöknek ugyanolyan szép virágai vannak, ha a csomagtartom.
1: Ez azért van, mert egymástól lop.
0: Bizony, egymástól lopjuk.
2: Nem hiszem el, kiháltottam.
0: Pedig úgy van. Ugyan.
2: Akkor pedig ennek egyszer s mindenkorra vége.
1: Na de miért cseréljük ki a biciklinket?
2: Mert egyformán szép virágokat visztek a csomagtartókon. Ha kicserélitek a bicikliket, akkor most szépen hazamentek, mindegyiktek a maga házába, aztán minden nap elindultok, találkoztok itt, ahol az országút kanyarodik, új virágot hoztok a csomagtartón, és megint kicserélitek a bicikliteket. Így aztán mindig megkapjátok egymás virágait, és nem kell irigykednetek egymásra. És képzeljétek el, Oszkár és Elin attól fogva minden nap biciklit cserélt, amíg csak vége nem lett a nyárnak, sőt, egy darabig még ősszel is. Aztán térre meg összeköltöztek, és egyik nap Oszkár házikójában laktak, másik nap meg Elinében. Így lett béke Oszkár és Elin közt, 74 évi ellenségeskedés után. Hát, ilyesmik történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Mese a békáról. Élt vala egy gróf kisasszony. Szép vára volt és nagy birtoka, mégis egyedül élt, dolgos háza népével, nem ment férjhez. A szülei már régen meghaltak. Igaz, hogy gróf kisasszony volt, nemes úri hölgy, a munkát mégsem szégyelte. Maga főzött, maga járt vízért, maga vágta a fát, fejte a teheneket, és gondoskodott az etetésükről. Maga járt nekik sarlózni a rétre. Egy napon a gróf kisasszony a lucernát vágta a réten, és ahányszor odasuhintott a sarlójával, mindannyiszor egy kis zöld béka volt a sarló útjában. Többet egy nyalábbal sem vágott a gróf kisasszony, mert nem akarta megsebesíteni a kis állatot. Kétszer is elvitte jó messzire, a béka mégis ott volt megint a sarló alatt. Mérgesen lerakja a gróf kisasszony a sarlót, megfogja a zöld békát, és elviszi háromszor olyan messze, mint első és másodízben.
1: Itt maradj! Ha kicsinyeid lesznek, én leszek a dajkájuk.
0: Ott hagyta a békát, és ment tovább sarlózni. Ekkor már könnyen ment a munka, s elég lucernát vágott le a jószágnak, mivel a béka nem lábatlankodott többé a keze alatt. Eltelt ezután 7 év, és a gróf kisasszony egyszer megint füvet vágott a réten. Arra jön fekete hintóban egy úr zöld ruhában, piros sipkával a fején. Amikor meglátja a gróf kisasszonyt a réten, megállítja a lovait, leszáll a hintóról, odalép hozzá és így szólítja meg.
2: Teljesítsd, amit 7 évvel ezelőtt ígértél.
1: Miféle ígéretről beszélsz? Én nem emlékszem semmire.
2: 7 évvel ezelőtt azt ígérted egy békának, hogy ha kicsinyei lesznek, te leszel a dajkájuk. Emlékszel rá?
1: Emlékszem, na is.
2: 7 kicsinye van a békának, és most érted jöttem, hogy légy a dajkájuk.
0: Sötétült a világ a gróf kisasszony szem előtt. A zöld ruhás, piros sapkás úr pedig, aki nem volt más, mint maga az ördög, a béka pedig a felesége, karon fogta a gróf kisasszonyt, elvezette a kocsihoz és felültette. Maga felült a bakra, a lovak közé csapott az ostorával, s ezek úgy elvágtattak, mint a szél. A gróf kisasszony semmit sem látott, mert az ördög elvette a látását. Körös körül rettenetes vihar támadt, a gróf kisasszony szinte belesiketült. A föld alatt vágtattak 3 nap és 3 éjjel. A 4. napon elérkeztek a pokolba, és csak itt nyílt ki ismét a gróf kisasszony szeme. Elhagyatott vidéken állt az ördög vára, maga a pokol. Belép a gróf kisasszony a várba, s találkozik 7 kis békával, meg az öreggel, akit 7 évvel ezelőtt látott kint a réten. Mindegyik békának volt valamilyen tárgya kezében. Kés, villa, kanál, fejszet, tányér, főzőkanál és kemence villa. Amikor a békák meglátták, barátságosan köszöntötték a gróf kisasszonyt. Az öreg béka meg ráparancsolt, menjen pogácsát sütni, de mindegyikhez csak 1 kanáltésztát szabad felhasználnia. Pedig a pokolban volt liszt elég, noha sohasem vittek őrletni búzát a malomba. A tészta

0: melyik ott lóg a szögön. Ha nem hagyod magad eltántorítani, megkapod a nadrágot, és ha odaadja, majd vissza akarja venni. Ezért most jól figyelj arra, amit mondok. Tedd a nadrágot a kötényedbe, és szorítsd jól magadhoz, mert az uram vihar formájában fog utánad vágtatni. Kicsavarja a fákat, és lesodorja a háztetőket. Ekkor szorítsd jól magadhoz, nehogy a vihar elsodorja tőled a nadrágot. Ha elérsz az első kenderföldig, ott feküdj a földre, és akkor majd elmúlik a vihar. Így cselekedj, és meglátott szerencsével jársz.
1: Ezt tanácsolt az ördög felesége a gróf kisasszonynak, amikor a férje nem volt otthon. Estére hazajött a férj, és megkérdezte a gróf kisasszonyt.
2: Mit kérsz, amiért dajkája voltál gyermekeimnek?
3: Azt a nadrágot ott a szögön.
2: Nem, azt már nem. Adok neked egy negyed akó pénzt.
3: Én csak azt a nadrágot akarom, amelyik ott lóg a szögön.
2: Inkább adok egy fél akó pénzt.
3: Nekem csak a nadrág kell, semmi más.
2: Egy egész akó pénzt adok neked.
1: Belátta az ördög, hogy a gróf kisasszony nem lehet lebeszélni, ezért nagy mérgesen odaadta neki a nadrágot. A gróf kisasszony elrakta a kötényébe, elbúcsúzott tőlük, és elment. De nem jutott messze, amikor olyan vihar támadt, hogy kidőltek a fák, és lesodródtak a háztetők. A gróf kisasszony jól eszébe vést az ördög feleségének szavait, és erősen magához szorította a kötényét, nehogy a szél elvigye a benne rejtőző nadrágot.

és amikor odaért az első kenderföldhöz, lefeküdt a földre, mire a vihar mindjárt elmúlt. Az ördögnek többé nem volt hatalma felette, s ezért iszonyú üvöltéssel és robajjal takarodott vissza a birodalmába. A gróf kisasszony pedig utazott 7 éven át, mire újra hazaért a várába. Itt az asztalra rakta a nadrágot, és lássatok csodát, 2 fehér galamb repült fel az ablakon át az égbe. A gróf kisasszony szülei voltak azok, akik egészen idáig a pokolban szenvedtek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tíz percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yubitec és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise A sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét. 2013 óta tudjuk, a Hold sarki krátereinek napfény nem járta hideg csapdáiban, meglehetős vízi készlettel rendelkezik. A korábban mintegy 910 millió tonnára becsült víz évmilliárdok alatt a Föld légköréből, illetve a becsapódó aszteroidákkal jutott oda. A hír máig sem csillapuló Hold lázat keltett, nagyra látó elképzelések sora önfenntartó poliszokat, nagyipart és adatközpontokat álmodik égi kísérőnkre. A Martin Elvis és Jonathan McDowell amerikai atomfizikusok friss tanulmánya a Frontiers in Space Technology-ban lehűti a kedélyeket. A legjobb esetben is csak 30 adakkor a vízkészlet 98%-os újrahasznosítás mellett sem elegendő egy pár ezer fősnél

0: nagyobb település tartós ellátásához, számol be a Köbit. A tisztagú budapesti önkéntes tűzoltó egyesület 2015 áprilisában alakult, a még 1923-ban létrejött Budakeszi önkéntes tűzoltó egylet utódaként. Tevékenységüket szabad idejükben végzik. Autóik valamelyik tagháza előtt parkolnak, mentőállomásuk és szertáruk ugyanis még tervezés alatt áll. Szeptember derekán valaki felnyitotta az egyik kocsit, és többek közt két tűzoltó lámpát, két láncfűrészt, egy kisgép akkumulátort, különleges mászolvetés kesztyűt lopott el. Nehezen találjuk a szavakat. Írják oldalukon a tűzoltók, akik a 700 000 forint értékű, akár életet is mentő felszerelést kénytelenek maguk pótolni. Ahhoz, hogy ez az autó is mi hamarabb bevethető legyen, kérik a közösség támogatását, számolt be a hvg.hu.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Kognitívan találkozunk megint élőben a stúdióból Kornél bátyámmal.
1: Sziasztok!
0: Én meg Borbála vagyok. Nem tudom, hogy amúgy is ilyen nyomott-e a hangom, vagy csak valamitől kicsit olyan fura, vagy csak elszoktam tőle.
1: Én sem tudom így megítélni.
0: Jó, mindegy, nem baj. Az a lényeg, hogy hallatszódunk. Rég voltunk már itt, az utóbbi két adás kimaradt, de remélhetőleg most már egy kicsit helyre rázódik az őrlet, a családi őrlet.
1: Én nem tudok abba hagyni a lagzizást konkrétan.
0: Ha egyszer elkezded, akkor nem nehéz abba hagyni.
1: Már beszéltünk erről, igen, hogy igazából mehetnénk a következő országba, valami teljesen random, rábökünk a térképen,
0: és ott is... Spanyol barátokhoz vissza.
1: Tényleg, mindig van valami kifogás. Aztán lehet Hollandia, és akkor már...
0: Régi barátokkal felvenni.
1: Kopenhágában is lehetne egyet.
0: Ajjaj.
1: Ahol ismerőségünk vannak.
0: Igen. Meg vidékre is el lehetne menni a család többi részéhez,
1: akik
0: nem tudtak eljönni Ankarába.
1: Igen.
0: Úgyhogy hajrá! Csak ne menjen az adásnak a kárára.
1: Igen, azt lehet, hogy egy kicsit máshogyan kéne.
0: De hát amúgy fantasztikus volt ez az ankarai út, mert hogy ugye két héttel ezelőtt a törökországi felvonása volt a lakodalmatoknak. És mondjuk akkor csak egy felolvasással tudtam készülni az adásra, de az elején behallatszódott a műezzinnek az éneke. Mm. Mert ez így mindenhol ott volt, és ez egy nekem egy ilyen elképesztő élmény, ahogy visszhangzott, igazából az döbbentett meg. Tehát, hogy így ültem a szállodának a szobájába, és így éreztem az egész várost ott, a kis szobába, azon keresztül, ahogy így visszhangzott a csöndbe az éneke, ez ilyen hátborzongat, és mindenhol utána átmentek egy másik helyre, és ott is ugyanúgy lehetett hallani. Tehát ugye az egész város ezt így befette. És a másik, ami nagyon tetszik nekem ebbe, hogy ez ilyen naponta ötször van ez az ének, és ez ad egy ilyen ritmust. Én ezzel próbálkoztam, ilyen figyelemzavaros vagyok, sokszor, és olyan stratégiával próbálkoztam, hogy negyed óránként beállítottam, hogy a telefonom negyed óránként gongoljon egyet, és ez amúgy eléggé segített így a jelenben maradni, olyankor mindig egy pillanat, hogy megálltam, szusszantam egyet, csak aztán valahogy elmaradt, de hogy nagyjából ezt is ilyennek érzem, hogy így egyszerre, akkor minden ember egyszerre gongul egyet naponta ötször, akár vallásos, vagy akár nem. Szerintem ott van valahogy a tudatod szeme sarkába, és ugye ez ad egy ilyen alapvető ritmust az életednek, meg egy ilyen jelenlevést.
1: Igen. Igen, amúgy nagyon érdekesek ezek egyrészt nekem is volt egy ilyen élményem fiatalok koromban, Jézus már. Na mindegy, igen, ezt is megértük. Amikor tudatos álmodni próbáltam, és azt hallottam, hogy az egy jó technika, hogyha beállítod magadnak minden órában, hogy azt mondja a telefonod neked, hogy ébren vagy, és akkor így beléd idegződik az, hogy csekkeled, hogy most ébren vagy-e, aha, vagy sem, és akkor az álmodban is elő tud jönni ez a reflex, hogy csekkolt, hogy ébren vagy-e, vagy sem, és akkor rájössz, hogy hú, álmodok, és akkor kinyílik a szemed másodszor. És mert azért mondom, hogy másodszor, mert én úgy képzelem el, hogy az álmodban nyitod a szemed, és akkor még egyszer kinyílik, és akkor felébredsz az álmodban. Na mindegy, de ez nagyon elvisz most egy másik irányba minket. Ami nagyon érdekes az, hogy ez az imádság, a napi ötször imádság, ez nekem egy ilyen, valami furcsa ilyen összetartozás érzést hozott. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen biztonságérzetet is tud adni, hogy van valami összetartozás, ami valami fonárra rá vannak fűzve az emberek, ami ugyanaz a fonár. És igazából, amire még ki akartam térni ezzel, amit mondtál, hogy gonganak, hogy mindenki egyszerre gong. Igen, és közben tök érdekes az, hogy itthon is megvannak ezek a... Tehát nagyon sokan vallásosak, és van nagyon sokan meg nem vallásosak. keresztény irányba, viszont az tök érdekes, hogy még azoknak is benne van az életében a kereszténység, akik nem vallásosak. Tehát, hogy amikor káromkodik az ember, vagy amikor valami nagyon jót mond, azok a szavak benne vannak. És szerintem ugyanígy, és azt vettem észre...
0: Ez az alapvető értékrendünkben is.
1: Igen. És azt vettem észre, hogy bármint, hogy ez alapvetés nyilván, hogy náluk is ugyanez megvan, mert ha van olyan, hogy nem vallásos közöttük, akkor nyilván megvan ez a ilyen rétegelt hozzáállás. Csak ez tök érdekes ezt látni, hogy ezzel szembesülni. Az egy teljesen másik dolog, hogy végig tudja az ember gondolni, hogy ja, valószínűleg úgy van ott is, de amikor szembesülök azzal, hogy egy ottani ateistával beszélek, és de attól még mindig azt mondja, hogy alá-alá bizonyos szituációban, vagy attól még az értékrendjében, vagy a szituációban benne van az, hogy ahogyan a valláshoz viszonyul, vagy a vallásnak a kulturális részéhez viszonyul.
0: De csak így laikusként így nehéz meghatározni, tehát, hogy mik is azok a viselkedési minták igazából, ami alapján meg tudod különböztetni, hogy valaki mennyire vallásos vagy sem. Én ezen gondolkodtam, amikor ott voltam, és így voltak ezek a műezinelések, hogy ilyenkor így maradj a kusba, vagy sem, vagy így hozzászólhatok valaki, hogy mi az a jelzés, amiről így megismerem, hogy akkor ő most befelé fordul, tehát hogy neki most dolga van, és ne zavarja, mert ezt én nem vettem igazából észre, de valamilyen szinten, hogy észrevettem, hogy azért figyelnek rá, csak úgy nem sikerült rájönnöm, hogy mik konkrétan ezek a kis szociális jelek.
1: Ez tök érdekes, mert valahogy az ugrott be erről, hogy szerintem sokkal érzékenyebbek arra, hogyha Atatürk a monumentnél nem állsz meg, és maradsz csöndbe arra az időre, amikor megemlékeznek. Sokkal inkább, mint hogy... Tehát szerintem teljesen jobban elfogadott az, legalábbis ahogyan én láttam, az, hogyha te éppen vallásos vagy, vagy nem vagy vallásos, mert ez egy ilyen, pont hogy az atatürkös dolgon keresztül, ez egy kicsit kinyílt, hogy ha jól érzem, mm-hmm. hogy nem annyira radikálisan néznek ezekre a dolgokra, hanem az van, hogy oké, te is. Te is ember vagy, te is így közöttünk élsz, csak te most éppen nem úgy érzel a dolgokkal kapcsolatban. És ez szerintem ez nem csak arról az oldalról tolerancia, hogy tiszteletben tartom a másiknak a befelé fordulását, hanem a befelé fordulók is tiszteletben tartják azt, hogy jó, az az ember nem annyira figyel oda ezekre a dolgokra, nem fontos neki, oké, de attól még testvér, meg húg, meg... Igen.
0: Ez az atatürkös dolgot össze akarod foglalni egy mondatba, hogy azok a hallgatók is értsék, akik ebben nincsenek annyira benne, vagy inkább evezzünk tovább, mert ez egy hosszabb beszélgetés is lehetne, és inkább ne ragadjunk most le.
1: Szerintem ne ragadjunk le, ha egy hallgató nagyon fontosnak tartja, akkor nyugodtan telefonáljon be, és akkor valamennyire ki tudunk rátérni.
0: Mindig megtalálom módját, hogy hogyan.
1: Megpróbálom beédesgetni a hallgatókat, hogy telefonáljanak be.
0: Mert csak, hogyha ilyen ritkán vagyunk élőben, akkor így nincsen meg a szokása.
1: Persze.
0: Na jó. Jó, de erre még visszatérhetünk, persze, mert amúgy is egy érdekes kérdés. Ja, még csak így az jutott az eszembe, nem tudom, hogy az Asimovnak az alapítvány, nem is trilógia, hanem 5 vagy 6 könyv is van benne.
1: Pentológia?
0: 5, 7, na mindegy, most így hirtelen nem tudom. Sokadológia. Uh-huh. Az, nem mindegy, ott a legelső könyvben van egy matematikus, aki így elkezdi járni a világot, mert hogy egy pszichohistória nevű cuccora, ő azt mondta, hogy így matematikailag lehetséges az, hogy valamilyen szinten bejósoljuk a világnak a menését. Uh-huh. És hát ez egy ilyen full sci-fi az egész, nem tudom, azt hiszem 20 000 évvel később játszódik, amikor, vagy lehet, hogy még több, nem tudom, ahogy, tehát én nagyon sok más bolygókon élnek az emberek, és így menekülnie kell a császár elől, hogy így ez a pszichohistória ne rossz kezekbe kerüljön, meg ilyesmi. Tehát van ilyen izgis része is, de hogy igazából az ennek a lényege, hogy ahogy így járja a világot, így közben alakulnak ki benne a gondolatok. Tehát, hogy igazából konkrétan a matematikai részével nem is tud foglalkozni, mert igazából azt mondja, hogy nincsen értelme, hogy így nem, tehát, hogy nincsen konkrét jelentőség az egésznek, ez csak egy elméleti bizonyítás volt a részéről, hogy elméletek lehetséges, de hogy így konkrét haszna nincsen. De hogy mégis ahogy így jár, és így falja a világokat, és megismeri az embereket, és így a mintázatokat, így az alapján így elkezd így mélyen így a gondolataiba így összeállni valamilyen rendszerszerűsége mégis annak, hogy milyen mintázatok alakulnak ki kulturálisan az emberekben, a társadalmak hogyan épülnek erre, és hogy nagyjából milyen dinamikát lehet feltételezni. És nem tudom, nekem abszolút ilyen érzésem volt most, amikor Törökországban voltam, mert hogy így hát így csomószor az az érzésem, hogy igazából nem feltétlenül szükséges utazni, meg így megtapasztalni dolgokat, mert hogy úgyis a világ ugye a fejedben létezik, tehát hogy ott föl tudsz építeni kb. Bármit, és hogy így mondjuk, hogyha olvasol, meg így nézelőd, meg hallasz dolgokat, az is pont elég arra, hogy fölépítsed. És közben nem, tehát hogy most elég sokat hallottam azért így Törökországról, meg hogy így mi a helyzet, de hogy amikor így ott vagy, és hallod a műezzint, meg az Atatürk mauzóleumánál így lefagynak az emberek, amikor új virágot tesznek a sírjára, és hogy ezeknek olyan ereje van ott a jelenben megélve, tehát hogy ez egy teljesen más, és igazából utólag belegondolt, evidens, tehát hogy a logikai vagy intellektuális tudás az nem az, mint amikor emberként a jelenléteddel valamit átélsz, igen. És az egy teljesen más dimenzióba helyezi az egészet, amit iszonyatosan nehéz visszaadni aztán, tehát egy tudományosan lefordítani ezeket az élményeket, nem tudom, hogy lehetséges-e, úgyhogy valami értelme is legyen az ilyen konyhafilozófálgatásokon kívül.
1: Hát világszimulációkkal majd pár ezer év múlva talán be tudsz szimuláltatni egy országot, és akkor valami VR headseten keresztül meg tudod nézni, ja. Vagy nem tudom.
0: De és az élményt aztán hogy adod át? Tehát, hogy úgy adod át, hogy magát a világszimulációt adod oda valakinek a kezébe egy diszken, vagy pedig a megfelelő sejteket ingerled úgy, miközben egy videót néz mondjuk, tehát hogy így mi konkrétan hát, azok a részei, igen. Amiktől a jelenlét az jelenlét lesz,
1: igen,
0: és ahogy igen. A videó nézés és az ott levés az elválik egymástól.
1: Mondjuk igen, ehhez tényleg az kell, hogy valami ilyen brain hardware interfész legyen, ami így konkrétan így az aggyal kommunikál már, tehát hogy kicsit összemosódjon a gép és az emberi agy ahhoz, hogy ez így működni tudjon valószínűleg.
0: Ja, igen, én most csak így álmodoztam, hogy még akkor is, tehát hogy mi lenne az, amit még pluszban hozzá kell adni. Tehát, hogy mondjuk egy virtuális valóság szemüveggel már egész jó dolgokat át lehet élni.
1: De mégsem ugyanaz azért.
0: De hogy mégsem. Igen. Bár mondjuk ezt le lehetne tesztelni, tehát ez az Atatürkös dolgot, ezt pont föl lehetne például venni,
1: hogy
0: és
1: hogy
0: lejátszani, és megnézni, hogy éreznek-e különbséget az
1: nem,
0: emberek.
1: Nem, olyan érzésem van ettől, hogy igazából most arról, egy olyan dologról beszélünk, amikor, tudod, mint hogy látsz egy ilyen kis cérna darabot, és találtunk egy képlerről, cérna darabról. Fú, de fantasztikus az a cérna darab. És aztán igazából kiderül, hogy az egy rohadt nagy bolyhos szőnyegnek a kis milliméternyi része, és igazából a bolyhos szőnyeg az egy hatalmas dolog, ami nem tudom, jól leírom-e, hogy mit akarok ezzel mondani, hogy egy nagyon pici részét ismerjük annak, hogy mi az, ami lehetséges, és nem tudjuk azt, hogy tényleg, ahogyan te is mondtad, hogy igazából, hogyha azokat az agysejteket csiklandozza valami, nem tudom, lézer a fejedben, akkor lehet, hogy tényleg át tudnád élni azt az élményt ott, és nem kell oda menned fizikailag, hogy nem
0: csak
1: tudom.
0: Mi az, ami kell hozzá, tehát vagy valahogy az ott levés, meg ahogy vagy, annak van egy ilyen folyamatossága, és akkor, hogy ebben a folyamatosságban így kiugranak dolgok, Tehát, hogy valószínűleg, vagy az most, nem tudom, most csak így hasraütésszerűen, hogy ez is különbség, tehát, hogy ez talán az egyik legnagyobb különbség az ilyen virtuális valóságokkal szemben, hogy ott nincsen meg ez a folyamatos ott levés, benne levés, meg így a dolgoknak ez a folyamatos megtapasztalása, amiből amiből ennyire kiugorhat valami, és amitől ennyire különlegessé válik valami.
1: Nem tudom.
0: Na mindegy, ez most csak egy ilyen álmodat, ilyen bevezető álmodatás volt.
1: Még egy dolgot hozzáteszek ez az ankora dologhoz, amit én nagyon fantasztikusnak találtam, hogy egy nagyon nagy városról van szó, amikor Ankaráról beszélünk, viszont valahogy ez az ilyen falusi hozzáállás az még, vagy az emberekre egymás, az emberek közti egymásra figyelésnek az nagyon jelen van, hogy nem tudom, a Belma feleségem mesélte, meg az anyósom is többször, hogy ez teljesen normális, hogyha megy haza a banyatankkal, vagy a zacskókkal, és vásárolt, és nem tudom, akkor random srácok megállnak, hogy néném, haza segíthetem-e? És akkor többször volt olyan, hogy még szerintem még oda is adta a kulcsot, hogy menj, hogy vigye fel, és akkor ott várja a csomag otthon, nincsen kirabolva, meg nem tudom, tehát hogy egy ilyen, nem tudom, valahogy ezt én csak a postagon, ami édesapánk szülő falujában tapasztaltam valaha ilyen szintű egymásra figyelést és bizalmat, és nagyon furcsa, hogy ez egy nagyvárosban is tud működni, és ez létezik.
0: Hát a házunkban is volt, legalábbis mi ja, azért persze, próbáltuk aztán, hogy az emberek kihaltak, úgy ez is kihalt velük
1: igen,
0: együtt.
1: Igen. Ez igen. Ez így van.
0: De ilyen ugye közvetlen környezetedben ezt igazából így fönn lehet tartani. Nyilván Ankoránál az a más, hogy lehet így tágabbak ezek a közvetlen környezetek. Tehát, hogy mondjuk az utca, nem feltétlenül csak a házban segítenek, hanem az utcában is, vagy tehát így...
1: Igen, hogy ez valahogy része a közösségüknek, tehát hogy nem egy ilyen mikroközösségnek, hanem valahogy ez egy ilyen alapvető attitűd, ami kb. Ez norm náluk. Vagy legalábbis, most nyilván nem szabad általánosítani a franc, hogy megközben lehet, hogy sőt, tudom, hogy nagyon sok rossz dolog is történik ott nyilván, de ja. Na mindegy, ennyi.
0: Ja, de az nem, hogy érdekes, meg utána lehet nézni, hogy erről mit lehet konkrétan találni, hogy ez a szatyor hazavivés, hogy ez mennyire elterjedt, és mi kell hozzá például, vagy igen, hogyan alakul ki, meg hogyan kopik ki.
1: Hogy a bészel. Igen.
0: Na jó, oké. Szóval, hát nem fogjuk ott folytatni, mint ahol 4 hete abba hagytuk, mert nem tudom, kicsit erőltetettnek éreztem ezt most, pedig tök érdekes témákról beszéltünk, meg valószínűleg majd visszatérünk rá, pont a kutyák fejének a jobbra-balra billegetésének néztem utána, meg így a farkukat is, annak is van egy ilyen külön jelentése, csak nem tudom, most a gondolati szál az egy kicsit cérna megszakadt, úgy éreztem, úgyhogy most elkezdjük azt, amit eredetileg szerettünk volna, hogy ilyen híres dolgokról beszélünk. Igazából már fél évvel ezelőtt elkezdtük összegyűjteni a híreket.
1: Igen,
0: kicsit
1: igen.
0: Elavult híreink vannak, de majd lesznek frissebbek is.
1: Akkor kezdjem én.
0: Nyomjuk.
1: Jó van. Szóval három hír van, és na igen, az igaz, hogy fél évvel ezelőtt gyűjtöttük össze, szóval igazából a jegyzetekből nézem vissza ezeket leginkább. Az első, ami egy érdekesség, amit itt találtunk, az a Racka, ami egy AI modell, amit az ELTE kutatói fejlesztettek. Ez egy viszonylag kicsi modell, egy ilyen 4 milliárd paraméteres modell, és az a fő érdekessége, hogy magyar nyelvre specializálódott, ami azt jelenti, hogy ami azért fontos, mert a magyar nyelvet, az AI az nem annyira tudja egyszerűen abszolválni, és nem tudja logikailag úgy követni, és ezért érdekes az, hogy ezt erre így rámentek, és az van a cikkben, hogy a tananyagnak 44%-a az magyar volt, és de amúgy angol és magyar, angol és német szövegeket is, és programkódot is tartalmazott. Ennek a modellnek az alapja, tehát az egész folyamat az úgy történik, hogy nem egy alapmodellt építenek fel, mert ahhoz nagyon sok erőforrás kellene, és nem is biztos, hogy olyan kimenetelű lenne, mint amire számítanak, úgyhogy ez nagyobb kockázattal járna, mint hogyha vennének egy alap nyitott forráskódú modellt, ami ebben az esetben a Qwen 3-as modell volt. Ezt én is használtam a saját gépemen, mert ezek olyan eléggé jól optimalizált. Vannak olyan verziói, amik nagyon jól optimalizáltak, és viszonylag felhasználói laptopon is lehet használni. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen alapbeszélgetésre alkalmas, és ami fontos az, hogy ez az alapja, és ezt utána tovább lehet tanítani. És ezért érdekes az, hogy igazából ez nem csak annak példája, hogy most egy magyar szövegre lett finomhangolva, vagy magyar nyelvre lett finomhangolva, magyar tudásra lett finomhangolva, hanem az, hogy lehetséges az, hogy veszel egy alapmodellt, és elég odafigyeléssel, és időbefektetéssel, és erőforrással finomhangolni tudod a saját tudáshalmazodra.
0: Egyet közbe kérdezheted?
1: Persze.
0: Csak hogy én nem tudom, arra gondoltam, hogy lehet, hogy az így segítene elképzelni, hogy ez mi, ez a Qwen, ugye ez a Qwent használ.
1: Qwen, igen.
0: Hogy, tehát hogyha összehasonlítjuk az ilyen nagyobb nyelvi modellekkel, amiket használunk, tehát hogy mondjuk akkor annak a felépítésében hol helyezkedik, vagy hogy viszonyul hozzá, vagy...
1: Mert hogy méretben, vagy felhasználásban, vagy mire gondolsz?
0: Hát igen, csak hogy így hol, tehát hogy mi a megfelelője, mondjuk.
1: Hát, hogyha ilyen GPT, vagy ChatGPT szinten nézzük, akkor nem is tudom, hogy tudnék-e olyan modellt mondani. Egy nagyon, de nagyon kicsi. Tehát, hogy a ilyen, ha jól tudom, én 100x a különbség a méretben. Tehát a százszoros a különbség. Tehát a legújabb modell az jó, most nem tényleg a hasamra ütök, nem akarom ezt fixre mondani, de hogy egy ilyen, ha jól tudom, akkor legalább százszoros a különbség, ha nem 200-szoros. Uh-huh. Szóval egy nagyon, nagyon nagy a különbség a kettő között. Viszont az nem azt jelenti, hogy nem képes bizonyos dolgokra. Tehát, hogy egy beszélgetésre, vagy matematikai feladatok megoldására képes. Igazából a nagyon nagy modelleknél az szokott történni, hogy igazából nagyon sok tudás van belehalmozva, és problematikus is amúgy ezt a tudást kiszedni belőle, és nagyon sokszor használják a mixture of experts-et, ami azt jelenti, hogy egy keveréke a különböző tudásoknak, ami azt jelenti, hogy különböző részeit tudod használni a nagy modellnek különböző dolgokra. És akkor van egy olyan modell része, ami meg leosztja azt, hogy éppen melyiket használd. Tehát így lehet gyorsabb, mert akkor nem az egész modellt kell egyszerre betöltened memóriába és használni, hanem csak azt a részleget, ami éppen mondjuk matematikai részleg, vagy matematikán belül valami. Attól függ, hogy hogyan absztrahálod az egészet.
0: És akkor ezt a rackát, ezt mire lehet használni?
1: Hát ezt lehet mondjuk, és szerintem ezt mondom matematikai dolgra, minimális programozásra valószínűleg lehet használni, tanításra szerintem lehet használni, tehát különböző tananyagok leadására, beszélgetésre, hogyha van ugyancsak, tehát hogyha van valami kérdésed egy azzal a tananyaggal kapcsolatban, ami ő tréningelt, akkor az szerintem teljesen jó tud lenni.
0: Csak hogy akkor nyelvileg pontosabb és természetesebb, mint a,
1: igen,
0: a többi szót.
1: Igen. Tehát annyi, hogy az specifikusabb magyarra. És igazából amúgy szokták is azt használni, hogy egy kisebb modellt használnak a kommunikációra, ami aztán majd utána leosztja, hogy mit csináljon egy nagyobb modell valami másban. Tehát igazából simán lehetne az, hogy ezt arra használni, hogy ez leossza a feladatot valami nagyobb modellnek, ami meg megoldja a matematikai feladatot. Nem tudom, erről ha van még kérdésed?
0: Ja, de... nem tudom, most csak így gondolkodtam, hogy hogy mi az, amit még rá akartam, de szerintem nagyjából átbeszéltük, hogy ez miért lényeges, és akkor ki is lehet próbálni, ha jól emlékszem, bár most így hirtelen nincs előttem a...
1: Én azt nem tudom, hogy hostolják-e valahol, ami azt jelenti, hogy valaki valami gépen az interneten futtatja, és akkor lehet vele csetelni, azt nem tudom. Hmm. De ezeket általában szabadon le lehet tölteni, és ezek általában egy ilyen nem tudom, pár 10 gigabájtnyi méretűek, és igazából most nem akarok nagyon belemenni a technikai részleteibe, de hogy egy viszonylag egy fogyasztói laptopon eldöcög. Valószínűleg.
0: Igen, és ez az egyik előnye, hogy a helyben tud működni, tehát tehát ugye a biztonság az így fontos, akkor ez erre is alkalmas lehet.
1: Igen, igen. Jó, a második hírünk, az egy ilyen kicsit egy gimmickes hír, de attól még érdekes.
0: Midjourney.
1: A Midjourney, igen. Szóval, hogy ez egy, nem tudom, annyit azért szerintem említsünk meg, hogyha van egy-két hallgató, aki nem tudja, hogy mi az a Midjourney, az talán az volt az első ilyen forradalmibb kép, generátor, ami elég jó minőségűben tudott mesterséges intelligencia szöveg alapján képeket generálni, és nagyon sokáig dominálta is a területet, ami igazából később át lett véve, mert hogy a képgenerálást átvette az összes többi kb. Nem is tudom, miért tűnt el ennyire, de elég eltűnt.
0: Volt az elején egy nagyon nagy hulláma volt, ilyen social media cuccokon lehetett látni, Midjourney-s képeket, teljesen kész voltam tőle, így napokig bámultam őket, hogy lehetséges, ez gyönyörű képeket hozott létre.
1: Igen.
0: De aztán valahogy így beleragadt, azt hiszem legalábbis az saját stílusával, tehát hogy nem sikerült annyira finomítaniuk, mint a többinek, és akkor inkább azok terjedtek el.
1: Igen, de közben meg azt vettem észre, most, hogy így beszélünk róla, nem tudom, én nem érzem azt egyiknél sem, azt az izgalmat, amikor a Midjourney-ben, még kb. Már nem szólás is lehet, hogy ja, igen, a Midjourney-vel megcsináltatod. Tehát, hogy ez egy ilyen, majdnem szóbeszédbe került, legalábbis az én környezetemben, de nem tudom most, hogy berakom az összes többibe ugyanazt a promptot, és így megnézem, és mindegyiknél azt érzem, hogy átment egy ilyen, nem tudom, átment egy ilyen műanyagba, vagy nem tudom, tehát nem érzem azt a lelket mögötte, mint ami valamennyire ott elkezdett kapizsgálódni a Midjourney-be, és ez nem tudom, hogy miért van, de ez egy általánosabb érzés a mesterséges intelligenciákkal kapcsolatban, amit mostanában érzek, hogy lehet, hogy azért, mert minél nagyobb a modell, annál jobban kontrollálni kell, mert annál veszélyesebb tud lenni, mert hogy be tud törni különböző helyekre, ezek már sok ilyen botrány volt, és a felére azt lehet mondani, hogy valószínűleg azért publikálták a botrányt a hírekbe, hogy hírverése legyen a dolognak. Igen. A másik része meg az, hogy valószínűleg igaz is. Tehát, hogy igen, de közben, na mindegy, igen.
0: Hát azért az is benne van, hogy annak volt egy újdonság érzete, mert annyira bénák voltak akkoriban, még nem, ez egy pár évvel ezelőtt volt, az összes több ilyen képgeneráló, Nicolas Cage-ről próbáltam meg valami pálmafás képet készíteni. Ja, hogy egy kókusznak a helyére kellett volna, hogy bekerüljön a feje, és egyszerűen nem volt képes megcsinálni. Akkor kicsit felfedezget, és mindegyik nagyon béna volt, és a Midjourney-be olyan újdonságot hozott be, és annyira részletgazdag képeket készített, hogy szerintem azért ez a pszichés hatása is megvan az újdonságnak. meg hogy így romantizáljuk az egészet, hogy ó, lehet, amikor ezek
1: a bezzeg az még jó volt. Igen, nem, amikor azért egyszer lehet, hogy visszamennék megnézni, hogy egyszer így eljátszogatnék vele, hogy megnézem, hogy milyen érzés, mert tényleg az az érzésem, hogy a Csegyi meg a másik a banán, hogy ezek is nem tudom, nagyon nem tudom, hogy elveszett belőle az a varázs, ami eddig volt, vagy ami a Midjourney-ben megvolt. Ami amúgy egy konkrét dolog, amiről hallottam, hogy az belekerült ezekbe a képgenerálókba, hogy valamilyen módon megpróbálják identifikálni, hogy az AI-jal lett generálva, és azt lehet, hogy még azt is meg tudja mondani, hogy melyikkel. És hogy ezt nem a byte-okba teszi bele, tehát nem magába az adat file-ba teszi bele az információt, mert az tök egyszerű, viszont ezt nagyon egyszerű kiszedni is, mert csak csinálsz róla egy screenshotot, és kész. Akkor elveszett az adat.
0: Igen.
1: Viszont, hogyha magába a képbe van belekódolva, akkor azt mondja, nem fogod tudni kiszedni.
0: Igen.
1: Na most a hülyeség ebben az, hogyha megnézed, azért van az, hogy ilyen szemcsés, ilyen furcsa, olyan, mint hogyha ismétlődnének különböző ilyen pici kis részei a képeknek, aha, a judges generálásoknak nagyon sokszor.
0: Aha.
1: És ha jól tudom, akkor az amiatt van, mert ez egy ilyen pattern, amivel fel lehet ismertetni, aha, hogy akkor az. És ez is hülyeség amúgy, mert igazából, hogyha fogod, és azt lemented egy másik képformátumban, elveszett. Az is rögtön az a pattern elveszett belőle. Ha igaz az információm, amit erről olvastam.
0: Eszembe jut egy régi szaktársad, aki valami nagy filmben dolgozott, és az volt a hobbija, hogy így a pucérfenekéről betett képet.
1: Ja.
0: Az ilyen CGI-os részekben, úgyhogy ne lehessen felismerni.
1: Most majdnem kimondtam a film nevét, lehet, hogy az botrányba torkolott volna, de nem mindegy. Szóval igen, egy filmbe beletette a nem tudom, a technikus hallgató, a technikailag edzettebb hallgatóknak mondom, hogy a normál map betette bele. Ami a domborzatot.
0: Ja, a domborzat.
1: Ahogy a fény hogyan, aha, a domborzaton hogyan.
0: Csak meggondoltam, hogyha ezt így meg lehet oldani, és nem veszi senki észre, akkor valami ilyesmi.
1: Valószínűleg bele lehetne szülni, persze.
0: Ilyen,
1: De minek?
0: Fenék stampet.
1: De amúgy, igen.
0: Na jó, és akkor mi is volt ezzel most ezzel a Midjourney-vel?
1: Tehát, hogy a Midjourney most kitalálta magának, hogy csinálnak egy testszkennert, ami igazából, tehát így nem is, tehát nem érdekes, hogy hogyan jut el egy képgeneráló AI-os cég arra, hogy testszkenner csináljon, de hogy azzal a címszóval mentek ebbe bele, hogy igazából ez is, tehát hogy ez az egészség promotálása egyrészt, másrészt meg az, hogy ez is valamilyen szinten a kép, azt lehet, hogy csak én költöm hozzá, de az a lényeg, hogy egy ilyen ultrahangos ultrasonic CT technológiával, vibrálással, hangon keresztül, nem invazívan, valamennyire pontosan le tudja képezni az emberi testet belülről és kívülről. Ami nagyon jól hangzik, meg nagyon érdekes lehet, és lehet, hogy valamilyen szinten hasznos is, tehát hogy nem pontatlan feltétlenül, de azért azt el kell mondani, hogy ez nem egy orvosilag alulírott technológia, viszont érdekes, és ez valószínűleg ilyen spa szinten fogják.
0: Szóval teljesen kiakadtam. De egy konkrét, tehát egy úgy harangozzák be az egészet, hát egyrésztről ilyen olyan szaftos AI videót csináltak,
1: igen,
0: az
1: igen,
0: egészről,
1: igen,
0: ahogy így bemész a fényekbe, a kádba, és akkor ott majd vibrál a víz.
1: Bolygót építesz.
0: Ja, igen, az egész olyan, mint hogyha valami űrhajón
1: BSG-ben
0: vezetné. Battlestar Galactica, csillagközi romboló. És közben meg így nulla adatuk van bármiről is, de már arról álmodoznak, hogy ilyen spákat építenek, és hogy nem tudom, 5000 szkennert akarnak így 5 éven belül szétszórni a világba.
1: De most igazából érted, tehát hogy ez a... Hogyha megnézed ezeket a hogy hívják ezeket a... Milyen szkenner, a amikor ráállsz a mérlegre, és akkor végig sokkolja a testedet valami kis árammal, és
0: ja,
1: akkor...
0: Ja, azt nem tudom, hogy hogy működik, ez tök érdekes.
1: Azt hiszem valami olyasmi, hogy így végig megy a testeden valami feszültség, és akkor... De nem tudom, én nincs csak, hogy kb. Mint hogyha olvastam
0: nincs
1: volna valamit.
0: Nincs internetom,
1: hogy ránézek. Oké, majd ezt ennek utána nézünk. De hogy szerintem, hogy ilyen szinten tud ez működni. Tehát, hogy ez az ilyen, mondom, ilyen gimmicky dolog, hogy most oké, valamilyen szinten megmondja a testkompozíciódot, lehet, hogy tényleg meg tudja mondani mondjuk azt, hogy tegyük fel 20 és 38% között van a zsír a testeden, vagy ilyenek. Tehát az most a mérlegről konkrétan. De szerintem, hogy valami ilyen szinten tud az is működni valószínűleg, hogy valamit meg tud. Tehát, hogy valami haszna tényleg lehet, hogy úgy nagyjából socra be tudod lőni egy ilyen baseline-hoz.
0: Hát én a Radiology Business oldalán néztem utána, hogy így a radiológusok mit gondolnak erről, és így mondták, hogy így, tehát így a gázok meg a csontok azok azonnal lefogják ezeket, tehát hogy iszonyatosan korlátozott, hogy melyik szervekről lehet egyáltalán így információt kapni, meg ezek annyira be tudnak zavarni, hogy oké, AI-ka akkor valahogyan majd kiszámolja a bezavarást is, de hogy, tehát hogy ez, és semmilyen adatot nem adnak arról, hogy így hogyan működik. Nyilván biznisztitokra is lehet hivatkozni, de hogy így, tehát hogy per pillanat semmi értelme.
1: Így akkor szerintem ezt össze kell, bocsánat, hogy félbeszakítalak, ezt akkor össze kell kötni szerintem az aurafotózással. Bocsánat. Mert akkor ezt szerintem... Mert akkor szerintem valahogy összefügghet, majdnem is összefügghet, hanem valahogy hasonló kategóriába lehetne tenni.
0: Annak van valami özéje, nem tudom, mert nem néztem meg, csak így fölmerült, amikor ilyen tudományos videókat keresgéltem inspirációnak, és hogy valahogy ki lehet valamit hőt, nem tudom.
1: Nem, ott van valami, hogy valami minimális fény jön az, nem csak az emberből, hanem az élőlényekből. Arról én is hallottam.
0: Jó, majd ennek után nézünk. De szóval, hogy, ja, hogy és a másik, amit így nagyban hangoztatják, hogy ez az első ultrahangos CT-zés, és hogy igazából már használnak ilyet, egy mellrák diagnosztikában. Aha. Tehát, hogy a tomográfiát kiegészítendő van már ez, hogy mellett beleteszik egy tál vízbe, és akkor ott azon keresztül is plusz információkat tudnak kapni arról. De hogy, tehát azért a mell, mert hogy ott nincsen csont, meg levegő, és hogy ott így a rezgéseket le lehet olvasni. Na mindegy, igen, de hogy az AI a mai kitalálja, de akkor erre mondták aztán, hogy ha megnézzük, hogy az AI az miket generál, akkor nem biztos, hogy pont ennek kell túlságosan hinni, meg egy ilyen új diagnosztikai eszközt kifejleszteni, mert hogy így, például így, tehát, hogy ilyen hamis anatómiájú egerekről generáltak képet a Midjourney-ben, és azt jelentették meg egy ok.
1: Komolyan.
0: De hogy megjelent konkrétan, megjelent, és így vissza kellett hívni.
1: Atya ég.
0: De ráadásul úgy, hogy így a feliratoknak sincsen értelme, mert hogy tudod, a feliratokat igen, is csak igen, így behalúzta igazából, hogy nagyjából úgy tűnik, mint hogyha oda lenne írva valami értelmes, csak hogy így nem, ő nem szavakban gondolkodik, amikor képet generál, hanem csak így lemásol valamit.
1: De szerinted van ennek egyetlen prototípusa? Mert sem lehet tudom képzelni, hogy csak, nem tudom, valaki...
0: Kellett egy kis reklám.
1: Igen, nem tudom, vagy lehet, hogy április volt, amikor...
0: Nem, nyár, június környékén.
1: Szép.
0: Volt. Úgyhogy igen, ezt majd lehet azért figyelni, 2031-re ígérik az 50 000 szkennert, hogy mi fog történni a következő években.
1: De jó, de nem 2031-re egyben fogják kiszórni az 5000-et egyszerre, hanem azért gondolom el kell, csak csinálnak
0: egy prototípust. Először a wellness spákat meg kell építeni hozzá.
1: Hát igen, meg valószínűleg először az elnök fog kapni egyet ebből, az egyik elnök, vagy az összes elnök a világon. Nem
0: de
1: tudom.
0: Hát mondjuk az értelme azért meg lenne, tehát hogyha az ilyen diagnosztizációs cuccok, azok nem úgy kellene, hogy történjen, hogy így jaj, elmegyek az orjaj, hogy mikor, jaj, hogy ér hozzám, nem tudom mi, hanem, hogy oké, elmegyek spázni, és akkor közben így körbe bizsereg a víz, és akkor utána megmondja, hogy amúgy rákos, hogy...
1: Kösz a jó spá élményt.
0: De legalább rögtön le is lazíthatod magadat.
1: Igen, igen.
0: De hogy azért ez mégiscsak más lenne, tehát hogy... ez az én...
1: Nem, de tényleg, hogyha tehát mondjuk azt látom képzelni, hogy valami hozzávetőleges információt, ha ki tud sajtolni belőle a Midjourney, akkor annak lehet valami értelme, hogy oké, akkor viszont menjen egy orvoshoz tényleg, mert lát valami homályt. És akkor ennyi, és akkor nincs belőle nagyobb... Tehát nem az van, hogy most ez alapján műtétet csinálnak, vagy nem tudom, hanem oké, láttunk valamit.
0: Tud szólni, igen. Hogy ezt érdemes. De ez igen, olyan, csak mint, ez a... ilyen... Ja, bocs.
1: Nem, ugye vannak ezek a karórák, amik állítólag egyszer-egyszer mentetek életet. Tehát, hogy konkrétan ilyen, mit tudom én, szívritmusban elkezdett pittyegni az alma karóra, és akkor...
0: Hát igen, csak ez ilyen hamis biztonsági érzetet is adhat, hogyha most valaki azt mondja, hogy jaj, de hát ez úgy se jelez, de soha hetente elmegyek spázni, és akkor minek szűrésre elmenni. Nem, hát ezeket kell rendesen kommunikálni, de hogy igen, az azért jó lenne, hogyha lenne valami ilyen könnyebben elérhető módja ennek. Na jó, és akkor a harmadik?
1: Igen, van egy harmadik, az egy kisegeres dolog. Úgy hívják, hogy Omnimouse, és szóval, hogy az alap ilyen leegyszerűsített téziseit az egésznek, hogy egy mesterséges intelligenciával kb. Leképezik az egér agyát, de azért ez nem teljesen igaz így, mert nem az egész, egyrészt nem az egész agyát képezik le, hanem a látókérget, és ott is, mindjárt mondom, hogy hány, azt hiszem 2 millió agysejtet. Valahogy 2 millió agysejt körül volt, bocsánat, elnézést. És itt nézem közben. Igen, tehát 2.3 millió neuron körül van, amit rögzítettek, és az a lényeg, hogy tehát be tudták lőni, hogy melyik neuron konkrétan hol van pontosan, és annak, tehát azt így indexelték is, és pontosan tudták, hogy melyik mikor mit csinál. És akkor azt be tudták lőni, mint egy ilyen zagyvának tűnő adathalmazt, és azt rá tudták, abból tudtak tréningelni egy mesterséges intelligenciát, ami azért volt érdekes, mert odáig tudták ezt vinni, hogy a mesterséges intelligencia utána egyrészt fel tudta ismerni csak az agyi tevékenységből azt, hogy a teste mit csinál az egérnek. Most ehhez azt el kell képzelni, hogy hogyan is történt ez az egész. Tehát az egér fejét fixálták egy fix pozícióba, és úgy olvasták le a neuronokat, és nem is tudom, azt hiszem egy valami nagyobb labdán állt, azt hiszem, vagy valami, vagy egy
0: hengerben volt. Hogy előre-hátra tudott mozogni.
1: Ja, hogy előre-hátra tudott mozogni. Tehát az a lényeg, hogy volt egy ilyen környezet, ahol meg volt figyelve az egér, a testének a mozgása, és a szeme mozgása talán, meg még szívverés, meg talán légzés, és azt nem tudom, hogy ez a szívverés volt-e, de az a lényeg, hogy különböző adatokat kaptunk arról, hogy a teste mit csinál, meg az agyi tevékenység. És azt az jött ki, hogy ez a modell valamennyire meg tudja mondani azt, hogy mit is csinál a teste. És nem csak az, hanem valamennyire meg is tudta jósolni, hogy mi lesz a következő lépés. És ez egy érdekesség, de nem csak érdekesség, hanem egy olyan, bele akarsz mondani valami?
0: Ja, igen, csak hogy nem tudom, hogy pontosan most így látják-e maguk előtt a hallgatók az egészet, tehát hogy mi történik az egérrel ott közben. Tehát, hogy most le van fixálva a feje, meg alatta van egy henger, de hogy...
1: Aztán volt egy kivetítő is neki, tehát hogy valami vizuális stimuláció volt, hogy éppen valahol
0: képeket,
1: van.
0: Képeket, meg videókat. Azt hiszem képek és videók voltak, aha, amiket vetítettek nekik, és akkor az szerint kódolták az agyi aktivitást, hogy melyik képre, meg melyik videónak, melyik másodpercére mit reagálnak.
1: Uh-huh. Igen, és szóval, hogy ez nem csak azért érdekes, mert hogy valamennyire feltérképeztük azt, hogy mit is csinál a hogy kb. Meg tudjuk jósolni azt, hogy mit csinál majd az agya, meg hogy látjuk oda-vissza, hogy mi történik, de hogy ez amúgy ott is érdekes, hogy mennyire, hogy hogyan állunk hozzá a mesterséges intelligenciához, és hogy az az adatmennyiség, ami bejött, az a sokkal fontosabb, mint az, hogy hány paraméteres maga a modell. Most ez nagyon, próbálom nem technikusan mondani, de hogy, tehát, hogy
0: ez a paraméter?
1: Abba most nem menjünk be. Tehát ez a mesterséges intelligencia, amiről beszéltünk a Quennél is, hogy az 4 milliárd paraméteres, az azt jelenti, hogy nem mondom el, hogy nem megyek nagyon bele, de az a lényeg, hogy képzeljük el, hogy pici kapcsolók kb. Aha. De ez egy nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítése, de az a lényeg, hogy minél nagyobb egy nyelvi modell, annál komplexebb dolgokra képes. Na most itt meg valahogyan furcsa módon megfordult a dolog, és az volt a fontosabb, hogy mennyi adatból tanult. Tehát, hogy a minősége a modellnek akkor növekedett, nem akkor növekedett, amikor a paraméterek számát följebb tornyozták, hanem amikor több egérből nyertek adatot. És ez egy ilyen furcsa dolog volt ebből a szempontból. Igen. Igen. Igen, tehát, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy egy teljes ajtérképezés történt, de ja, igen, még az fontos ide, hogy egy furcsa alapvetésnek mond ellent, nem az alapvetés volt furcsa, hanem az furcsa, hogy ellent mond az alapvetésnek, hogy ha jól tudom, de javíts ki, hogyha rosszul mondom, hogy a vizuális agykéreg, hogy az elvileg arra volt csak funkciója, hogy a vizualitás és az ahhoz kapcsolódó dolgokkal az interakcióknál felvilágolnak ott az agysejtek, nem?
0: Hát én ezt úgy vettem igazából, de lehet, hogy valami elkerült a figyelmet, hogy tehát, hogy ilyen automatikus reakciók vannak bizonyos képekre, tehát hogyha mondjuk valami fenyegető kép van, aha, akkor hátrál mondjuk az egér a hengeren, aha, vagy ha kaja, vagy társ, akkor meg előre megy, ha ismerős társ, ha nem ismerős, akkor hátrál. Uh-huh. De ez, tehát én csak ilyen szinten vettem észre, hogy ilyen szinten beszélnek arról, hogy mennyire kiszámíthatóak a reakciók. Bár ez nem értem teljesen, mert azért vannak az egereknek is valamilyen szinten személyiségük, tehát vannak azok, akik dominánsabbak, vagy vannak azok, akik visszahúzódóbbak, és akkor ez is meghatározza azt, hogy hogyan fog reagálni uh-huh. egy-egy helyzetre. Tehát ez nem teljesen evidens, most igazából, hogy ezt így mondod, mert ezt ilyen készpénznek vettem eddig.
1: Én nekem az jött le ebből a cikkből, hogy tehát, hogy az is meglepő volt, hogy a vizuális kéregnek az aktivitása mennyire mélyen összefügg más aktivitásokkal, mm-hmm. ami elvileg egy sokkal jobban elkülönült dolognak volt titulálva eddig. És hogy ebből az jött ki, hogy ez igazából nem teljesen úgy van. Uh-huh. A másik,
0: ja. Uh-huh. Ja, hát még csak most így eszembe jutott hirtelen, hogy ja, nem sikerült annyira mélységbe belemennem ennek a cikknek, de hogy igazából a vizuális órán erről volt szó, hogy az ilyen top-down, tehát hogy a felülről jövő folyamatok is megjelennek már itt hátul a vizuális feldolgozásért felelős területen. Tehát, hogy igen, az a baj, hogy...
1: Az a top-down, az most mit jelent?
0: Tehát, hogy nem csak... Tehát, hogy van egy olyan része az agyi folyamatoknak, amikor így kapjuk az ingereket, és akkor azokat feldolgozzuk, de utána van ezeknek egy feldolgozása, és tehát egy, amikor feldolgozzuk, és egy viselkedést választunk rá.
1: Aha.
0: És az a
1: top-down
0: része, és hogy ez igazából befolyásolja, vagy tehát ez is megjelenik, igen, tehát hogy valószínűleg ezzel lehet ez kapcsolatban, de ennek utána kell néznem rendesen, hogy ahogy mondtad, hogy eddig ez a látó, az első számú látó kéreg, az azért, arra az volt mondva, hogy azért felelős, hogy a bejövő ingereket uh-huh. rendszerezze, tehát oda jönnek először be a szemből az ingerek, és utána az közvetíti a többi terület felé, ami a finomabb részleteket, meg a specializált helyekre eljutnak ezek az első ingerek a feldolgozásban, de hogy utána már a visszacsatolás, tehát amikor már így átgondolod, hogy mi is ez, meg reagálsz is rá, az már nem jut vissza, tehát hogy ez csak egy ilyen első raktárhely, mm-hmm. vagy nem tudom, ahol központi elosztó, ahol utána így szét lehet szórni az infót, de hogy az, amit kell csinálni ezekkel a cuccokkal, az már nem jut vissza a kezdeti raktárba. Én nem tudom, hogy most pont erről van-e itt szó, csak nekem ez birizgálta meg így az emlékezetemben, ennek után lehet rendesen nézni, hogy lehet, hogy itt erre utaltak.
1: Meg volt még valami, tehát ahogyan feltérképezték a neuronokat, hogy ha jól értelmeztem, akkor az volt, hogy nem egy, tehát nem külön viselkedtek, hanem volt, tehát hogy egymás mellett több ugyanazt az adatot küldte el, és ugyanabba az irányba küldte el, és hogy ezt úgy okolták meg, vagy úgy gondolták, hogy az az oka ennek, hogy az egyik sérül, vagy elhal, akkor az az aktivitás még meg tudjon történni. De ez nekem
0: nem tudom, hogy ez
1: furcsa.
0: Miért fura, mármint, hogy ez nem

0: Mert azért mondom, mert hogy az a raster, az ugyanazt a szint képviseli, fényerőt és színértéket képvisel. És azt el tudom képzelni, hogy az, ahogyan levetítődik a vizuális kérekbe, hogy ez lehet, hogy egy ilyen kis lenyomatban ott mondjuk 28 neuront egyszerre ugyanúgy triggerel. Viszont, hogyha nincsen felbontása, hanem valóság van, akkor lehet, hogy nem.
1: Ez teljes káó így a végére.
0: Ez a hoba torten.
1: Utána fogok nézni, mert ez egy érdekes vonal, és akkor ezen tovább mehetünk. Jó, akkor ezt még tovább csócsálhatjuk szerintem a következő adáson.
0: Ja.
1: Két hét múlva nem megyünk sehova, világ.
0: Igen,
1: van lehet. Még két percünk. Igazából el akartam mondani, hogy maga az agyfelnyitós része az kapták az infókat, tehát hogy így igazából ezek ilyen génmódosított egérkék, és így az a lényege az egésznek, hogy tehát ilyen kérgi mélységig lehet ezt ilyen, ez egy optikai technikával kódolták az aktivizációt, és tehát amikor egy neuron tüzel, akkor a kálcium csatornák megnyílnak, és ezek a génmódosított egérkéknél a kálciumhoz becsatlakozik egy-egy ilyen fluoreszcens fehérje.
0: Az, igen.
1: És akkor ezeket lehet igazából érzékelni, infravörös lézerrel megdobják az egyes sejteket, és akkor úgy így lehet az egyes sejteknek az tűpontos aktivitását lemérni, és ez igazából egy nagy dolog ebben, hogy, hogy ezzel a technikával nagyon pontosan, nagyon sok sejtről tudtak pontos képet kapni. És valós időben az még fontos. Na jó, és ilyen kis plexi ablak van ilyenkor így a koponyán, ott a helyén, na mindegy. Tehát akkor két hét múlva ezt még folytathatjuk, és majd hozunk még lehet, hogy egy kicsit frissebb híreket, egy kicsit frissebben talán.
0: Igen. Sziasztok.
1: Sziasztok.

Sziasztok! Mi vagyunk a Sin Dance, és ez egy special occasion, ugyanis most Tomival, Akayaki Chen, illetve én, Eliezer, B2B-ben fogunk játszani, és most debütál a Sin Trance nevű formációnk, úgyhogy enjoy!

apprehended.

try to apprehend it.